0: aki fogantató Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök atya, fölajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
5: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
5: könyörülj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen. Amen.
6: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
7: Tárcsázza a következő telefonszámot.
8: 031 504 0404.
7: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
8: 031 504 0404-es telefonszámot.
7: Hallgassa telefonon keresztül is
9: a

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk,

0: Míg hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úr Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol!
0: Add meg, Urunk,

0: Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívet szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívet szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekint szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával, gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez az előadás sorozat a jelenések könyvének, vagy más néven a János apokalipszisnek a tanítását, ezt a rejtélyes könyvet szeretné közelebbről megvizsgálni, közelhozni az olvasókhoz. A Biblia magyarázatának az egyik legszebb, legfontosabb feladata az, hogy megszólaltassuk a szöveget. A szöveg megszólalása, ami azt jelenti mindig, hogy az embert, az olvasót ott, ahol van, a saját környezetében személyesen érinti meg a Szentírás, az Isten üzenete megérinti és döntés elé állítja. Ezt mondja a Szentírás egy helyen, hogy ez olyan, mint amikor aki hallja, annak belecsendül a füle. Ha valóban elér bennünket a Szentírásnak az üzenete, az Isten üzenete, az nem csak azt jelenti, hogy az Isten igazságával szembe kerülünk, hanem azt is, hogy egy pillanatra szinte, mintha ott állnánk a mindenható Isten színe előtt, és meglátnánk az arcát. Szentírásnak a megtapasztalása, az igazságnak a megtapasztalása olyasmi, hogy ha ténylegesen ezt megérzem, hogy az Isten így megérint, az igazsága szinte letarol, akkor nem is kell többet semmit magyarázni. Az ember egészen egyszerűen érzi, hogy az Isten igazsága, az Isten jelenléte szinte megmagyarázza saját magát. Azonban hozzá kell tenni, hogy ezek az egészen különleges kegyelmi élmények, hogy ilyen módon megszólaljon számunkra a szöveg, ez egy egészen ritka jelenség. Ritkán találkozunk ilyen élménnyel. Legtöbbször, amikor a Szentírást olvassuk, az igazából jobban hasonlít ahhoz a küzdelemhez, ahhoz a birkózáshoz, amikor Jákob a Teremtés könyvében birkózik az ismeretlen idegennel, Istennel, de az ismeretlen idegennel birkózik egész éjjel, és a legvégén áldást csikar ki tőle az elkövetkezőkre. Legtöbbször a mi Szentírás olvasásunk is ilyen. Birkózunk a szöveggel, valamit megértünk belőle, nem is sok minden titokzatos marad, ugyanakkor azonban áldást kapunk rajta keresztül. Ettől eltekintve azonban vannak olyan szentírási részek is, amik még ettől is nehezebbek számunkra. Nemhogy nem szólalnak meg, nemhogy birkózunk velük, hanem olyan, mintha 7 pecséttel lepecsételt könyv lenne, amivel szemben, mintha nem tudnánk megérteni, megfejteni, mintha írás tudatlanként állnánk előtte. Izaiás próféta mondja egy helyen erre a tapasztalatra, hogy a Szentírás néha olyan, mintha odadnak valakinek, aki tud olvasni, egy könyvet, és azt kérik, olvasd el, az azt mondja, nem tudom, mert le van pecsételve. Néha egyes szentírási részek olyan megközelíthetetlennek tűnnek, hogy minthogyha 7 pecséttel lennének lezárva. Ez a megközelíthetetlenség, ez az rejtelmesség, ez egészen különös mértékben érvényes az újszövetségi szentírás legutolsó könyvére, a jelenések könyvére, vagy más néven János apokalipszisre. Annyira rejtélyes, annyira nehéz, hogy nagyon sokszor igyekszünk szinte gondosan elkerülni, hogy ne kelljen velük bele szembenéznünk. Nem véletlenül, mivel maga János apokalipszis egy egészen különleges nyelvet használ, szimbolikus képekkel próbálja közvetíteni azt az üzenetet, ugyanakkor nem csak a szimbolikus képeket használ, hanem tele van olyan utalásokkal, ami az ószövetségi könyvekre utal. Érdemes tudnunk, hogy ez a legutolsó könyv, ez körülbelül 60%-a szó szerinti idézet az Ószövetség könyveiből. 60%-a, és nem csak, hogy idézi, hanem még tovább is értelmezi Jézus Krisztusnak a szemszögéből. Tehát ahhoz, hogy megértsünk egy-egy kijelentéseket, néhol ismerni kell szó szerint pontosan, hogy mit mond az Ószövetség, és meg kell érteni, hogy miért változtatja meg. Jézus milyen szempontból változtatta meg az Ószövetséget. ehhez, hogy ténylegesen tudjuk érteni, értelmezni a jelenések könyvét, a János apokalipszist, tehát ismerni kell az összes előtte levő könyvet. Méghozzá jól kell ismerni. Nyugodtan lehet azt mondani, hogy ahhoz, hogy megértsük ténylegesen a János apokalipszist, ahhoz szükség van egyfajta felső tanulmányokra. Az Ószövetség, az Újszövetség könyvei, tehát mind, ami előtte van. Azt ismerni, érteni, és azután lehet megérteni, hogy mit akar mondani arra épülve a jelenések könyve. Ebben az előadásban csak a bevezető néhány mondatról szeretnék még beszélni a jelenések könyvében, de meglátjuk, hogy ez a bevezető néhány mondat már milyen gazdagságot rejt magában. A jelenések könyvének az első fejezetének 1-től 8. verse. Erről fogok most röviden még beszélni. Ez a bevezetés és a cím. Ez mondja meg, mi a címe az egész műnek, illetve röviden összefoglalja az egész műnek a bevezetőjét, mondani valóját. Szinte olyasmi, mint a egyes zenei műveknél a nyitány. Megszólalnak azok az alapvető jellegzetes hangok, jellegzetességek, amik aztán kibontakoznak majd mű összes többi részében. Így kezdi a jelenések könyvét János apokalipszis a szerző. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten adott neki, hogy szolgáinak megmutassa mindazt, aminek csak hamar meg kell történnie. Ez a cím. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Tehát igazából az a kinyilatkoztatás, ami itt történik, az igazából nem Jánosé, János volt a látnok, de a kinyilatkoztatást Jézus Krisztus adja. Ez a Jézus Krisztus kinyilatkoztatása vagy azt jelenti, hogy a Jézus Krisztustól kapott kinyilatkoztatás, de jelentheti azt is, hogy magának Jézus Krisztus személyének a kinyilatkoztatása. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Melyik az? Igazából valószínűbb, hogy az előző, vagyis a Jézus Krisztus által adott kinyilatkoztatás, mert hát úgy folytatja, hogy melyet Isten adott neki, kinyilatkoztassa szolgáinak. Vagyis ismeretekről van szó, a világ történelem folyásáról. Ugyanakkor azonban látni fogjuk azt, hogy a világ történelem rejtélyeit, titkait, azt Jézus Krisztus személye oldja meg. A választ azokra a kérdésekre, amikkel tel is tele van az emberi történelem, ezt mindig Jézus személyéből olvashatjuk ki. Tehát Jézus adja a kinyilatkoztatást, de igazából ezek az igazságok mindig őt magát is fölfedik. És az a célja, hogy kinyilatkoztassa, aminek csak hamar meg kell történnie. Ez a csak hamar, ez az egyik legproblematikusabb kifejezés a jelenések könyvében, hogy a csak hamar mikorra vonatkozik. Úgy tudjuk, hogy úgy próbáljuk meghatározni, hogy körülbelül 90 körül írodott ez a szentírási rész. A csak hamar, az ott kellett volna, hogy legyen 1-2 év múlva. És közben eltelt már 2000 év. Ez a csak hamar igazából egy magatartást akar bennünk felébreszteni. Nem időbeli meghatározás. A csak hamar, amikor az ember teljes várakozással fordul valami érkező felé, akkor egész lényével komolyan veszi azt, ami érkezik. Egyrészt arra akarja fölhívni az olvasóit a jelenések könyve, hogy Isten végérvényes, teljes kinyilatkoztatása és művének a beteljesítése következik. Valami nagyon-nagyon fontos, a legfontosabb, ami van. És ezt egész szívvel, egész lényemmel kell fogadnom. Igazából ez a csak hamar nem időbeli, nem érthetjük időbeli módon, hanem inkább egy magatartást követel meg. Az egész embert az Isten végérvényesen történő cselekvésével szemben. Így folytatja a szerző, elküldte angyalát, és kijelentette szolgájának Jánosnak, aki tanúságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus tanúbizonyságáról, mindarról, amit látott. Elküldte angyalát. Az angyal, az értelmező angyal az apokaliptikus irodalomban mindenütt másutt, ahol hasonló szöveg van a Szentírásban, mindenütt egy fontos szerepet játszik. Egy angyal értelmezi azt, amit láttunk. a szimbólumokat, amik önmagában nehezen érthetőek. Előkerülnek ugyan, vannak ilyen, két ilyen értelmező angyal is van a Jelenések könyvében, akik megmagyarázzák Jánosnak, amit látott. Ugyanakkor azonban nem csak az angyal szólal meg, hanem van, hogy egy hang szólal, az Isten hangja. Van, hogy egy vén magyarázza meg Jánosnak, amit látott. De alapvetően maga Jézus az, a föltámadt Krisztus, aki adja ezt a kinyilatkoztatást. János, ahogy látni fogjuk, ebben a pillanatban, amikor kapja ezt a kinyilatkoztatást, száműzetésben van. Ez is egy fontos részlet, hogy ahhoz, hogy valóban tanulja lehessen föltámadt Krisztusnak, ahhoz közösséget kell vele vállalnia a szenvedésben, a keresztben is. És mivel János ebben a közösségvállalásban végsőkig ment, ezért képes a föltámadt Krisztus igazságát közvetíteni, tanúsítani a hallgatói felé. Tehát így folytatja a bevezető szöveg: boldog, aki felolvassa, és aki hallgatja ennek a jövendőlésnek az igéit, és megtartja mindazt, ami abban megvan írva, mert az idő közel van. Ez a mondat igazából a liturgikus közösséget jelenti. Tehát magyarán, mikor felolvasták ezt a szentírási részt, akkor a templomban, a szentmisén egy valaki felolvasta, többiek pedig hallgatták. És azt mondja a szerző, aki előre látja ezt a helyzetet, hogy de jó annak, áldott és szerencsés ember az, aki felolvashatja ezeket az igéket, éppen úgy azok is, akik meghallják. Igazából ezzel arra akar utalni, hogy mennyire fontos és komolyan vendő mindaz, amit itt elhangzik. Hogy aki csak felolvashatja, aki csak hallhassa, a szerencsésnek mondható, mert annyira fontos üzenetet közvetít. Ezzel szeretné éreztetni azt, hogy mekkora súlya van mindannak, amit itt hallani fogunk. De érthetően nem csak meghallani kell, hanem meg is tartani. Hiszen aki csak meghallja és nem tartja meg, az igazából nem valósította meg azt, amit szeretne az Úristen elérni ennek a könyvnek a szavain keresztül. A cím az előszó után következik maga a köszöntés. Az újszövetségi írások a legnagyobb része levél formában van jelen. Ez az írás is egyfajta levélként van megfogalmazva. Érthető, hogy nem valódi levélről van szó, de annak ellenére valaki küldte valakiknek. És a szerző akarja éreztetni az olvasóival az ő személyes elköteleződését a közösség felé. János a hét egyháznak, amely Ázsiában van. János, apostol, aki számüzetésben van, a hét egyháznak, amely Ázsiában van. Ez az Ázsia, Ázsia provinciáról van szó, a mai Kis-Ázsiának az egyik területe, nyugati része. Tehát egyáltalán nem a mai kontinensről van szó, hanem arról a provinciáról, amiről aztán a később az egész mai kontinens kapta nevét. Ténylegesen az Efezus környékén levő városoknak szól, később majd fel is sorolja mind a hétnek a nevét, de a hetes az a Jelenések könyvének a szám értelmezése szempontjából a teljességet jelenti. Tehát a hét egyháznak írt levél azt jelenti, hogy a világ minden egyházának írt levél. Minden egyház községének, minden püspökségének, akár akkor, akár később. Tehát minden keresztény közösségnek szóló levél. Az ókori levél formában a címzett és a küldő megnevezése után mindig jön egyfajta áldásformula. Ez az áldásformula, sokszor csak azt mondják, hogy jólétet kívánok, vagy áldást kívánok. Itt ebben a formulában igazából már meg akarja mondani azt, hogy az egész levélnek az igazi küldője az nem János, hanem a Szent Háromságos Isten, akinek az áldását, akinek az üdvösségét szeretné közvetíteni. Ezért mondja, hogy kegyelem nektek is békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő. A hét szellemtől, aki az ő trónja előtt van, és Jézus Krisztustól, aki hűséges tanú, elsőszülötte a halottaknak, és fejedelme a föld királyainak, aki szeretett minket és megmosott minket bűneinktől saját vére által, és Istennek az ő atyának királyságává, papjaivá tett minket, ővé a dicsőség és hatalom örökkön örökké. Ez a köszöntés már tele van ószövetségi utalásokkal. Az első, másút is fogunk majd találkozni ezzel, hogy aki van, aki volt és aki eljövendő. Mit szeretne ez a kijelentés magyarázni? Érthetően Istenre vonatkozik. Értenünk kell, hogy itt az Isten nevéről van szó. A Szent Tetragramról, Jahve névről, amit a zsidóság soha nem ejtett ki. Amit a görög fordításban úgy fordítanak, hogy Ho-on, aki van. És ezzel érthetővé tették azt, hogy Isten a lét teljességét birtokolja. De ha összehasonlítjuk a görög fordítást meg a héber eredetit, akkor ténylegesen azt kell mondani, hogy az a kifejezés, hogy aki van, nem fejezi ki az Isten történelemben megnyilvánuló mindenhatóságát. A héber szöveg kifejezi nem csak azt, hogy a lét teljessége, hanem hogy ez a lét teljessége megnyilvánul az egész történelem folyamán. Inkább azt úgy kellene fordítani, hogy én vagyok, aki veled vagyok. Aki mindig veled leszek. És ezt próbálja visszaadni János akkor, amikor azt mondja, hogy Isten nem csak aki van, hanem aki volt, aki van, aki eljövendő. Aki az alapja a létünknek, aki teremtésben, aki most is fönntart bennünket, és aki a beteljesülésben az érkezésével teljessé teszi a létünket. Igazából egy nagyon-nagyon eredeti tovább gondolása ennek az üzenetnek. A hét szellem, aki az ő trónja előtt áll, ez a Szentlélek, akit mi hétféle módon tapasztalunk meg. Itt gondolhatunk már a Szentlélek hét ajándékára is. És végül Jézus, a hűséges tanú, tanúja Isten megingathatatlan szeretetének. Ez volt egész élete folyamán. Elsőszülötte a halottaknak. Az első, aki föltámadt, az elsőszülött, az azt jelenti, hogy ezt a föltámadott erőt mások számára is, számunkra is akarja közvetíteni. És a föld királyának fejedelme, akinek az uralmának meg kell valósulnia a föld királyai felett. Ő szeretett minket és megmosott bennünket bűneinktől. Ez a megváltás az ő kereszthalála árán. Saját vére árán. És Istennek, az atyának királyságává és papjaivá tett minket. Ez viszont a kivonulás könyvében egy utalás, amikor Isten megígéri a választott népnek, hogy királyi papságommá és különleges birtok részemmé teszlek titeket. Ez az ígéret valósul meg Jézus Krisztus megváltásába, hogy bennünket királyságává és papjaivá, tehát mindannyiunkat, tehát nem csak a hierarchia papjait, hanem minden keresztényt. Ez a kiválasztásnak a méltóságát fejezi ki. És aztán így folytatja, íme jön a felhőkön, és látni fogja őt minden szem, azok is, akik őt átszúrták. Az íme eljön a felhőkön, ez a Dániel könyvéből való utalás. Amikor az emberfia, Jézus, eljön, hogy átvegyen minden hatalmat a világ fölött. Jézus, akit megvetettségben, megalázottságban öltek meg, és aki majd dicsőülten tér vissza, hogy megvalósuljon az ő uralma a világ mindenség felett. És látni fogja minden szem, azok is, akik őt átszúrták. De ez nem csak az akkori gyilkosokra vonatkozik, hanem minden bűnösre. És mert mellüket verik majd miatta a föld összes népe. Mindenki megvallja a bűnös voltát. Én vagyok az alfa és az omega, mondja az Úristen. Aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Ez az én vagyok az alfa és az omega, a görög ABC legelső és a legutolsó betűje, gyakorlatilag azt akarja elmondani, ő a kezdet és a vég. Ő a kezdet, mint teremtő. De meg fog valósulni, hogy ő lesz az omega is, az emberi történelemnek a végső pontja. Ez a ő benne való beteljesedés az, amit a Jelenések könyve ittvallásként az olvasó elé akar tárni. Ő az alfa, és ő fog lenni az omega is. Jézus Krisztus is, az Atya Isten is elmondja majd magáról minden ezt az igazságot. A Jelenések könyve, Szent János apokalipszise igazából ezt akarja a hívő ember elé tárni. Isten a végcélja az életemnek. Ő, akitől mindent kaptam, egykor régen, a teremtésben, de aztán állandóan ő tart fenn, és ő fog lenni az életem számára az omega. Mellette kell most is döntsek, mert így vagy úgy. Nincs erő, ami meggátolná, hogy ő legyen az egész emberi történelemnek, az egész világ mindenségnek a beterjesedése, az ő eljövetelével megvalósuljon, hogy ő nem csak az alfa, hanem az omega is. Kérjük a Jóistent, hogy ez a hitvallás járja át a szívünket, és ezen keresztül tudjuk úgy látni a jelenünket, hogy igazán az Isten, a beteljesedés, az omega pont felé tudjunk haladni. Így engedje a Jóisten, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és mindazokat, akik itt vannak a Szent József plébánia templomba. A szűzanya közbenjárásáért könyörgünk hozzá, imádkozunk, hogy járjon közben a mi családjainkért. Kérjük az Urat, hogy áldja meg a mi családtagjainkat, áldja meg szeretteinket, és töltsön el bennünket és családtagjainkat az ő szent lelkével.

Urunk Jézus Krisztus, a családokért imádkozunk, és a te édesanyád a közbenjárását kérjük, mindannyiunk égi édesanyjának a közbenjárását, ő, aki ott volt a kánai mennyegzőn, és aki már akkor közbenjárt a fiatalokért, akik bajban voltak, és már akkor hozzád fordult kéréssel, hogy segíts rajtuk. Ma is hasonlóképpen kérjük az ő közbenjárását, hogy segíts rajtunk, segíts az emberiségen, segítsd a családokat, segítsd azokat, akik bajban vannak, segíts mindannyiunkat, akik a hitnek az útján oly sokszor nehézségekkel küszködünk. A szűzanya közbenjárása és te égi segítséged, kegyelmed segít bennünket abban, hogy újra és újra erőt merítsünk, újra és újra rád tekintsünk, újra és újra elnyerhessük a te segítségedet, kegyelmedet, hogy tudjunk utazni életünk göröngyös útján, és tudjuk szolgálni a te akaratod szerint embertársunkat, a családokat. Ad mindannyiunknak isteni segítségedet. Amen.

mennyei atyánk, férfinak és nőnek teremtettél minket. Segíts, hogy életünkkel megmutassuk, hogy méltók vagyunk a te szeretetedre. Fiadat, Jézust rábíztad Szűz Máriára és Szent Józsefre. Segíts, hogy példájukat kövessük. Ismertesd meg velünk az evangéliumon keresztül, hogy mit jelent a teljes odaadás. Segíts, hogy a te végtelen szeretetedet és jóságodat életünkkel megmutassuk másoknak is. Azoknak, akik még nem ismernek téged, és nem tudják, hogy te vagy minden élet élő forrása. Nálad mindig felfrissülünk és újrakezdhetjük életünket. Mert a te fiad, Jézus, az Isten bárhánya, feláldozta magát értünk, hogy azután mindig velünk maradjon a szentségekben. Velünk az élet kenyerében, az Eukarisztiában. Odaül asztalunkhoz, mint a kánai mennyegzőn, és átváltoztatja a mi életünket, a vizet borrá, szomorúságunkat örömmé. Köszönjük, hogy megálmodtad a családot, köszönjük, hogy gyermekekkel ajándékoztál meg minket.

Köszönjük, hogy mindenkit személyesen megszólítasz, és szolgálatra hívsz egyházközségeinkben, hogy tanúságot tegyünk a házasság szentségéről. Köszönjük, hogy nem csak a fáradtság és a felelősség terhet raktad ránk, hanem a benned való örömre is meghívtál minket, és így szólítasz, gyönyörűségem. Amint a vőlegény örül a mennyasszonynak, úgy leli örömét benned, Isten, üzenet prófétáiddal. Áldott légy érte. Segíts, hogy népünk, amelyet Szent Királyunk Máriának ajánlott fel, minden nap megtérjen hozzád, Istenünk. Élezd újra és újra bennünk a vágyat, hogy egy szebb és boldogabb magyar népet vigyünk eléd, imádságainkkal és tetteinkkel. A házasság szentségében megélve a Szent Háromságos szeretetet, amelyből mindenkor erőt meríthetünk országod

Nézz fiataljainkra is, akik most közös imádságot, imaláncot hirdettek. Nézd, milyen sokan csatlakoztak már hozzájuk. Áld meg törekvéseiket, és segítsd őket, hogy boldog jövő várjon rájuk. Add áldásodat erre az évre, segíts, hogy kegyelmeid gazdagságából merítve teljesíteni tudjuk a szűzanya kérését, tegyetek meg mindent, amit ő mond. Áld meg családjainkat, és hívd meg sokakat erre a szentségre, hisz egymás iránti szeretetünk gazdagítja gyermekeinket, a család és a közösség szeretetét megtanulva lesznek országunk, hazánk reménységei, egy jobb és szebb jövő épp.

12. Pius pápa imája. Isten anya, téged meghalt a világnak és a léleknek oly sok nyomorúsága, az apáknak, anyáknak, házastársaknak, testvéreknek és az ártatlan gyermekeknek sok gondja. Isten anya, téged meghalt az oly sok virágjában kioltott élet, akik gyötrődnek és haldokolnak, az a sok lélek, akiket a kárhozat veszedelme fenyeget. Irgalmasság anyja, eszközölt ki számunkra Istentől a békét. Eszközölt ki mindenek előtt azokat a kegyelmeket, amelyek egy pillanat alatt át tudják változtatni a lelkeket. Add, hogy végre mindenki megismerje azt, akit te szültél, Urunkat, Jézus Krisztust, aki által a bűntől megmenekültünk és megszabadultunk, akinek áldás és dicsőség legyen mindörökké. Béke királynője, add a világnak a fegyverek és lelkek békéjét, hogy a rend és a béke nyugalmában virágozzék az Isten.

Szentséges szűz, égi dicsőségedben kérlek ne feledkezzél meg a föld nyomoráról. Vess jóságos tekintetet a szenvedőkre, a bajokkal küszködőkre, az élet keserűségével telt szívekre. Könyörülj azokon, akiket egykor a szeretet fűzött egybe, s most egymástól szétválva élnek. Könyörülj az önmagukkal meghosanlottakon, a kis hitűeken, könyörülj szeretteinken, a sírókon, a szívükben hozzád fohászkodókon, s mindazokon, akik rettegésben élnek. Eszközölj ki mindnyájunknak bizalmat, békét és szeretetet. Amen.

Jézusom, a te akaratodból lett Szűz Mária, a mi édesanyánk, és ami közben járunk a Szent Háromság egy Istenné. Ezért kérünk, hallgasd meg őt, vedd szívesen imáit, kéréseit a mi családjainkért. Az ő érdemeiért könyörülj rajtunk, adj békét és szeretetet családjainkban, és add, hogy mindazok a kérések, melyet mi bűnösök nem nyerhetünk el, az ő közbenjárása, meghallgatása találjanak, hisz soha nem lehetett hallani, hogy ő magára hagyta volna azt, ki segítségért hozzá folyamodott. Amen.

Jézus, te tudod, hogy a gyűlölet tönkreteszi a családokat. Ezért vannak ma sokan az utcán kiközösítve, lenézve. Akik megnyugvást az alkoholban, kábítószerben és az ülött életben keresnek, de nem találnak békét, és vigaszban sincs részük. Csak új sebek nyílnak, és új fájdalom uralja a szíveket a családokban. Atyám, kérlek értük, különösen a fiatalokért és gyermekekért kérlek, akik nem találnak nyugalmat és pihenést, mert szüleik veszekednek. Fordíts tekintetedet családjaink minden betegére. Ki adhat békét és megnyugvást szívüknek, ha nem te, minden szív királya. Enyhíts sebeinket és fájdalmainkat. Adj nekik szeretetet, hogy békébe tudják hordozni szenvedéseiket. Atyám, kérlek beteg testvéreinkért, mindazokért, akik testi vagy lelki fájdalmakat szenvednek, és segíts őket, hogy keresztjeiket önmaguk és a világ megmentésére tudják felajánlani. Áld meg, Uram, mindazokat, akik a betegekről gondoskodnak, legyen szeretetük a betegek iránt kiapadhatatlan.

Atyám, hála neked családomért, szűkebb és tágabb rokonságom minden tagjáért. Nélkülük magányos és elhagyatott lennék, nem lenne számomra lehetséges a rendes élet és a munka sem. Ezért köszönöm, Atyám, felém irányuló szeretetüket, mert az belőled fakad. Köszönök neked minden jót és szépet, amit családomban az enyémmel átéltem. Úgy akarok mindenkit szeretni családomban, ahogy te szeretsz mindannyiunkat. Kérlek téged a világ minden családjáért, a te szeretetedbe ajánlom mindazokat, akik szeretet és béke nélkül maradtak, mert a bűn tönkretette őket. Add nekik vissza az erőt a szeretethez és a békéhez. Gyógyítsd meg sebeiket. Mária, családjaink anyja, köszönöm, hogy a Szent Családban éltél és megmutattad, hogy lehetséges egységben és szeretetben élni. Jár közben értünk és imádkozz családjainkért. Tégy erőssé és védelmezd elhatározásaimat palástoddal. Add, hogy ma a családomban a szeretet töröljön el minden tegnapi sebet, és az öröm lakozzék bennünk. Amen.

Jézus, itt állok mindazok nevében, akik az igazságot, az igazságosságot, a szeretetet és a kiengesztelődést éhezik és szomjazzák. Térdeplek minden gyermek nevében, akik az anyai szeretet és szülői ház kenyerére sóvárognak. Minden szétesett család nevében, akik a szeretetet éhezik. Itt érdepelek minden szomjazó nevében, kik az élet útjain keresik a mámorító italokat, melyek a halálban és nem az életbe vezetnek. Ó, örök élet kenyere! Előtted térdelek mindazok nevében, akik veszekednek és háborúskodnak, gyűlölködnek, üldözik egymást és földi javakért féltékenykednek. Jézus, mutatkozz meg nekik, mint örök mennyei kenyér. Találjanak meg és érezzék jelenlétedet, s többi nem fognak hányódni a világban, bajtól, bűntől hajszoltan. Jézus, te az atyai manna vagy számunkra, az evilági pusztában vándorlók és zarándokok számára. Kérlek azokért a családokért is, akik a földi kenyeret éhezik, bár dolgoznak, de nem kapnak jogos bért. Jézusom, térden állva imádlak. Szívem jelenlétedben merüljön el, és életed teljesen hasson át engem, hogy ezentúl én is ízletes kenyér lehessek azoknak számára, akik téged keresnek. És soha többé senkinek ne keserítsen meg az élet semmilyen falatját sem. Add, hogy veled együtt én is az élet kenyerébe.

Helyreállítást kérek, Uram, a családok minden elhalványult és neheztelő kapcsolatokra. Gyógyítsd be a sebeket. Atyai fiú szeretettel egymás irány gyöngédek, a tiszteletadásban egymás megelőzők legyenek. Amennyire rajtuk áll, minden emberrel békességben éljenek. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. A békesség Istene rontsa meg a sátánt a lábaik alatt. Éljenek egymással tiszteletben és egyetértésben. A szeretet és megbocsátás vezére minden lépésüket, senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjenek, úgy egymás, mint mindenki irányában. Amen.

Mennyei atyánk, könyörgünk hozzád minden emberért. Őrizd és védelmezd családtagjaink egységét, szeretetét, mert a bűn és a kísértés rombolni igyekszik. Vigyázz gyermekeink és fiataljaink lelki és testi fejlődésére, mert annyi veszély fenyegeti őket. Adj bölcsességet a szülőknek, hogy felelősséggel és szeretettel neveljék gyermekeiket. Segítsd az idős embereket, hogy a magány vagy a betegségek egyre súlyosbodó terhei ne törjék össze hitüket. Vigasztaló szeretettel vedd körül a halállal és a gyászukkal küzdőket. Urunk, oly sokan és oly sokféle teher alatt sóhajtanak. Látasd meg velünk, hogy kiket bíztál ránk, akiknek közvetíthetjük Jézus Krisztus szeretetét. Imádkozzunk mindazokért, akikért felelőssé tettél minket, családtagjainkért, akik szeretnek bennünket, és akiket mi is szeretünk. Imádkozzunk szomszédainkért és munkatársainkért. Ne engedd, hogy a közömbösség legyünk egymás gondja, ne engedd, hogy a közömbösség legyünk egymás gondja, baja, terhe iránt. Nyisd meg szemünket, hogy észrevegyük ki az, akiknek pont ránk van szüksége. Add, hogy mindig legyen időnk egy kedves szóra, egy mosolyra, vigasztalásra. Amen.

0: Lord Jesus Christ, we worship you.
1: Krisztus, mi magasztalunk téged.
0: In this poor and humble bread.
1: Ebben az ártatlan és egyszerű kenyérben.
0: This is a moment of grace.
1: Ez a kegyelem pillanata.
0: And you are here not for yourself, but for us.
1: És te nem önmagadért vagy itt jelen, hanem miértünk.
0: This poor bread.
1: Ebben az egyszerű kenyérben.
0: Will open us all the treasures of heaven.
1: Megnyitott számunkra a mennyország gazdagságát.
0: This poor bread will open your heart for us.
1: Ez az egyszerű kenyér megnyitja számunkra a te szívedet.
0: Like it is be done on the cross when you died for us.
1: Ahogyan a kereszten bert a te szíved, amikor meghaltál értünk.
0: This is the moment of grace.
1: Ez a kegyelem pillanata.
0: Lord Jesus Christ.
1: Úr Jézus Krisztus.
0: Let flowing now the healing water.
1: Áradjon most szét a te gyógyításod.
0: And the redeeming blood.
1: És a te megváltó véred.
0: From your heart.
1: A te szent szívedből.
0: In our families.
1: A mi családjainkra.
0: In the families that are incurring risk to be separated.
1: Azokra a családokra, amelyek szétválasztva élnek.
0: In the families without children.
1: Azokra a családokra, amelyek gyermekek nélkül élnek.
0: In the families with problem children.
1: Azokra a családokra, amelyek problémás gyerekeket adtak a világnak.
0: In all the families with problems.
1: És minden problémában szenvedő családra.
0: But let flowing down your healing grace also for all the holy families.
1: De ugyanakkor szálljon le a te gyógyító kegyelmed minden szent családra.
0: So that they became a poor icon of your beauty.
1: Hogy legyenek ők a te szépségednek a képmásai.
0: Lord Jesus Christ.
1: Úr Jézus Krisztus.
0: Let flowing down your healing water and your redeeming blood.
1: Áradjon szét a te gyógyító és megváltó véred.
0: In the families of listeners of Radio Maria Transylvania.
1: Az Erdélyi Mária rádiót hallgató családokra.
0: To healing any wounds and broken hearts.
1: A megtört szívűekre szálljon a te gyógyulásod.
0: To bring hope and holiness.
1: Hogy reményt és szentséget adjon nekik.
0: Let flowing your graceful water and your holy blood.
1: A te kegyelem teljes szent véred áradjon ránk.
0: Also in all the members of world family of Radio Maria.
1: És áradjon a Mária Rádió világcsaládjának minden tagjára.
0: Let us bring this grace of your heart.
1: Hogy hadd vihessük a te szívednek a kegyelmét.
0: To all the people of goodwill in the whole world.
1: Minden jó akaratú embernek szerte a világban.
0: Thank you Jesus for being here.
1: Köszönjük Jézus, hogy itt vagy velünk.
0: Thank you Jesus for all this what you will doing now for us.
1: Köszönjük mindazt, amit most teszel értünk.
0: Amen.

Drága Szuzanyám, bocsánatodat kérem, mert én úgy érzem, hogy sok-sok éven keresztül nem szerettelek eléggé téged, nem becsültelek, nem tiszteltelek, nem kértem a te közbenjárásodat. Azért nem, mert azt gondoltam, úgy éreztem, hogy egyedül Jézus a megváltó, ő az üdvözítő, ő a szabadító, és mint egy féltettem Jézusnak a imádatát, a tekintélye tőled. Sajnos ebben a gondolatban sok évig éltem, nem imádkoztam a rózsafüzét, ma azt gondoltam, hogy csak az idős embereknek az imája, de lassan-lassan te szeretettel, alázattal, csendesen, szerényen közeledtél felém, és lassan megszerettelek. Felfedeztem azt, hogy milyen fontos a te közbenjárásod, hol már ember nem segített, a te erő nem törik meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Észrevettem, hogy amikor vigasztalanság, szomorúság vagy fájdalom nehezett az a lelkemre, te megvigasztaltál, fölemeltél, segítséget adtál, megvigasztaltál. Bocsáss meg, hogy sok éven keresztül nem eléggé szerettelek, de most már nem tudok nélküled élni. Most már nem tudok anélkül lenni, élni, hogy ne imádkozzám a rózsafüzét, hogy ne kérném a te szeretetedet, hogy ne érezném a te vigasztalásodat, és ne kérném a te közbenjárásodat. Drága Szűzanyám, szeretlek téged, és vezess el továbbra is engem a te szent fiathoz, most és mindörökké. Amen.

A betegeket sokszor mindenki magára hagyja, és csak a kórházokban találnak meredéket. Ehhez hasonlóan a nagy bűnösöket mindenki megveti, és Mária irgalmassága, akit Isten azért adott a világnak, hogy a bűnösök menhelye, közkórháza legyen. Nem kergeti el őket, amint Szent Vazul mondja, Isten a bűnösöknek nyilvános kórházat nyitott. Ezért Szent Efrém a bűnösök menedékének nevezi Máriát. Így tehát, királynőm, ha hozzád menekülök, nem kergetsz el bűneim miatt, sőt, minél nyomorultabb vagyok, annál inkább számíthatok rá, hogy oltalmad alá fogadsz, hiszen Isten a legnyomorultabbak menedékéül teremtett téged. Így tehát hozzád menekülök, ó Mária, köpenyed alá húzódom, te a bűnösök menedéke vagy, légy tehát üdvösségem reménye, ha elkergetsz engem, hova fussak? Röpima, Mária, menedékem, ments meg engem! Szent Atanáz imádságával, szavaival fohászkodunk. Ó Úrnőnk, Isten rád bízta a kegyelem minden kincsét. Kegyelemmel teljesnek mondunk, mert a Szentlélek elhalmozott vele, amikor reát szállott. A nép gazdagjai, akik a te ajándékaidból gazdagodtak meg, kérnek és segítségül hívnak téged. Hallgass meg, ó szentséges szűz, imádságainkat, és emlékezzél meg rólunk. Részesíts gazdagságodból, a kegyelmek bőségéből, melyeknek teljességét birtoklod. A főangyal köszöntött, és kegyelemmel teljesnek nevezett téged. Az összes nemzetek boldognak mondanak, a mennyei karok mind áldanak. Mi is, akik a földön élünk, mondjuk neked, üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, imádkozzál értünk, ó Istennek anyja, Úrnőnk és királynőnk. Mária, vigyázz ránk, és vigyél minnyájunkat Istenhez.

0: el nekik a mennyből
1: minden gyönyörűséggel teljesen.
0: Könyörögjön. Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Krisztus, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.

A szűzanya közbenjárását kértük családjainkért. Köszönjük mindannyiuknak, hogy velünk imádkoztak. Jövő héten szintén a szűzanya közbenjárását kérjük, hogy ő imádkozzon, ő járjon közben az özvegyekért. Hozzácsatlakozunk imáinkkal. Kérjük hallgatóinkat és mindazokat, akik itt jelen vannak, ha tehetik, tartsanak jövő héten is velünk. Áldott estét kívánok mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: világod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: mi atyánk,

0: Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról.
1: Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. 14. Leó az általános kihallgatáson az egyház eszkatológiai dimenziójáról elmélkedett, ahogyan azt a Lumen Gentium zsinati konstitúció bemutatja. Az egyház Isten földi zarándok népe, amely pontosan az utolsó ígéretből merítve olvassa és értelmezi a történelem dinamikáját az evangéliumon keresztül, elítéli a gonoszt minden formájában, és szóban és tettben hirdeti az üdvösséget, amelyet Krisztus az egész emberiség és az ő országa számára kíván elhozni. 14. Leó ezt hangsúlyozta a heti általános kihallgatásán szerda reggel a Vatikánban, miközben folytatta elmélkedését a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium egyházról szóló konstitúciójáról. Ez alkalommal a 7. fejezetben tárgyalt eszkatológiai dimenzióról elmélkedett.
1: La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale, che è la patria celeste.
0: A Szent Atya emlékeztette a híveket, hogy az egyház a földi történelmen keresztül haladva mindig a végső célállomása a mennyei hazafelé tekint. Ugyanakkor sajnálkozott azon, hogy gyakran figyelmen kívül hagyjuk vagy lekicsinyítjük ezt a lényegi dimenziót. Megállapította, hogy ez azért történik, mert túlságosan arra koncentrálunk, ami közvetlenül látható, és a keresztény közösség életének konkrétabb dinamikájára. Viszont Isten országa a célja az egyház minden cselekedetének, hangsúlyozta a pápa. Az egyház nem önmagát hirdeti, éppen ellenkezőleg. Minden benne lévő dolognak a Krisztusban való üdvösségre kell mutatnia. Mint a remény őrzője, amely megvilágítja az utat, emlékeztetett Leó pápa, az egyház küldetése az is, hogy világosan kiálljon mindaz ellen, ami megöli az életet és megakadályozza annak fejlődését, és hogy állást foglaljon a szegények, a kizsákmányoltak, az erőszak és a háború áldozatai, valamint mindazok mellett, akik testben és lélekben szenvednek. Ebből a perspektívából az egyház arra hivatott, hogy alázatosan felismerje saját intézményeinek emberi törékenységét és mulandóságát, amelyek annak ellenére, hogy Isten országának szolgálatában állnak, e világ mulandó képét viselik magukon, hangsúlyozta Leó pápa. Egyetlen egyházi intézmény sem tekinthető abszolútnak, mondta a pápa, sőt, mivel a történelemben és az időben léteznek, folyamatosan megtérésre, a formák megújulására és a struktúrák reformjára, a kapcsolatok folyamatos regenerálódására van hivatva, hogy valóban betölthessék küldetésüket. Jézus pontosan azzal indította el az egyházat, hogy meghirdette a szeretet, az igazságosság és a béke országát, ezért arra vagyunk hivatva, hogy figyelembe vegyük a Krisztusban való üdvösség közösségi és kozmikus dimenzióját, és tekintetünket erre a végső horizontra fordítsuk, hogy mindent ebből a perspektívából mérjünk és értékeljünk, mondta a pápa.
1: La Chiesa vive nella storia, al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
0: Mivel az egyház a történelemben él, az Isten országának a világban való eljövetelének szolgálatában, Leó pápa kifejtette, hogy ennek megfelelően hirdeti eme ígéretnek a szavait mindenkinek és mindig. A szentségek, különösen az eukarisztia ünneplésében kapja ennek zálogát, és ülteti logikáját a gyakorlatba. Továbbá 14. Leó hozzátette. Az egyház tudja, hogy ő az a hely és az az eszköz, ahol a Krisztussal való egyesülés szorosabban megvalósul, miközben elismeri, hogy az üdvösséget Isten a Szent Lélekben az egyház látható határain túl is adományozhatja. Ebben a tekintetben a pápa rámutatott, hogy a Lumen Gentium fontos kijelentést tesz, nevezetesen az egyház az üdvösség egyetemes szentsége, vagyis az Isten által előmozdított élet és béke teljességének jele és eszköze. Ez azt jelenti, magyarázta Leó pápa, hogy nem azonosítja magát tökéletesen Isten országával, hanem annak magva és kezdete, mert a beteljesedése csak a végén adatik meg az emberiségnek és a kozmosznak. A Krisztusban hívők tehát, buzdította pápa, anélkül járják végig ezt a földi történelmet, amelyet a jó érlelődése, de az igazságtalanságok és a szenvedések is jellemeznek, hogy tévednének vagy kétségbe esnének. A tőle kapott ígéret által vezérelve éljenek, aki mindent újjátesz. Ebben az összefüggésben a pápa hangsúlyozta, hogy az egyház küldetését Isten országának Jézusban való kezdetének már és az ígért és várt beteljesedés még nem állapota között valósítja meg.
1: Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani che stanno compiendo oggi la loro missione e quanti hanno già terminato l'esistenza terrena e sono in uno stadio di purificazione o di beatitudine.
0: Leo pápa arra is buzdította a hívőket, hogy értsék meg a ma küldetésüket teljesítő keresztények és azok közötti kapcsolatot, akik már befejezték földi létüket, és a megtisztulás vagy a boldogság állapotában vannak. A Lumen Gentium valójában, ismételte meg a Szentatya, megerősíti, hogy minden keresztény egyetlen egyházat alkot, hogy létezik a szeretett közösség és a lelki javak megosztása, amely minden hívő Krisztussal való egyesülésén alapul, a földi egyház és a mennyei egyház közötti testvéri együttérzésen, a szentek azon szeretett közösségén, amelyet kiváltképpen a liturgiában tapasztalunk meg. Azáltal, hogy imádkozunk az elhunytakért, és azok nyomdokait követjük, akik már Jézus tanítványaiként éltek, mi is, emlékeztetett a pápa, támaszt kapunk utunkon, és megerősítjük Isten imádását. Az egy lélek által megjelölve, és az egy liturgiában egyesülve azokkal együtt, akik hitben előttünk jártak, dicsérjük és dicsőítjük a Szent Háromságot. Leo pápa a katekézise végén kijelentette, legyünk hálásak a zsinati atyáknak, hogy emlékeztettek minket a keresztény lét e legfontosabb és legszentebb aspektusára, és törekedjünk arra, hogy ápoljuk ezt az életünkben.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról. A Vatikán közzétett egy dokumentumot, amely a teremtett világ és az emberi élet családon belüli gondozására összpontosít, átfogó ökológia a család életében címmel. Az április 27-én hétfőn közzétett szöveg Ferenc pápa és 14. Leó pápa azon felhívására kíván válaszolni, hogy hallgassák meg a szegények és a föld kiáltását, és adjanak konkrét választ, áll a kezdeményezést bemutató sajtóközleményben. A dokumentum az Amoris Laetitia szinódus utáni buzdítás elveiből és a Laudato Si kezdetű enciklika tanításaiból merít. A szöveg az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a világiak, a család és az élet dikasztériuma közös erőfeszítéseinek eredménye, és teológusok, tanácsadók és házaspárok közvetlen bevonásával készült. A családi értékek jelentik a termékeny talajt, amelyből az egész társadalom növekszik. Ahhoz, hogy megfelelően gondoskodhassunk közös otthonunkról és minden emberről, a családoknak kell a példaképnek lenniük, írja a két dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros és Kevin Farrell bíboros. Sok család odafigyel, hogy törődjön a közös otthonunkkal és másokkal, gondolkodásmódjukat a reményre irányítva, ami Jézus Krisztus. A család értékei következetesek és alapvetőek közös otthonunk és fele barátaink gondozásában, hangsúlyozzák a bíborosok. Mik a család értékei? A család tagjai megtanulják az önzetlenséget, a türelmet és az odaadást, a nyitottságot és az életvédelmét, hogy virágozhassanak. Továbbá az egymás kiegészítését és a kölcsönösséget, a nemzedékek közötti kapcsolatokat és a szolidaritást más családokkal, valamint a tudás és a hagyományok átadását. A dokumentum iránymutatásokat kínál családok, egyházi csoportok és egyének számára, hogy segítsen nekik kezelni a jelenlegi környezeti kihívásokat és elősegítse minden ember átfogó fejlődését. A szöveg első része Ferenc pápa legjelentősebb írásain alapuló alapvető fogalmakat mutat be, míg a második rész, a kötet középpontja, tematikus fejezeteket tartalmaz, amelyek a Laudato Si kezdetű enciklika 7 célkitűzését tükrözik. Ezek a következők. A föld kiáltásának meghallgatása, a szegények és a kiszolgáltatottak kiáltásának meghallgatása, az ökológiai gazdaságtan elfogadása és előmozdítása, az ökológiai életmód elsajátítása, az átfogó ökológia és a nevelés, az ökológiai spiritualitás a családban, valamint a családok részvétele a közösségi életben. Minden fejezet 4 részre oszlik, a téma magyarázata, a téma vonatkozásai, kérdések a reflexióhoz és a vitához, valamint a javasolt intézkedések listája. A sajtóközlemény megjegyzi, hogy bár a dokumentum a családoknak szól, mindenki számára hasznos lehet, mivel a teremtett világról való gondoskodás és az emberi méltóság előmozdítása olyan témák, amelyek mindenkit érintenek. A családok, mint a társadalom alkotó elemei válhatnak e mélyreható kulturális változás motorjává. Az átfogó ökológia a család életében című dokumentum ingyenesen elérhető 5 nyelven mindkét dikasztérium hivatalos weboldalán.

0: Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában. Május 5-én kedden este 6 órakor a római Szent István kerektemplomban Baldo Reina bíboros, Leó pápa római egyházmegyeinek vikáriusa Szent Misét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékére. Homíliájában hangsúlyozta, az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet köszöntötte a szentmise előtt a vendégeket, a diplomáciai testület tagjait, római magyar híveket, a Rómában tanuló diákokat, kispapokat és szerzetes növendégeket, illetve az örök városban szolgáló papokat, szerzeteseket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenti bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni, annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. A szentmisén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt, Gregorián énekük szárnyoló dallama bejárta az 1500 éves ősi bazilikát. Baldo Reina bíboros nagy tisztelette szólt homíliájában Mindszenti bíborosról, akinek a végsőkig menő példaadó élete mindmáig előttünk áll. A Szent Mise olvasmánya az apostolok cselekedeteiből méltán illik ő rá is, mert ahogy egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítmányok lelkébe, és buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemenniük Isten országába, épp úgy tett Mindszenti bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot mindannyiunk számára. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Jézus az utolsó vacsorán békét ígért övéinek, mondván, az én békémet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. Mindszenti bíboros mindvégig meg tudta őrizni ezt a békét, még a börtönben is. Jól lehet, a legtöbben azt tartják, hogy az üldöztetés során az ember nem tudja megőrizni ezt a békét. Aki azonban még a börtön, a szabadságtól megfosztottság körülményei között is be tudja fogadni a lelkébe Krisztust, ahogyan ő is tette, akkor ott is meg tudja őrizni azt a békét, amit az Úr áraszt a szívébe. Krisztus ugyanis minden körülménye között a mi oldalunkon áll, szögezte le Reina bíboros. Így Mindszenti bíboros is, akinek volt ereje szembeszállni a igazságtalansággal, a hatalommal, mert Krisztustól kapott erőt ahhoz, hogy mindvégig hűségesen kitartson, és soha ne engedjen, hogy meg ne inogjon, és bele ne lépjen kompromisszumokba. Így maradt hűséges az Úrhoz, soha meg nem tagadta az evangéliumot, amelynek hirdetésére odaszentelte egész életét. Soha nem gondolta, hogy a politikai hatalmi rendszerek erősebbek tudnának lenni az ő gyengeségénél, ahogy Pál apostol is tanította, amikor a gyengeségével dicsekszik, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mindszenti bíboros mindig ezt a nagy erőt mutatta, amely viszont a hitének a gyümölcse volt. Az elnyomó ideológiákkal szemben ő nem egy másik ideológiát használt, hanem egyetlen ereje Krisztus maga volt. Ő mindig az egyház fia maradt, hűséges pap. Baldo Reina bíboros a Santo Stefano Rotondo bazilika sajátosságára utalt. Krisztus első vértanúja volt az ősegyházban Szent István diákonus, és az ő tanúságtétele nagyon sokakat bátorított nem csak a saját korában, hanem a későbbiekben is. Ezt szépen lehet látni a bazilika falai mentén futó képsorokon, amely azoknak állít emléket, akik vérük ontásával tette tanúbizonyságot Krisztus úrok iránti hálából. Ők azok, akiknek hatalmas seregéről a jelenések könyve írja, fehérre mosták köntösüket a bárány vérében. Az ő vérontásig menő tanúságtételük óriási erőforrás az egyház számára, itt Rómában és Magyarországon épp úgy. Forduljunk hozzá, kérjük a közbenjárását, amely az ő örömteli hitének a tanúságtétele. Zárta homíliáját Baldo Reina bíboros, Leó pápa római helynöke. A szentmise végén Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora köszönte meg Reina bíboros szolgálatát, majd együtt imádkozták az imát Mindszenty bíboros boldog avatásáért. Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mind halálig hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben.

Jézus világosan elmondja, hogy mit kell tenned ennek érdekében. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Nem csak bizonyos parancsokat kell komolyan venned. Nem csak azokat, amelyek rokonszenvesek, amelyeknek a megtartása könnyű számodra, hanem azokat is, amelyek kihívást jelentenek, amelyeket nehéz betartani. Jézus beszél arról is, hogy mi lesz ennek a gyümölcse az életedben. Nem akármit ígér, hanem ezt mondja. Az én örömöm lesz bennetek, és örömötök ezzel teljes lesz.

Ki ne akarná ezt a teljes örömöt? Ennek azonban feltétele van. Meg kell maradnod az Isten szeretetében. Ez pedig döntés. Mégpedig nem egyszeri, hanem mindennapos döntés. Maradni akkor is, amikor nem érzed. Amikor kudarcot vallasz. Amikor talán inkább menekülnél.

Ez a szeretet nem mindig csak simogat. Időnként formál, tisztít, szembesít, de soha nem enged el. Ezért hát te se engedd el őt. Ragaszkodj hozzá akkor is, amikor nehéz. Ne hagyd, hogy bármi eltávolítson tőle. Hiszen semmi és senki más nem tudja neked megadni azt a bőséges, örömteli életet, amit Krisztus felkínál számodra. Egyedül csak általa élhetsz teljes értékű életet. Csak ő tehet igazán boldoggá.

Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes.

0: Testvéreim, minden szent asszonnyal együtt tegyünk hitet üdvözítőnk mellett, és mondjuk, jöjj el, Urunk Jézus! Urunk Jézus, Te a bűnös asszonynak sokat megbocsátottál, mert nagyon szeretett. Bocsáss meg nekünk is, mert sokat vétkeztünk.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, utaidon szent asszonyok szolgáltak neked, add, hogy téged követve járjuk életünk útját.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, amikor tanítottál, Mária hallgatott téged, Márta pedig szolgált neked. Engedd, hogy hitben és tevékeny szeretetben mi is téged szolgáljunk.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, aki testvérednek, nővérednek és anyádnak nevezted mindazokat, akik akaratodat teljesítik, segíts, hogy szavainkkal és tetteinkkel mindig megnyerjük tetszésedet.
1: Jöjj el, Urunk!

0: Urunk Istenünk, Te megtanítottad boldog Gizellát, hogy már itt a földön országodat keresse, és az élet különféle útjain neked szolgáljon. Közben járására enged, hogy hivatásunkban hűségesek maradjunk, és majd egykor beléphessünk a megígért országba. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Szent Györgyi Albert, ima a gyermekekért. Uram, elválasztottad a férfi és a női nemet, hogy egymás keresésében énünk legmélyebb húrjai rezdüljenek a legmagasabb harmóniákban. Ebből a kölcsönös keresésből fakadnak gyermekeink, kik tiszta és értetlen lélekkel születnek. Uram, mentsd meg a gyermekeinket, mentsd meg értelmüket, hogy romlottságunk ne rontsa meg őket. Mentsd meg életüket, hogy fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztítsák, hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építhessék önön világokat, a szépség, tisztesség, összhang, jó akarat és méltányosság világát, melyet a béke és a szeretet kormányoz mindörökké.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Mindenek előtt két dolog segíti az embert érettségre. Szeretet és szenvedés. Mondta Johannes Messner.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, ez a néhány mondat az evangélium szívéhez visz közel bennünket. Nem parancsokkal kezdődik, hanem szeretettel. Nem azzal, hogy mit kell tennünk, hanem azzal, hogy kik vagyunk, szeretettek. Amint engem szeretett az Atya. Ez a mondat szinte felfoghatatlan mélységet nyit meg. Az Atya szeretete Jézus iránt tökéletes, feltétel nélküli örök. És Jézus azt mondja, ugyanígy szeretlek titeket. Nem egy gyengébb emberi mércével mért szeretetről van szó, hanem ugyanarról az isteni szeretetről. Sokszor úgy élünk, mintha ki kellene érdemelnünk Isten szeretetét, de Jézus világossá teszi ez ajándék, amely már adott. Maradjatok meg az én szeretetemben, ez a kulcs. Nem az a kérdés, hogy Isten szerete, hanem az, hogy mi benne maradunk-e. A megmaradás nem egyszeri döntés, hanem kapcsolat, mint amikor valaki nem csak meglátogat egy otthont, hanem ott él. Jézus szeretetében maradni azt jelenti, visszatérni hozzá nap, mint nap, bízni benne akkor is, amikor nem érezzük közelinek. És Jézus konkrétan még hozzáteszi, ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. Ez nem fenyegetés, hanem útmutatás. A szeretet nem puszta érzelem, hanem életforma. Amikor megbocsátunk, amikor türelmesek vagyunk, amikor jót teszünk, akkor nem kiérdemeljük a szeretetet, hanem benne élünk. Hogy örömöm bennetek legyen, itt érkezünk el a csúcshoz. Jézus nem csak azt akarja, hogy jók legyünk, hanem hogy örömünk legyen, mégpedig teljes öröm. Az a fajta öröm, ami nem függ a körülményektől, nem a felszínes vidámság, hanem a mély bizonyosság. Szeretve vagyok, és nem vagyok egyedül. Ez az öröm Jézus öröme bennünk, az az öröm, amellyel ő az Atyában él. És mit jelent ez a mi életünkben? Azt, hogy a keresztény élet nem elsősorban szabályok gyűjteménye, hanem kapcsolat. Nem teljesítmény, hanem megmaradás. Nem félelem, hanem szeretet. Amikor elfáradunk, amikor bizonytalanok vagyunk, amikor úgy érezzük, nem vagyunk elég jók, azt mondja a Szentírás, hogy maradj a szeretetben. Nem kell messzire menni, nem kell mássá válni előbb, csak maradni. És ebből a megmaradásból születik meg az igazi öröm, az a csendes, mély öröm, amelyet semmi sem tud elvenni. Amen.

0: Könyörögjünk, Istenünk, ki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk add, hogy az ő szent anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Istenünk, te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről. Áraszt ki egyházadra a bátorság és a buzgóság szent lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, álhatatosak és szellédek evangéliumot hirdetésében. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. május 7-én Tibor Atya stúdió mikrofonjánál köszönti önöket, hallgassák meg híreinket, programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a Kászon Jakab-Halvi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Újabb szinodális dokumentumokat tettek közzé. A püspöki szinódus főtitkársága május 5-én közzétette a Ferenc pápa által a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének első ülésszakát követően létrehozott 7. számú tanulmányi csoport záró jelentésének első részét, amely a püspök jelöltek kiválasztásának kritériumára vonatkozik, valamint a 9-es számú tanulmányi csoport záró jelentését. A 7. csoport jelentése a püspök személyének és szolgálatának egyes kérdéseit vizsgálja missziós szinodális szemléletben. A 9. csoport jelentése teológiai kritériumokat és szinodális módszereket mutat be az újonnan felmerülő tanbeli, lelkipásztori és etikai kérdések közös megkülönböztetéséhez. Ez a két jelentés az egyházi élet szívét érinti. Az első emlékeztet arra, hogy a püspök kiválasztása a keresztény közösség valódi megkülönböztetési folyamata, nincs pásztor nyáj nélkül és nincs nyáj pásztor nélkül. A második konkrét eszközöket kínál a legnehezebb kérdések kezelésére anélkül, hogy megfutamodnánk az összetettség elől, meghallgatni az érintetteket, értelmezni a valóságot és egybegyűjteni a különböző tudásformákat. Ez a szinodális módszer alkalmazása a legigényesebb helyzetekben, hangsúlyozta Mário Grech bíboros, a szinódus főtitkára. Szenyor kávézó Kolozsváron. Ma délelőtt 10 órától a Belvárosi Unitárius Egyházközség tanács termében tartják az e-havi Szenyor kávézó alkalmát, melynek meghívottja és vendége Balázs Attila Torda Szent Lászlói református lelkész lesz, akivel Ferenc Emese szociális munkás beszélget. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Festménykiállítás a Studium Hubban. Ma délután 5 órától a Marosvásárhelyen a Bolyai tér 15 szám alatti Studium Hub termében sor kerül Magyar Júlia, Marian Juliana, Magyar István közös festménykiállítására, amelyre mindenkit szeretettel várnak. A tárlatot Moldován Irén nyitja meg. Az erre az alkalomra írt szonettjeiből olvas fel Baric Lajos papköltő, Böckcsúcs Nikolaj, Magyar Júlia, hangulatos zenével kedveskedik Szántó Árpád. A kiállítás június 30-áig tekinthető meg. Kiállítás megnyitó Székely udvarhelyen. 90 éve született Nagy Péter bikafalvi festőművész a kerekéforduló alkalmából. Ma délután 6 órakor megnyitják az életművét bemutató kiállítást a Haáz Rezső Múzeum Kossuth Lajos utcai képtárában. A művésznek közel 50 egyéni kiállítása volt, részt vett a környék valamennyi csoportos sereg szemléjén. Festményei ma már megtalálhatók Ausztráliában, Amerikában, Svédországban, Svájcban, Belgiumban, Ausztriában és Magyarországon. 2007-ben legprímább művészdíjjal tüntették ki Székely udvarhelyen. A kiállítást, amely olajképeket, akvarell festményeket és paszteleket láthatunk, Kelemen Albert művészettörténész méltatja. A megnyitón csellón játszik Máté Boróka, Palló Imre művészeti szakközépiskola 5. osztályosa, zongorán kíséri Lokodi András. A vizes akvarell kiváló művelőjeként számon tartott alkotó életmű kiállítása június 2-áig látogatható. Exkluzív tárlat vezetés pedagógusoknak. A Petőfi Irodalmi Múzeum halálom esetén elégetendő Írói Naplók című kiállításán szervez rendkívüli tárlatvezetést pedagógusok számára.
a Székelyudvarhelyi Ház Rezső Múzeum munkaközössége holnap délután 6 órától a múzeumban. A kiállítás több szempontból mutatja be az írói naplókat, milyen altípusai lehetnek, milyen füzetbe és hány éven keresztül íródtak, hogyan kerültek a múzeumban, miképpen alakul bennük a makrotörténelem mikrotörténetté. Az eseménnyel céljuk, hogy ösztönözzék a diákcsoportokkal való visszatérést. A részvétel pedagógusok számára ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Ez megtehető a museumpedagogia@hrmuseum.ro e-mail címen, vagy a 0266 218 375-ös telefonszámon.

gazdálkodóinak változását az elmúlt 250 évben az építtető Patacsi Csádán püspök óta regnáló egyházfők szándéka szerint, ahol létezik korabeli fotó vagy egyéb képi ábrázolás, azokkal is megismerkedhetnek az érdeklődők.

Híreink végén pedig néhány szóban a várható időjárásról. Ma többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, reggel, nyugaton, esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk erős a déli délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Enyhe reggelre ébredtünk, mindössze 8-14 fok közé csökkent a hőmérséklet, a délutáni maximumok 19-26 fok között várhatóak. Holnap hajnalban több helyen párással válhat majd a levegő, illetve ködfoltok is képződhetnek, majd napközben többször zavarja a felhősödést a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki, a légmozgás már holnapra veszít erejéből, legfeljebb nyugaton, észak-nyugaton élénkülhet meg az északira, észak-nyugatira forduló szél a délelőtti órákban, hajnalban holnap 7-15, délután 20-25 fokot mérhetünk. Nézzük a ma reggel 7 órakor mért hőmérsékleti adatokat, ezek szerint 11 fokot mértek Resicabányán és Herkulesfürdőn, valamint Déván és Vajdahunyadon, 13 fok van Aradon, Máriaradnál és Temesváron, 14 fok a 7 órakor mért adat szerint Nagyszalontán, valamint itt Nagyváradon, úgy szintén 14 fokot mértek Nagykárolyban, Tastádon, Szatmárnémetiben és Halmiban, Zilahon és Szilágysomlyon 12 fok van ma reggel, 11 fok Máramorosszigeten és Nagybányán, szintén 11 fokot mértek a Kincsesvárosban, Kolozsváron, valamint Gyulafehérváron. Nagyszebenben, kedves hallgatóink, 12 fokra ébredhetnek, Marosvásárhelyen, valamint Segesváron 11 fok van ma reggel, Brassóból 10 fokot jelentettek, 9 fok van Sepsiszentgyörgyön, valamint Baróton, Székelyudvarhelyen, Kézdivásárhelyen és Kovásznán, 7 fok Maroshévízen, Gyergyószentmiklóson, Csíksomlyon és Görbepatakán, Besztercén 11 fok van ma reggel, 10 fokot jelentettek Szovátáról és Parajról. Bákóban ma reggel 11 fok van, Bukarestben 9-10 fokra ébredhetnek az ott élő hallgatók. Nézzünk kicsit nyugatabbra, Budapesten 12-13 fok van ma reggel, Debrecenben 11, Szegeden és Pécset pedig 9. A gyönyörű felvidéken Pozsonyban 10, míg Kassán 12 fok van, Kárpátalján ma reggel Ungváron és Beregszászon is 13 fokot mértek, Eszéken, a délvidéken 12 fok van, Szabadkán 11, végezetül Nagybecskereken és Újvidéken 12 fokot mértek a reggeli hét, ottani 6 órai mérés szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal, legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában minden nap megtalálhatják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre, és ne felejtsék el, keressenek fel minket minden nap a Facebook oldalunkon is.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vételkörzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai nap eseményei következnek. Mai napon, május 7-én, előbb nézzük meg a névnapokat, azok eredetét. Ma Gizella, Szanisztó, Darma, Napóleon és Bendegúz névnapok vannak. Nézzük meg az eredetüket. Gizella, ófél német eredetű névjelentése, női tűtósz, női kezes idegen udvarban nevelkedő lány, legismertebb viselőinek, Szent István király feleségének boldogálvatása idején és általában a 20. század első felében gyakori név volt. A Szaniszló, a szláv, Stanislav névből származik, jelentése álhatatosság, szilárdság, dicsőség. Dalma, a Vörösmarty Mihály írói névalkotása, eredetileg férfi név, az Alánfutása című hős költeményben forrása talán a nyelvjárási dalma szó jelentése testes. Petőfi Sándor is használta saját álnévként, női névként először Vajda Péter alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mór. A Napóleon olasz eredetű névjelentése nápolyi, Nápoly városából való. A Bendegúz hun magyar eredetű név, Attila hun uralkodó atyának nevéből származik, és a germán a német latin eredetű név, a latin germánus névből származik, jelentése dárda, édes testvér vagy törzsökös. Nézzük meg, május 7-én, a mai napon milyen események történtek. 250 éve megszületett Berzsenyi Dániel költő, táblabíró, 199 éve született Vajda János költő, publicista, az első szimbolista. 193 éve született Johann Brahms zeneszerző, romantika kimagasló alakja. 186 éve született Piotr Ilyich Csajkovszkij orosz zeneszerző, a zenetörténelem egyik legismertebb alakja. A diótörő fűződik az ő nevéhez. 165 éve megszületett Rabindranath Tagore, Nobel-díjas hindu író költő, aki Balatonfüreden gyógyult. 148 éve született Erdős René író költő, 135 éve megnyílt a Városligetben az első állandó jellegű budapesti cirkusz. ...125 éve született Gary Cooper, amerikai színész, 115 éve Hamburgban megnyílt a régi Elba alagút, amely több mint 400 méter hosszan fut a kikötő alatt. 107 éve született Eva Perón, argentin politikai vezető. 94 éve született Szemes Mari, színésznő. 86 éve született Götz Béla, Jászai Mari díjas díszlettervező, egyetemi tanár. Szintén 82 éve született Kovács István, színművész, rendező. 76 éve nyitották a Ferihegyi repülőteret, a mai Liszt Ferenc repülőtér elődjét. 73 éve Ibrányban megszületett Hegedűs Géza, Kossuth és Mahászai Mari díjas színművész, egyetemi docens. ...15 éve meghalt Hubay Miklós, Kossuth díjas drámaíró, 26 éve pedig ifjú Douglas Fairbanks amerikai színész, 35 éve halt meg Zsolt István, nemzetközi labdarúgó játékvezető, színházi főügyelő. 43 éve halt meg Romhányi József, a Rimhányó író, költő, érdemes művész, meghalt 51 éve H.I. Gyula, Kossuth díjas író, műfordító és forgatókönyvíró, 60 éve született Pintér Attila, válogatott labdarúgó, hátvéd, labdarúgó edző és szövetségi kapitány. 69 éve született Kovács Kriszta, színművésznő, Barokk Színház alapító tagja, 26 éve Vlagyimir Putyin letette hivatali esküjét Oroszországban. 103 éve született Ann Baxter, amerikai színésznő, 102 éve kezdődött meg a 8. újkori nyári olimpia,
Párizsban, és 73 éve született Szolnokon Endrei Judit, televíziós műsorvezető. Kedves Mária Rádió hallgatók, ezek történtek a mai napon, május 7-én. Ezek az események történtek, maradjanak továbbra is velünk.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Boldog Gizella, magyar királyné, apátnő. Első koronás uralkodónőnk Gizella Bajor hercegnő, Henrik Bajor herceg és Gizella burgundiai hercegnő leánya volt. Bajorországban, Regensburgban született 980 körül. Gondos nevelésben részesült. 996-ban ment férjhez Szent Istvánhoz. Regensburgban az Alte Kapelle nevű volt hercegi udvartemplom egyik falfestménye az eljegyzésüket ábrázolja, s a képen Gizella leendő férjénél csaknem egy fejjel magasabb. Eredetileg kolostorba akart lépni, szemlélődő hajlamú vallásos lélek volt. Amikor Géza fejedelem fia számára megkérte kezét, mégis beleegyezett a házasságba. Erre elsősorban Szent Adalbert püspök bírta rá. Értésére adta, hogy jobban tetszik Istennek, ha közreműködik egy nép megtérésében, mint ha a kolostori elvonultságban él, így Gizella lemondott a szemlélődő életről, és életét felajánlotta egy nép jövőjéért. A tervezett házasságot leghatározottabban nagynénje Gerberga apáca főnöknő ellenezte. Helytelenítette, hogy törékeny unokahúgát politikai okok miatt veszélyeknek tegyék ki a barbár herceg oldalán. Hiába utaltak arra, hogy István már jó keresztény és ígéretet tett egész népe megtérésére. Végül Henrik, hogy megismerjék, meghívta Istvánt Bajorországba, aki már az első találkozásnál lefegyverezte a főnöknőt, előkelő, udvarias és őszinte viselkedésével. A krónikás szerint még egy utolsó próba elé állította őt. Hosszú ideig halogatta a találkozást István és Gizella között. Azután úgy rendezte a dolgot, hogy István a kolostor kertben lássa meg először Gizellát, aki éppen térden állva imádkozott egy szobor előtt. Fölhívta rá István figyelmét, és kíváncsi volt, hogyan viselkedik a barbár. István félretette fegyverét, észrevétlenül Gizella mögé lopózott, meghajolt a szobor előtt, és mozdulatlan maradt, míg Gizella be nem fejezte az ájtatosságát. Ezzel a türelmes és alázatos viselkedéssel Gerberga utolsó ellenállását is megtörte. Új hazájában Gizella azoknak a nagy európai nőknek a nyomdokába lépett, akik előmozdították a nyugat keresztényé tételét. Városa Veszprém volt. A veszprémi püspök ettől kezdve a mindenkori magyar királyné gyóntatóatya és a koronázás alkalmával koronázó főpapja is volt. A királynénak a magyarok készítették a koronát. Gizella elsősorban városát igyekezett megszépíteni. Fölépítette a székes egyházat és apáca zárdát alapított. Az esztergomi és somjóvásárhelyi zárda alapításában is közreműködött. Neki kellett az ország templomait egyházi felszerelésekkel ellátnia. Gizella nagyon szépen vart és hímzett. Már a Koppány elleni csatához is készített két zászlót Istvánnak Szent György és Szent Márton képeivel. A magyar koronázó palást is az ő kezemunkája. István törvénye szerint a templomok liturgikus könyveit és kelyheit a püspököknek kellett beszerezniük, de a miseruhákat és más fölszerelési tárgyakat a királyi udvar volt köteles rendelkezésükre bocsátani. Ennek gondját bízta a király Gizellára, akinek munkatársnői magyar és bajor udvarhölgyei, valamint a veszprémi zárda apácái voltak, de maga is részt vett a munkában. Ha egy-egy templomnak az öt liturgikus színben fehér, piros, zöld, lila, fekete csak egy-egy rend öltözetet juttatott is, az már 1500-2000 miseruhát jelentett. Nagyobb templomok azonban jóval többet is kaptak. 40 éven át milyen óriási munkát végzett a királyné munkatársaival együtt. Utódainak is nyomdokába kellett lépniük, s a magyar királynéknak annak bizonyítékául, hogy háziasszonyi erényekkel rendelkeznek, a koronázási szertartás alatt néhány varró és hímző öltést kellett a koronázó paláston végezniük. Gizella példás feleség volt. Kölcsönös nagyröbecsülés, gyengéd megértés és finom tapintat jellemezte a házastársak kapcsolatát. Sokszor elkísérte férjét nehéz, ellenőrző útjaira is az országban. Fáradhatatlan volt a jó tettek gyakorlásában. Megnyitotta szívét és kezét a szegények előtt, segítő kezet nyújtott minden szükséget szenvedőnek, aki útjába került. A krónikás magasztalja ártatlanságát, vallásosságát, szelídségét, bőkezűségét, jótékonyságát és vendégszeretetét. Fiának, Imrének halála után mindinkább visszavonult, István halála után pedig már csak is Istennek élt. Anyai és hitvestársi fájdalmát hősiesen viselte. A szentek rendkívüli jellemének kialakulásában nagy szerepet játszanak a szenvedések. A szent királynénak bőven volt része bennük. Kezdetben az új hazában honvágy gyötörhette, később gyermekei halálába kellett belenyugodnia, férje halála után pedig utódaitól sok méltánytalanságot viselt el. Péter is, Aba Sámuel is méltatlan és igazságtalan bánásmódban részesítette a király özvegyet. Nem csak bevételeit csökkentették lényegesen, hanem fogságba is vetették. Mint később Árpádházi Szent Erzsébettől, tőle is beszámíthatatlanság ürügyével vették el javait. Özvegysége alatt ugyanis még pazarlóbban gyakorolta a jótékonyságot, mint előtte. Ezért gondnokság alá helyezték. Péter fogságából azok a magyar rendek szabadították ki, akik Pétert elűzték, Aba Sámueléből pedig azok a bajor lovagok, akik Pétert másodszor trónra segítették. Gizella mindezt türelmesen viselte. Végül 48 év múltán visszatért hazájába a bajor lovagokkal. Itt megvalósította fiatalkori terveit. Passauban belépett a bencés nővérek kolostorába, melyet bátyja Szent Henrik alapított. Két év múlva apátnő lett. Egyes magyar történészek szerint Gizella Magyarországon Veszprémben halt meg. Ez kétségbe vonja a németek által általánosan elfogadott tényt, hogy Passauban, a Niedernburgi templomban helyezték örök nyugalomra. Sírfelirata 1095-öt jelöli meg halála éveként. Halálától kezdve sokan övezték személyét tisztelettel. Sajnos a liturgia sajátos magyar részébe, a magyar propriumba ünnepe még nem került be. 1975 áprilisában a passaui püspökség beadványban kérte a Szent Széket, hogy ünnepére engedélyezzék saját könyörgés használatát. Ez meg is történt. A válaszban a rítus kongregáció elnöke Sancta Gizella néven említi. 200 évvel ezelőtt Firmanus passaui püspök hajlandó lett volna veszprémi kollégájának a királyné hamvait teljesen átengedni, de a kedvezőtlen politikai események s a két püspök halála megakadályozták a terv keresztülvitelét. Talán még ma sem késő. Ideje, hogy a magyar nép első szent életű királynénkat sajátjának tekintse, hiszen 42 éven át élt közöttünk, ért.

mai nap gondolata Viennei Szent Jánostól: nem a bűnös tér vissza Istenhez, hanem Isten fut a bűnös után és téríti magához.

Kedves Mára Rádió hallgatók, a mai nap folyamán a következő műsorok előrendeztessük meg önöket. Az igézi után 8 órától Szent Misét közvetítünk Vajda Hunyadról, majd azt követi a hét plébániája Gábor Anna szerkesztésében, majd fogadom az önök ima szándékait, amelynek végén a dicsőséges rózsafűzét imádkozzuk, amelynek a végén a Loretói litániát is. Majd 10 órától Illés Izabella kolléganőnk interjút készít élőben egy meglepetés vendégünkkel, majd azt követi a házunk táján Szilágyi Lászlóval, 11 órától pedig szintén Illés Izabella Krisztus nyomában című műsorát hallhatják. 11 óra 30 perctől asztalt terítünk, majd azt követően mennek királyni asszonyát imádkozunk, és a Zsolozsma napközi imaóráját, majd azt követi a Déli Magazin, amelynek végén egy újabb műsorismertetővel jelentkezünk. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, imádkozzunk ma is együtt egymásért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

2, 3, 1, kezdjük. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Vajdahunyadi Nagyboldogasszony plébánia templomból. Szentmisét közvetítünk, amelyet Korom Imre plébános mutat be. A kántori szolgálatot Berendei Gábriel látja el. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Krisztusban, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! A Krisztussal való közösség egy ember számára az öröm forrásává kell legyen. Ahhoz, hogy ez az örömünk tartós legyen, meg kell tartanunk Krisztus parancsait. Akkor, amint a mai evangéliumban is hallani fogjuk, akkor maradunk meg a szeretetében. Napi imáinkban kérjük Isten irgalmát, hogy mindvégig kitartsunk a jóban. Egymagunkban ezen a téren sajnos gyengék vagyunk, ezért ma, amikor boldog Gizella királynőre is emlékezünk a Szent Misében, valljuk meg bűnösségünket. Szent Misénket a Simulei és a Radovics családok elhunytjaiért ajánljuk fel engesztelésül. Gyónom,
1: a mindenható Istennek és megtett testvéreim, hogy sokszor sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtlen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

gyönyörű. Istenünk, a te kegyelmed átalakít minket, bűnösökből megigazultakká válunk. A lelki nyomorúságból boldogságra jutunk, állj mellettünk gondviseléseddel és támogass ajándékaiddal, adj nekünk erőt, hogy mindvégig állhatatosak maradjunk. A hitből

0: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Az apostoli zsinaton heves vita támadt a mózesi törvény megtartása körül. Péter akkor szólásra emelkedett. Férfiak, testvérek, tudjátok, hogy Isten már hosszabb ideje kiválasztott engem közületek, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium szavát, és az igaz hitre térjenek. A szíveket vizsgáló Isten bizonyságot tett mellettük, amikor nekik éppen úgy megadta a szent lelket, mint nekünk. Nem tett különbséget köztünk és köztük, amikor a hit által szívüket megtisztította. Most tehát miért ellenkeztek Istennel azáltal, hogy azt az ígát akarjátok a tanítványok nyakára tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem bírtunk viselni. Ellenkezőleg a mi hitünk az, hogy Urunk Jézus Krisztus kegyelme által üdvözüllünk, és éppen úgy ők is. Erre az egész gyülekezet lecsillapodott. Meghallgatta Barnabást és Pált, amint elbeszélték, milyen csoda jeleket művelt általuk Isten a pogányok között. Amikor befejezték, Jakab apóstol szólalt fel. Férfiak, testvérek, hallgassatok meg engem. Simon elbeszélte, hogyan mutatta meg Isten, hogy a pogányok közül akar magának népet választani. Ezzel megegyeznek a próféták szavai. Azt mondja ugyanis a Szentírás. Ezek után visszatérek, és újjáépítem Dávid leomlott sátorát. Omladékait újjáépítem, és helyreállítom, hogy a többi ember is keresse az Urat, és minden nép, amely segítségül hívja nevemet, az Úr mondja ezt, és meg is teszi. Ez az örök határozata. Véleményem szerint tehát nem kell háborogtatnunk azokat, akik a pogányok közül tértek meg Istenhez. Azt azonban írjuk meg nekik, hogy tartózkodjanak a bálványoknak bemutatott áldozati, állatok evésétől, a paráznaságtól, valamint a folytott állat és a vér fogyasztásától. Mózesnek ugyanis minden városban régtől fogva van hirdetője, hiszen minden szombaton olvassák a zsinagógában. Ez az Isten igéje.
1: Istennek.

0: az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Ezek az evangélium igéi.
1: Áld meg, Krisztus!
0: A Szent Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók, a tegnapi evangéliumi szakaszban a szőlőtőről és a szőlővesszőről való hasonlatról elmélkedtünk. Ennek a hasonlatnak a teljes értelmezése az, hogy Krisztus tanítványainak meg kell maradniuk az ő szeretetében, és ezzel biztosítsák Krisztus iránti hűségüket. Az evangélium szerinti élet indító oka a Krisztus iránti szeretet kell legyen, de ez egy olyan szeretet, amely az emberek felé irányul. És amikor ezt a szeretetet próbáljuk megélni, akkor felülről kapjuk a segítséget, hiszen Isten nélkül, az ő kegyelme nélkül, az ő segítsége nélkül a felebaráti szeretetet nem tudnánk megélni. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Ez azt jelenti, hogy úgy szeressétek ti is egymást, ahogy én és az Atya szeretjük egymást. Tehát annak a jó indulatnak és megértésnek kell uralkodnia az emberek között, amelyet Krisztus az Atyától hozott, és ő mutatott meg nekünk. Ezzel együtt Krisztus örömének, annak az örömnek leszünk a tanúi és a megélői is, amit ő képviselt a világban. És ezért hallottuk a Szenteckében, hogy az Úr akarata szerint megalakul az ősegyház közössége. És az ősegyházban is voltak feszültségek. Ezért zsinatot

Krisztus akaratának a megvalósítása itt a Földön. Van főleg nyugaton egy ilyen tendencia, már több évtizede, hogy azt mondják a hívek egy része, hogy Krisztus igen, egyház nem. De nem mondhatunk igent Krisztusra, és nemet az egyházra, mert az egyház az nem más, mint Krisztus titokzatos teste. Nem lehet megérteni a keresztény embert önmagában, egyház nélkül, mint ahogy Krisztust sem lehet egyedül elképzelni. Azt mondja Ferenc pápa, így fogalmazott ő, én is így fogalmazok. Krisztus nem egy égből pottyant hős, aki azért jött közénk, hogy a megmentésünkre siessen, hanem Jézus Krisztusnak története van. Azt is mondhatjuk, hogy Istennek története van, és eddig az idézet. Istennek története van, kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók, mert az Isten mindig együtt akart az üdvtörténetben zarándokolni az ő népével. Egy keresztény embernek az élete történelem nélkül, egy közösséghez való tartozás nélkül, a mi esetünkben egyház nélkül érthetetlen. Ez nem adhat tovább életet, hogyha egymagában van. Az egyház szentségeink keresztül és szilárd útmutatásaink keresztül jelen van a mi életünkben, és ezáltal Krisztus van jelen, köztünk és bennünk. Az egyház tanítása által, kedves testvérek, kapom a hit ajándékát. Azt mondja a Szentírás, fides ex auditu, a hit hallásból ered. Tehát a szentbeszédeken keresztül, a tanításokon keresztül, a buzdításokon keresztül, az egyház átadja mindazt a híveknek, mindazt, amit Krisztustól kapott, Krisztustól látott. Ugyancsak a teológia fogalmaz így, ipsissima verba et facta Christi. Jézusnak a saját szavait és tetteit adja tovább az egyház. Krisztus az egyházon keresztül él tovább. És a legjobb példája annak, hogy az egyházban Krisztus él tovább, az, hogy példaképeket állít elénk immár 2000 esztendeje. És a liturgikus naptárunkban ma Szent István királyunk hitvesére, az első koronás királynénkra, Szent Imre herceg édesanyjára emlékezünk, Boldog Gizellára. És milyen érdekes a mi magyar történelmünk. Az első királynénk Boldog, az utolsó magyar királynénak Zita, királynénak a boldoggá avatása pedig folyamatban van. Az első királyunk Szent István, az utolsó magyar király a boldogok sorában van, Boldog IV. Károly néven, aki 1920-ban halt meg számüzetésben, miután 1916-ban utolsóként magyar királlyá koronázta. De nézzük egy kicsit Gizella királyné életét, mert nagyon tanulságos. 980 körül született Passauban, mai Németország területén, és a mélyen hívő

kislány Gizella kolostorba akart lépni, de 995-ben, tehát 15-16 esztendős lehetett, amikor Géza fejedelem megkérte a kezét fia számára. És egy gyermek az egyedül nem dönthet, nem tud dönteni. Csak most van az, hogy kiállnak és teletorokkal ordítoznak. De régebb meghallgatta Gizella, a mi esetünkben, Szent Adalbert püspök biztatását, aki azt mondta neki, megértette vele, hogy jobban tetszik Istennek az, hogy közreműködik egy nép megtérésében, mint hogy elvonulna csendben egy kolostorba. Először a Bajor család egyes tagjai nem helyeselték ezt a házasságot, főleg azért, mert ugye politikai háttere is volt a házasságnak. Úgy tartották a bajorok, hogy ez az István, ez a Vajk, ez egy barbár herceg. Azután pedig lassan utaltak rá, ugye azok, akik megkérték a leendő királynak a kezét, hogy István már jó keresztény, ígéretet tett a pápának az egész nép megtérése érdekében, és végül ez oda fajult a dolog, vagy oda jutottak, hogy Henrik császár meghívta Istvánt Bajorországba, és már az első találkozásukkor István lefegyverezte a bajorokat, udvarias, őszinte, lovagias viselkedésé. Milyen szép megfogalmazás, milyen szép magatartás. Udvarias, lovagias és őszinte viselkedés. Vajon a mai fiatalok, amikor udvarolnak egymásnak, a fiúk lovagiasan tudnak viselkedni? Őszintén, udvariasok a leendő mennyasszonyokkal szemben? Ezek csupán kérdések. De még egy utolsó próba elé állították őt, mert hosszú ideig halogatták a személyes találkozást István és Gizella között, és amikor először találkoztak, Gizella éppen imádságban volt. És kíváncsiak voltak a németek, nagyon érdekesek ezek a próbatételek. Kíváncsiak voltak, hogy hogyan viselkedik ez a barbár herceg, amikor lát egy imádkozó leendő hitvest. És István félretette a fegyverét, észrevétlenül Gizella mellé lopózott, meghajolt a szobor előtt, mellé térdelt, és vele együtt imádkozott. István és Gizella esküvőjét megtartották Németföldön, ezután pedig Gizella követte urát Magyarországra, és amint tudjuk a történelemből, a felnőtt kort a gyermekei közül csak Imre herceg érte meg. Korabeli források szerint a kölcsönös tisztelet, a megértés, a tappintat jellemezte a királyi pár kapcsolatát. Gizella Veszprémben élt, azért is hívják ma Veszprém városát a királynék városának. Székesegyházat kezdett el építetni Veszprémbe, zárdát alapított, de sokszor elkísérte a férjét nehéz útjaira. Közreműködött különböző zárdák alapításában is, a jótettek gyakorlásában fáradhatatlan volt, segítő kezet nyújtott a szükséget szenvedőknek.
Kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók! Szent István törvényei szerint az országos ügyek mellett a magyar királyné kötelességei közé tartozott a liturgikus textíliák előkészítése is. És ha minden templomnak csak egy-egy rend öltözetet juttattak volna is az öt liturgikus színben, ez csak a statisztika kedvéért, az akkori viszonyok között körülbelül 2000 miseruhának a megvarrását jelentette volna. Boldog Gizella varta a koronázási palástot, amely mai napig létezik, és amellyel a mindenkori magyar királyt, amikor megkoronázzák, ékesít. A paláston érdekességképpen, ezt is meg szeretném említeni, István király, Imre herceg és Gizella királyné is szerepel, és ez az egyetlen hímzés formájában fennmaradt hitelesnek minősíthető ábrázolás a királyi családról, az első magyar szent család. De Gizellának az élete nem volt felhőtlen, hiszen férje halála után összetűzésbe került az új királlyal, Orzeoló Péterre, mert Orzeoló Péter az országot nem mint keresztény ország tekintette, hanem elnézést a kifejezését, fejős tehénnek látta és nézte. És sok kormányzati hibát követett el Szent István után, ezért összetűzésbe került Gizellával, megfosztotta Gizellát hatalmától, Orzeoló Péter elvette javait, házi őrizetbe vetette a királynét, onnan a házi őrizetből elutazik Bajorországba, és később apátnő lesz a passaui bencés nővérek kolostorában. Itt hunyt el május 7-e, és oda van elhelyezve örök nyugalomra a Zárda templomán. Gizella sírja, kedves testvérek, búcsújáró hely, magam is jártam ott, leróttam tiszteletemet sírjánál. Tisztelete a mi földünkön, Magyarország területén 12. századtól már kimutatható. A veszprémi Szent Mihály Bazilikában és a Szent István Bazilikában is csont erekéig őrzik. És most az elmélkedésünk végén pedig boldog Bajor Gizella közbenjárását kérve imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te megtanítottad boldog Gizellát, hogy már itt a földön országodat keresse, és az élet különféle útjain neked szolgáljuk. Közbenjárására enged, hogy hivatásunkban hűségesek maradjunk, és egykor beléphessünk megígért országodba parancsaid teljesítése által.

0: Imádkozzunk testvérek bizalommal Krisztus Urunkhoz, aki az ő örömét ajándékozza nekünk.
1: Világosítsd meg püspökeinket, hogy döntéseikben Isten akarata vezérelje őket. Kérünk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Engedd, hogy mindazok, akik téged keresnek, Isten egyetlen népévé legyenek. Kérünk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Ajándékozd kegyelmedet a bűnösöknek, és vezesd őket az igazi örömökre. Kérünk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Engedd, hogy mindvégig álhatatosak maradjunk, és kitartsunk a jóban.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Mert aki benned marad, annak az öröme teljes lesz, hála neked és tisztelet mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házára.
0: Istenünk, Te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, isteni életed részeseivé tettél minket. Add kérünk, hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk. Krisztus, a mi Urunk által.

és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földön, a nagyvilág örvendezve hújjon, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik.

szent vagy Istenünk, és méltán dicsőjük téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyék, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatnak.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, boldog Gizella királynéval, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely érsekünket, László segédpüspökét, György és József püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljon. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, a Simulei és a Radovis család tagjait, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Most pedig imádkozzunk úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Mert ilyen az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval, és megkülönül az én nevem.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Istenünk,
1: te hála püspököd, arra választottad ki, hogy igazságodnak bőre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeik között tisztelhessük, tanítása és példája,

Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk a vajdahunyadi Nagy Boldogasszony plébánia templomból, melyet Korom Imre plébános mutatott be. A kántori szolgálatot berendei Gábriel látta el. A mikrofonnál Bartók Csabát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Vajdahunyadot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a Szentmiséket. A déli Kárpátok és az erdélyi érchegység havas csúcsaival övezett Hunyad vármegyében találjuk Vajdahunyad megyei jógú várost. Az 1920-as évek óta hozzátartozik Bújtúr és Zalast település, valamint a jelenlegi beosztott falvak Alpestes, Bós, Grós, Hosdát és Rákost. Dévától 20 kilométerre délre a Zalast-Csernában folyásánál, hiszen számtalan virgoncpatak szeli át a várost, 220-270 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik. 1265-ben Hungnotként említik az írások. Nevének alaptagja személynévből származik, előtagja pedig arra utal, hogy az erdélyi vajda birtoka volt. A Ruszka havas keleti aljában a Zalast vize mellett magányos szirtfokon áll az erdélyi gótikus építészet legszebb emléke Vajdahunyadvára. Árpádkori Hunyad vármegyének nevet adó földvára a mai vártól délre emelkedő Szentpéter hegyen állt. A Vajdahunyadi vár Erdély egyik legjelentősebb műemlék épülete, Mikszáth Kálmán, a várak királyának nevezte. A Hunyadi birtokot luxemburgi Zsigmond magyar király 1409. október 18-án ajándékozta Vajk kenéznek, Hunyadi János apjának. Kormányzósága idején Hunyadi János itt élt feleségével, Szilágyi Erzsébettel, és ekkor építette ki rangjához méltó lovagvárá. 1453 után az uradalmat Szilágyi Erzsébet örökölte. A település főesperesi székhely volt, 1448-ban ferences szerzetesek telepedtek le a várba, a 15. században már vasat és aranyat bányáztak. 1528-ban 124 ház tűzvészben leégett. A század második felében maga Vajdahunyad is vaskohászati központtá fejlődött. Fejlődése munkahelyeket kínált, így például 1892-ben 19 bukovinai székely családot telepítettek le a várostól északra, a vasút mellett létesített Csángó telepen. Az 1940-es évek végén pedig a polgárháború körülbelül 650 görög menekültje talált új otthonra a városba. Az 1950-es évek végén, a mezőgazdaság kollektivizálás idején ezrével érkeztek új beköltözők Moldvából és Havasalföldről. 1332-ben plébánia temploma is volt, erről a templomról nincs későbbi adat. A ma álló várkastélyban 1442-46 között Hunyadi szép csúcsíves kápolnát építetett hozzá, 1452-ben új kápolnát építetett, Capella Johannis Baptiste in Castro Hunát. Hunyadi János ugyan az ágostonrendieknek szánta, de mire elkészült, Mátyás király második Pál pápától szerzett engedélyt, hogy a ferenceseknek adhassa. 1533-ban leégett a templom és a kolostor, 1552-ben pedig a reformáció idején a szerzeteseket is kiűzték. A ferencesek 1710-ben tértek újra vissza.

0: Az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Azt a Szent Rózsa füzét, az egész heti Szent Misét fel szeretném ajánlani a drága gyermekeimé, a drága fiam egészségém és a leányom egészségé, a lelki békés, a depresszió betegségű meggyógyulásai. Tovább fel szeretném ajánlani az egész beteg testvéreimé, a halottjaimé, a háború megszűnésé. Minden ember lelki béké, maguké feltétlenül, már maguk nekünk egy félsugar a lelkünkbe, főleg az ötvenyeknek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott bennünket, imádkozzunk együtt.

0: Még a kedves hallgatók telefonálnak, még érkeztek üzenetek, abból olvasok fel még egy párat. A rózsafűzét önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmaim enyhülésért, a családi békéért. Nagyon a Jóisten örök nyugodalmat a halottaimnak. Egy újabb üzenet érkezett a kis és nagy családom minden tagjáért. Egészségét szeretettel imádkozom, Gyöngyi. Felajánlom a rózsafűzét minden imád a családomért, a gyógyulásomért. Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet, írta egy édesanyja. Ezt a rózsafűzét felajánlom gyógyulásomért, írta egy néptelen hallgató. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértesik Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét maguknak is felajánlom, a papbácsiknak, itt való papbácsiknak, és a férjemnek és magamnak is, vigyítjen be férjem. És a testvéreimnek is, és a háborúnak színeiségét, és imádkozunk együtt. Dicsertessék, Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.

0: Egy mindennapos hallgató írja, Csíkszeredából minden elhangzó imád szentmisét felajánlom. Egy fontos ügy megoldásáért, a gyerekemért, és hogy minden alakuljon jól az életünkbe. Jézuson bízom benned. Egy hallgató írja, külföldről imád kérek Sándor Dénes és Annuska néni lelke üdvét, akik a Fenyédi temetőben nyugszanak. Egy hallgató írja, külföldről imádkozzunk közösen hálából édesanyám egészségért, édesapám és a halottaink lelke üdvét, családunk élő tagjaiért. Istenem, te tudod, mire van szükségünk. Egy ismeretlen írja, három székről az is az összes szentmisét, rózsafűzét felajánlom, férjem egészségért, édesanyám gyógyulásáért, a betegségemért. Egy édesanya szintén Magyarországról, gyermekeim vizsgáinak, munkaügyeinek sikeréért, megfelelő egész életre szóló házastársra találásukért, testi-lelki egészségét, családunk összetartásáért, feltétel nélküli szeretetét egymás iránt, továbbá a teljes megtérésünkért és a Szentlélek vezetését, ajándékaiért. Nagyon köszönöm. Tessék, Mária Rádió. Igen. Mindörökké, amen.
1: Ezt az rózsafűzést szeretném ajánlani, és az egész ima különbségét, a magam egészségét, hogy hírek helyre. Fáj a lába.

0: Köszönöm erősen, hogy gyógyuljon még, drága, jó Istenem segítsen, és a drága szívem, hogy légyen még minden betegségtől. Szóval gonosz távoz alszáltal. Nincs értessége, Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen.

0: tessék, Mária Rádió.
1: Háló, dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm, anya, atya. Te szeretném ajánlani ezt a rózsafűzét. Testi, lelki, egészségemé, minden hozzám tartozó családtagomét, és volt szomszédom Diniz Gizella néniét, és Diniz Zöldét. A drága jó Isten adjon nekik csendes nyugodalmat az édesanyja földbe, Cigszereda új temetőbe. Nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevébe. Máma Gizella névnapja, és még Préda Gizellaét is fel szeretném ajánlani. Az állomási kicsi temetőben nyugszik, nyugodjon békébe ő is. És minden hozzám tartozó, Anna néniét, Bertuskáé, minden Mária Rádió hallgatói és támogatóit. Dicsértessék Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott bennünket. Imádkozzunk együtt.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A mai rózsahűvét felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért, és az összes elhunyt rokonaiért. Péter Hajnal úton Szükségyházától.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott bennünket, imádkozzunk együtt. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai ima szándékfogadás élő műsorába. Maradjanak továbbra is velünk, hamarosan imádkozzuk a rózsafűzért és a Lorettói litániát, Tibor atyát hallották. Maradjanak ma is velünk, imádkozzunk együtt egymásért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl Nagybáradról, Szent József plébánia templomból. Imádkozunk együtt a dicsőséges rózsafűzért, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az első szent titok, aki a halálból feltámadt, nincs itt, feltámadt, amit megmondotta.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Második szentitok, aki a mennybe fölment. Az Úr Jézus miután szavait befejezte, fölment a mennybe, és Isten jobbján foglalt helyet.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
4: most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Harmadik szentitok, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Ők elteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, ahogy a lélek indította őket.
5: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.

0: szívesen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Negyedik szentitok, aki téged szent szűz a mennybe fölvett, mély nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ötödik szentitok, aki téged szent szűzamennyben megkoronázott, egy asszony, kinek öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyám, eljött már a te órád,
1: csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ.
0: Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk, amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogad kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyeljük, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomjai segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.
1: Most pedig folytassuk imáinkat a Loretói Litániával.
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennybéli Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szentséges Szűz Mária!
1: Könyörögj érettünk!
0: Istennek Szent Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szüzeknek Szent Szüze!
1: Könyörögj érettünk!
0: Krisztusnak Szent Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Egyházunknak Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Isteni kegyelem Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Tisztaságos Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szeplőtelen Szűz Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Sérelem nélkül való Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szűzvirág Szent Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Szeretetre méltó Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Csodálatos Anya!
1: Könyörögj érettünk!
0: Jó tanácsnak Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Teremtőnknek Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Üdvözítőnknek Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
0: Nagy okosságú szűz!
1: Könyörögj érettünk!
0: Tisztelendő szűz!
1: Könyörögj érettünk!
0: Dicsérendő szűz!
1: Könyörögj érettünk!
0: Nagy hatalmú szűz!
1: Könyörögj érettünk!
0: Irgalmas szűz!
1: Könyörögj érettünk!
0: Hűséggel teljes szűz!
1: Könyörögj érettünk!
0: Örömünknek oka!
1: Könyörögj érettünk!
0: Lelki tiszta edény!
1: Könyörögj érettünk!
0: Tiszteletes edény!
1: Könyörögj érettünk!
0: Ájtatosságnak jeles edénye.
1: Könyörögj érettünk.
0: Titkos értelmű rózsa.
1: Könyörögj érettünk.
0: Dávid királynak tornya.
1: Könyörögj érettünk.
0: Elefántcsont torony.
1: Könyörögj érettünk.
0: Mária aranyház.
1: Könyörögj érettünk.
0: Frigynek szent szekrénye.
3: könyörögj érettünk.
0: Mennyországnak ajtaja,
3: könyörögj érettünk.
0: Hajnali szép csillag,
3: könyörögj érettünk.
0: Betegek gyógyítója,
3: könyörögj érettünk.
0: Bűnösök menedéke,
3: könyörögj érettünk.
0: Szomorúak vigasztalója,
3: könyörögj érettünk.
0: Keresztények segítsége,
3: könyörögj érettünk.
0: Nemzetek oltalmazója,
3: könyörögj érettünk.
0: Angyalok királynéja,
3: könyörögj érettünk.
0: Pátriárkák királynéja,
3: könyörögj érettünk.
0: Proféták királynéja,
3: könyörögj érettünk.
0: Apostolok királynéja,
3: könyörögj érettünk.
0: Vértanúk királynéja,
3: könyörögj érettünk.
0: Hitvallók királynéja,
3: könyörögj érettünk.
0: Szüzek királynéja,
3: könyörögj érettünk.
0: Mindenszentek királynéja,
3: könyörögj érettünk.
0: Áteretű bűn nélkül fogantatott királyné,
3: könyörögj érettünk.
0: Mennybe fölvett királyné,
3: könyörögj érettünk.
0: Rózsafűzér királynéja,
3: könyörögj érettünk.
0: Családok királynéja,
3: könyörögj érettünk.
0: Szentolvasó királynéja,
3: könyörögj érettünk.
0: Béke királynéja,
3: könyörögj érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya,
3: könyörögj érettünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
3: kegyelmezz nekünk, Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
3: hallgass meg minket, Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
3: érvallasz nekünk, Uram.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja, könyörgésünket megnevel szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engesztel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jóv és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, újjöjj, segíts imádkozni, anyám, újjöjj, segíts küzdeni, anyám, újjöjj, segíts szenvedni, anyám, újjöjj, s ne hagyj elveszni, hiszen bír segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennyek ékessége. Ki kérte még segélyedet hasztalanul, ki távozott tőled meghallgatatlanul. Azért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hő imái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kénja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
1: Szent József,
3: légy házunk ura, kis családunk pátronusa, egyetértés, hűszeretet, egyesítse szíveinket, az ért felé mutass utat, gyámolítsd az elakadtat, küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk, átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és véd lakóit, zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos, enged be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást, ajánlj minket Jézusodnak, és szeplőtelen szűzarádnak, hogy családunk kis zsebháza, Názáretnek legyen mása. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
0: Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Kedves hallgatóknak megköszönjük, hogy ma is velünk tartottak és együtt imádkoztak. Magam és önkéntes társaim nevében kívánok Istentől megáldott szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Sepsiszentgyörgy lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét május 9-én délután 3 órakor szentmisével indul, melyet szentségimádás követ a Szent József templomban. Háladásunkat kötetlen Agapéval egybekötött együttlét zárja a plébánián.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Illés Izabella vagyok, és egy új műsorunk veszi kezdetét. És szeretném, hogy hallgatóink megismerjék az új műsorvezetőnket, aki nem más, mint Takács Zoltán, történelemtanár, idegenvezető, de aki nem csak a történelemben, hanem a saját életében is felismerte, meglátta Isten munkáját és hatalmát. Szeretettel köszöntünk itt a Mária Rádió Picin stúdiójában, örülünk, hogy elfogadtad a meghívást, és első műsorként arra kérnénk fel, ugyanis örülnék, ha hallgatóink megismernék azt a történetet, amelyet én is hallottam, és úgy gondolom, hogy Isten a te életed által tanítani akar bennünket, sokakat, ugyanis pont emlegetted a 34-es Zsoltárt, sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az orr. Mindezekről szeretném, hogy ma beszélj hallgatóinknak, hogyan tapasztaltad meg azt, hogy Isten kimentett a bajból, és Isten felemelt. Hogyan indultál el az Úr útján?
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót, és nagyon köszönöm a lehetőséget Istennek és a Mária Rádió szerkesztőségének. Hát igen, ez a kedvenc Zsoltárom idézetéből mondtál egy ige részt. Hát valóban megtapasztaltam ezt, hogy sok baja, sok gondja van néha az igaznak, de az Úr nem hagyja az ő népét, az igaz embert egyedül. Hát mi már 5 évesen elvesztettük édesanyánkat, tehát én már nem emlékszek igazából őrá, átmentünk egy ilyen nehézségen. Később sajnos édesapánk pedig hát tulajdonképpen lebénult, egy nehéz betegség, vagy betegség sorozata borította így tulajdonképpen ágyban, hát a Parkinson, epilepszis és a pánik betegség. Úgyhogy ilyen közegbe kellett nevelkedjünk, erre még áttevődött, sokan emlékeznek még a Ceausescu rendszer utolsó 10 évének a nehézségei. Úgyhogy én a negyedik gyermek, 4-en vagyunk testvérek, és igazából az orvosok azt mondták, hogy csak egy gyermek lehet a szüleinknek, és a nővérem a második gyermekként már igazából ő is, tehát agyvérzéssel született, és semmiképp nem ajánlották, hogy mi még megszülessünk, és az egy helyett mi 4-en lettünk testvérek, van egy ikertestvérem. Hát az életünk nem volt könnyű, mert édesanyánk halála után apukánk betegsége miatt elkerültünk a nagyszülőkhöz, és sajnos a nagyszülők igazából úgy nem ismerték az Urat. Sajnos napi szinten ott volt Isten nevének a gyalázás, az átkozódás, és sajnos nagymamám részéről nagyon nehezen tudta elfogadni, hogy az ő lányát, azaz édesanyánkat elvesztettük, és sokszor édesapánkat hibáztatta, hogy lehet, hogy azért, mert nem volt úgy szeretve, nem volt családi békesség, és úgy nőttünk fel, hát egy majdnem 10 évet a nagyszülőknél, hogy egy ilyen légkörben, hogy Istent átkozzák, és tulajdonképpen sokszor a mi családunkat, édesapámat is, ezt szinte napi szinten hallottam. Ez egy kicsit mérgező légkör volt, és tudjuk azt, hogy az átoknak van ereje, nem mindegy, hogy mit mondunk, hogyan mondjuk, és ha nem az Úr Jézus végébe vére töri meg az átoknak az erejét, akkor bizannak van ereje és hatása. Utána 10 éves korunktól visszakerültünk édesapánkhoz. Nagyon nehéz volt látni őt így szenvedni. Ő nagyon elismert tanár volt, idegenvezető, magyar-angol szakos, több nyelv, 6 nyelven beszélt, és ez a betegség sajnos megtörte. És nehéz volt látni azt a tehetetlenséget, hogy nem tud semmit tenni,

0: ott van a könnyek között, a próbákban, a szenvedések közepette is. És volt, hogy bementünk, vagy bementem a szobába, és sírtam, amikor láttam, hogy rohama van, pánikroham, vagy a betegsége miatt a szenvedés állapotába kerül, akkor bementünk, és imádkoztunk, és sírtunk, és éreztem akkor, hogy az Úr ott van, hogy ott van a szenvedésben, hogy velünk van, hogy velünk sír. Nem értettem, hogy miért kell ezen átmenni, de azt el tudom mondani, és ez 20 évig tartott ez a fajta, sajnos ez az állapot, de el tudom mondani, hogy egy olyan megtapasztalásom volt az Úrral, amit kevéssel tapasztaltam meg azóta. Hogy az Úr befedezése és az ő, hát nem is tudom, hogy mondjam, elrejtettsége, védettsége azért mindig ott volt. És ez az állapot, amiben így nevelkedtünk, ez úgy megtanított arra, hogy a kis dolgokat értékeljem. Másnak talán természetes, hogy kimehetett, bárhova mehetett, vagy szabadon mozoghatott. Mi minden nap édesapánkhoz úgy voltunk kötve a betegség miatt, tehát amikor ki tudtunk menni valahová, akkor ezt nagyon meg tudtuk értékelni.
1: És ki gondoskodott rólatok? Tehát említetted már, ugye 3 éves korot már nagyon beteg lett, 5 évesen meghalt az édesanyád, és akkor 4 gyermekről ki gondoskodott, és édesapád is, ha beteg volt.
0: Volt, igen, mi elkerültünk az egyik nagymamánkhoz, és a másik nagymamánk maradt a két nagyobb lánya, mert van még 2 nővégünk, és tulajdonképpen egy darabig ők segítettek, és utána majd mi is ide kerültünk a nagymamánkhoz, és amikor már, tehát 10 évesen kerültünk vissza a nagymamánkhoz, és a nővégünk akkor már 15-16 éves lehetett, nem bocsánat, 18-19 éves lehetett, és akkor ő is besegített a mi neveltetésünkbe. Tehát az egyik nagymamánk, illetve a két nagyobb nővégünk ott volt. De utána az egyik nővégünk elment Magyarországra, ő már odaházasodott ki, és akkor magadtunk a nagymamánkkal, a betegapunkkal, és a nővégünkkel. Nem volt könnyű időszak, de 17 éves koromban az úr megtalált, elmentünk egy keresztény ifjúsági táborba, és olyan jó volt látni, hogy megérezni Istennek a jóságát, a szeretetét, úgy megérintett a szívünket, és egy reménység jött az életünkbe, hogy bármennyire nehéz is, bármennyire, mert sokszor úgy éreztük, hogy hát ott volt az életünkben, hát ez a szégyen, ez a bűntudat, nem bűnbánat, mert ugye az más.
1: Gondolom, az elhagyatottság.
0: Elhagyatottság, érzése. Az árvaság, az, hogy nem volt egy olyan apaképünk, ami, tehát én soha nem hallottam a betegség, édesapám betegségéből adódóan, hogy azt mondta volna nekem, hogy büszke vagyok rád. Vagy nem láttam azt az apai, helyes apai sémát, az erőt, a férfiasságot, ami tulajdonképpen az atyának a letükröződése. Ezért volt hitem, csak nagyon-nagyon sokszor nem volt helyes identitásom, és nem volt helyes atyai képem. Ezért néha Istent nem mindig bíztam én benne, bocsánat, hittem én benne, de nem volt meg az a teljes gyermeki bizalom, mert úgy éreztem, hogy az Úr nem emel ki ebből. Nem mindig éreztem, hogy hatalmas, hogy meggyógyítana, vagy kiemelne ebből. De tudtam, hogy ő ott van. Tudtam, hogy ennek célja van az életünkre nézve is. És tudtam, hogy az imákat az Úr meghallgatja, csak néha úgy éreztem, hogy késlekedik az Úr. És ebben kellett felnőjünk, ezekben a vívódásokban, szellemi, lelki, testi megpróbáltatások között.
1: Nemrég mondtál egy ilyen mondatot is, hogy a múltad nem teher, hanem gyökér. Egy olyan személy vagy, aki tudja, mi a szenvedés, és talán pont ezek a gyökerek, amelyek a szenvedésből táplálkoztak, növekedtek, ezáltal formált az Úr olyanná, amilyenné. Ezáltal tudsz segíteni másoknak, tanítani a gyermekeket, buzdítani, bátorítani, mert tudod, mi a szenvedés.

0: Az a kedvenc, egyik kedvenc igém a Bibliában, hogy Istennek kedves áldozat, a bűnbánó szív, a töredelmes lélek. Az Úr nem tud használni olyan embert, aki nincs megtölve. És az Úr mindent megtesz azért, hogy a szívünket képlékenyé tegye. Én azt szoktam mondani, hogy a bőrünk legyen kemény, és a szívünk puha, és nem a szívünk kemény, és a bőrünk puha. Ha a szívünket az Isten meg tudja lágyítani, meg tudja törni, képlékenyé tudja tenni, akkor fog tudni használni. És ezekben az években azt tudom, hogy az Úr megtört. Érzékenyebbé tett az emberi szenvedésre, érzékenyebbé tett dolgokra, ami fölött átsiklanék lehet. És én azt tudom mondani, mint Jób, hogy áldott az Úr akkor is, ha így adta, és ennyit adta, és ahogyan adta, mert sokszor a baj, a probléma, vagy egy nehézség odaszegez a kereszthez. Oda, olyan, mint egy súly, úgy fogalmaztam meg, hogy amikor átmentem egyszer nem olyan rég egy patakon, és hogy szinte elvitt a sodrás, és amikor azt mondta valaki, Zoli, vedd föl a hátizsákot, mert stabilabban fogsz átmenni, azt megtettem, és tényleg éreztem. Na, hogy sokszor az Úr megterhel néha, megenged egy ilyen próbát a mi életünkbe, de nem azért, hogy elvesszünk, vagy pont azért, hogy ne sodortassunk el, pont azért, hogy teherbíróbbakká legyünk, hogy igen, hogy ez az ember, ez már ezt elbírja, hogy ne omoljunk össze olyan könnyen dolgok felett. És azt érzékeltem, hogy vannak dolgok, amelyekbe sérültem ez idő alatt, ebből kellett felálljak az elmúlt években, helytelen identitás, a túlérzékenység, meg a ezek vele hozott ilyen sérülések, de ugyanakkor nagyon sok olyan dolgot megmutatott az Úr, amiben meg megtaláltam őt. Tehát, hogy azt vettem észre, hogy nagyobb lett a teherbíró képességem, azt vettem észre, hogy az Úrral el tudott fogadni azt is, hogyha a rossz napokat, el tudod fogadni azon állapotokat, amin csak át kell menni, és nem kérdezed mindig, hogy hol az Úr, mert mindig mások nagyobb gondjaik, a bajaikkel gondoljak, hogy az enyémet elhordozzam. És én azt vallom és tanítom, hogy mindenkinek az Úr tudja, milyen nevelőeszköz kell. Valakinek elég a szép szó, valakinek lehet, hogy megenged az Úr egy betegséget, valakinek, hogy lehet, hogy megtörje az egóját, a jellemét, csiszolja formája, megenged egy olyan problémát, ami egyébként rossz, de Isten az üdvösség szempontjából, ami lelkünkért ezt bevállalja. Mert ennyire fontos neki a mi megszentelődésünk. És ez nem megy másképp.
1: Azt is tudom, hogy a halál völgyének árnyékában is jártál, és ott hogyan láttad meg, hogyan tapasztaltad az Urat, az ő megmentő karját, ugyanis tudom, hogy tényleg konkrétan több ilyen halál közeli a helyzetek voltak az életedben, és úgymond oda csapott a gonosz.
0: Igen. Egy drága katolikus lelkigondozónkhoz jártunk, amikor úgy megpróbáltatott az életünk, és úgy éreztük, hogy az Úr küldte ő nekünk, és egyszerű, hát egy ilyen profétikus kijelentést tett, hogy vigyázz, mert amikor a gonosz tudja, hogy kezdesz helyreállni, kezdesz kijönni abból, amiből, ő még fog egyet rántani rajtad, és oda fog csapni. Szó szerint ez megtörtént pár éve, hogy egy olyan balesetem lett, hogy szó szerint egy hatalmas eséssel oda csapódtam egy sziklához. Külföldön volt, Görögországban. És akkor azonnal eszembe jutott az Úr ezt a gondolatot, és ahogy éreztem ezt az erős ütést úgy a fejembe, az első dolog az volt, hogy Uram, ha innen én felállok, az egy dicsőségedre lesz, és megtörik minden átoknak a maradvány az életünk felett, és tehát úgy, ahogy ütés után, úgy, ahogy tudtam, úgy letérdeltem, felemeltem a kezemet, imádkoztam, persze az emberek már jöttek oda, és ez csak az egyik volt, többször olyan, hogy halál közeli volt, hogy a vízbe majdnem megfulladtam, volt olyan sajnos, hogy az életemet is úgy volt, hogy feladom, nem akarok így élni, ilyen, ilyen betegséggel édesapám részéről, ilyen álvaságban, ilyen elhagyatottságban, de az Úr mindig közel jött. Az Úr mindig kiemelt, és egy láthatatlan csodával hatályos módon mindig bátorított. És csak el tudom azt mondani kedves hallgatóknak, hogy néha el kell menni a halál völgyének, halál völgyébe, hogy megtapasztalj, hogy az Úr ott is ott van. És volt már többször olyan, hogy azáltal, hogy megjártam azt az utat, hogy átéltem azt, amit tudtam másokon segíteni. És ez egy olyan megtapasztalás, ami nagyon lehet, hogy tűnik, hogy nagyon-nagyon rossz, de mégis én örülök, hogy az Úr még ott is ott volt, és ebből is kihozott, és megerősödve hozott ki, és helyreállított.
1: Biztos, hogy az Úr sok nehézséget megenged az életünkben, és én is megtapasztaltam hasonlókat, és ezért is úgy átéreztem a helyzetedet és a tanúságtételt. És tudom azt, hogy a hallgatók között is vannak nagyon sokan, akik szenvednek, akik talán most beteg ágyukban hallgatnak bennünket, akik talán épp a halál völgyének árnyékában járnak, de talán pont olyanok is, akik nem találják az életük célját, értelmét. Ebből a helyzetből, az ilyen mélységekben hogyan tudtál Istenbe kapaszkodni? Mi az, ami segített neked?
0: Saját személyemmel láthattam, hogy nagymama, amikor agyvérzést kapott, neki volt mindig egy mondás, hogy addig él, amíg a szeme világa van. És az Úr elvette a szeme világát. Megengedett egy agyvérzést. Az a nagymamám, aki sajnos éveken át átkozódott, hitetlenül élt. És akkor már emlékszem, hogy imádkoztam, hogy Uram, ne engedd, hogy így menjen el. Mesd meg a lelkét, tapasztaljon meg téged, találjon meg téged. Mutasd meg magad ő neki, tegyél bármit, de mesd őt meg. És egy agyvérzést kapott, vagy pár hónapig feküdt így, és láttam, hogy ez a hölgy, ez a nő, az aki nem ismerte az Urat, megismerje az Urat. Megengedte, hogy az igét olvassuk, megengedte, hogy imádkozzunk felette. Mielőtt elment volna, érezte, hogy elmegy, megfogta kezemet, és elkezdte csókolgatni. És azt mondta, hogy én elveszett voltam, és megtaláltattam. És hogy a temetésre ne vigyünk, ne gyászruhába, feketébe menjünk, mert ő hazamegy, és hazatalál. Két hónap alatt láttam, hogy az Úr egy próba által, hogy csiszolja, formálja, és menti meg az ő lelkét. És akkor valamit megértettem, hogy az Istennek a gondolatai nem a mi gondolataink, hogy az Úr útja nem a mi útunk. És amikor mi ledobnánk néha a próbákat, vagy a szenvedést, mert azt gondoljuk, hogy nem néz semmire, mert az a szenvedés, aminek cél nincs, az elviselhetetlen. De amikor megértjük, hogy a szenvedés az lehet, hogy valamiért van, az, hogy talán értünk van, hogy abban valami fog történni. A szenvedés azért van, hogy valamiben megállítson téged, vagy valamiből kimozdítson téged. És amikor ezt megértjük, hogy meg ugye szoktam mondani, hogy ez egy misztérium. Van a bűnnek következménye, van az a világ, ugye a megromlott világnak ez a bűn állapota, de van, amikor az Úrnak van egy megengedő, és van egy elrendelő akarata. Az Úr nem feltétlen akar bennünket büntetni. De van, amikor az Úr megengedi, hogy az életünkbe, ha már más nem, ha nem veszed elő az igét, ha a szíved kemény, ha nem tudsz megbocsájtani, ha nincs az életbe könyörület, akkor az Úr veszi a nehezebb pálcákat. És ezt nagyon sokszor tapasztaltam. Azt mondja a Biblia, hogy akit az Úr magához fogad, azt megfenyíti. Ez a fenyítés nem azért van, hogy elpusztítson, hanem pont azért, hogy vedd észre, hogy nem jó úton van a te életed. Drága hallgatóknak, én azt nagyon bátorítom önöket, hogy ne úgy tegyék fel, hogy miért kell szenvedjek, miért pont én, mi, hanem próbálják észrevenni azt, hogy mi az, amit az Úr elrejtett a próbák között. Mi az, amit az Úr meg akar mutatni a szenvedések között. Vannak dolgok, amiket csak ott tudunk megérteni, megtapasztalni, magunkévá tenni. És van egy, az Isten népe életébe is volt egy szakasz, amin át kellett menjen. Lehet, hogy csak egy szakasz a te életedben. De engedd, hogy menjél át rajtam. Engedd, hogy az átmenjen. Ne, akkor a legnehezebb ez, amikor rugózkodunk ellene. Amikor menekülni akarunk. Holott pont lehet, hogy ez az, ami, hát, hogy mondjam, újjászül téged. Erősebbé, céltudatosabbá. És nemrég voltam egy XCC nevű keresztény túlélő táborba, és nem volt könnyű. 16-17 kiló súlyt kellett cipeljünk a hátunkon, napi 20 órát menetelve, majdnem 2000 méter magasságig kínaludtunk a sátorba, és nekem hát problémám is volt, és akkor értettem meg valamit, hogy a súly, amit cipeltünk, az edzés, amivel rá készültem, az tényleg megedzett, megerősödött, megerősödve tudtam oda menni, és az a súly, amit máskor teherként láttam, könnyen, most relatív, de könnyen el tudtam viselni. És máskor gond lemenni 4-5 kilométert a városba, ott meg napi 25-30 kilométert mentünk súllyal a hegyek közt. És akkor úgy azt értettem meg, hogy a teher az addig teher, amiknak csak úgy látom, hogy teher. Ha úgy látom, hogy nevelőeszköz, vagy Isten egy ideig rám teszi, akkor elhordozható.
1: Kedves hallgatóknak legyen ez így egy bátorítás, hogy elhordozható a teher, főleg, ha ott van velünk, és befogadjuk az Urat az életünkbe, és vele együtt hordozzuk, mert nem hagy magunkra. Zoltán is megtapasztalta Isten segítségét, vezetését az életében, és ugyanúgy, ahogyan őt az Úr vezette, kiemelte a megpróbáltatásokból, ugye a kedves hallgatónknak is legyen ez egy bátorítás, hogy bármilyen nehéz helyzetben legyen is most, bármilyen céltalannak tűnjön is az élete, az Úrnál nincs lehetetlen, és Isten mindent kézben tart, az ön életét is, a te életedet is, kedves hallgatónk. 2 hét múlva Zoltánnal újból találkozhatnak a kedves hallgatók. A továbbiakban, mivel ő történelemtanár és idegenvezető is, de az Úr ott van az életében, ezért kicsit úgy arról is fog beszélni, hogy hogyan lépett Isten a történelembe, de hogyan tapasztalja Istent a padok között, iskolában, a gyermekek között. Úgyhogy még sok értékes kincs van az ő szívében, amelyet bízok benne, hogy meg fog osztani velünk és a kedves hallgatókkal. Most pedig egy imával fejezzük be a mai műsorunkat, amelyet megkérlek Zoltán, hogy vezessél, és különösképpen a szenvedő hallgatóinkért imádkozzunk most.
0: Drága Istenem, köszönöm, hogy te velünk vagy minden egyes helyzetben. Köszönöm, hogy bejössz a szenvedő csónakunkba. Köszönöm, Uram, hogy mindent átéltél te is, amit mi átélünk. Köszönöm, Uram, hogy tudsz rólunk, látod a mi gondjainkat, nehézségeinket, könnyeinket. Köszönöm, Uram, hogy te ott vagy a mi életünkbe. Köszönöm, Uram, hogy te be akarsz jönni a mi félelmeinkbe, a hitetlenségeink közepette, amik úgy érezzük, hogy nem bírjuk, feladnánk, és te jössz és azt mondod, hogy menj tovább, én megyek veled, én és a folyó víz nem fog elsodorni, a tűz nem fog megégetni. Köszönöm, Uram, hogy tudsz rólunk, és köszönöm, Uram, hogy nevelni akarsz bennünket. Uramat, hogy a szenvedésben meglássuk a te arcodat, hogy a szenvedésben mi, a mi szívünk megpuhuljon, a szenvedés közelebb vigyen te hozzád. Őrizd meg attól, Uram, hogy megkeményedjünk, vagy hitetlenül elhagyjunk téged. Áld meg, Uram, a szeretteinket türelemmel, áld meg, Uram, erővel, ha beteget, szenvedő mellett kell szolgáljanak, és segíts, Uram, hogy mindig tudjunk kiáltani te hozzád. Köszönöm, hogy meghallgattál. Amen.
1: Amen. És mint ahogyan kezdtem a műsort, sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Ezen Zsoltár résszel búcsúzunk a kedves hallgatóktól, akik önökkel voltak.
0: Takály Zoltán
1: és Illés Izabella. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönjük figyelmüket!

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a szentmiséket Vajdahunyadról és Cserna keresztúrról közvetítjük. Többé-kevésbé, egy-két kivétellel, de mindjárt részletezem a dolgokat. A reggeli szentmisék a hét eddigi részében és a további hétköznapokon is reggel 8 órától a Vajdahunyadról voltak és lesznek közvetítve, délután 6 órától pedig többé-kevésbé Cserna keresztúrról. Ez aló kivétel volt kedd, ugye, amikor a Szent Antal nagy kilencedbe kapcsolódunk be Csíksomjón, a kegytemplomban. Szombaton este pedig, mivel a hónap második szombatja van, Marosvásárhelyre kapcsolunk, ahol a Mária áhítat keretében szintén este 6 órától lesz a szentmise. Tehát a mai napon este 6 órától Cserna keresztúrról, holnap reggel 8 órától Vajdahunyadról, este 6 órától ismét Cserna keresztúrról, szombat reggel 8 órától pedig Vajdahunyadról lesz a szentmise. Szombaton, május 9-én ünnepelünk, a Mária Rádió 20 éves születésnapját ünnepeljük Sepsiszentgyörgyön, és nyilván az ottani stúdió születésnapját is, megmondom őszintén, nem tudom pontosan a hanyadikról van szó, minden esetre ünnepelünk, és ezen a szombaton, tehát délután 3 órától kezdődik a szentmise a Sepsiszentgyörgyön, a Szent József plébánia templomban, utána pedig szentségimádás lesz, mindkettőt természetesen élőben közvetítjük az Erdélyi Mária Rádióban, és nyilván ott akkor zárójelt kinyitom, szeretettel hívjuk mindazokat, akik el tudnak jönni személyesen Sepsiszentgyörgyre, tehát szombaton délután 3 órára a Szent József plébánia templomba, hogy együtt ünnepeljünk. A szentmise és a szentségimádás után valószínűleg lesz egy kis kötetlenebb együttlét is, és hát jó néhány munkatársunk ott lesz, nem tud éppen mindenki eljönni, de jó néhányan ott leszünk, úgyhogy örömmel találkozunk majd a környékbeli, gondolom a Kovászna megyei, vagy talán Brassó, vagy nem tudom honnan tudnak még eljönni a kedves hallgatók, önkéntesek, akik velünk együtt ünnepelhetnek, várjuk, hogy találkozhassunk. Igen, tehát szombaton, amit mondtam, este 6 órától Marosvásárhelyről közvetítjük a szentmisét, ami a Mária áhítat keretében lesz. Ezen a vasárnapon pedig 3 szentmisénk lesz. Reggel 9 órától Cserna keresztúrról közvetítjük a szentmisét, majd lesz egy újabb szentmisénk 11 órától Vajdahunyadról, ami előtt 10:45-től kezdődően rózsafűzért is imádkoznak majd a helyszínen. És itt mindenképpen szeretném megragadni a lehetőséget, hogy a vajdahunyadi plébános atyának és segédlelkész atyának, Cserna keresztúri plébános atyának megköszönjem, hogy ahogy már az utóbbi években minden évben vállalták, ebben az évben is a szentmise közvetítéseket. Köszönjük szépen a kántoroknak is a szolgálatot, és azoknak is, akik a technikában segítenek, hogy így a közvetítés lehetséges legyen. Mindenkinek a szolgálatát Isten fizesse. Szívesen megyek mindig Hunyad megyébe, nagyon szép a táj, és egyébként az emberek is nagyon kedvesek. Örömmel mentem ezúttal is, és nem távozunk még Hunyad megyéből, hiszen jövő héten az egyik helyszínünk továbbra is Hunyad megyében lesz, mégpedig Déván, a páduai Szent Antal plébánia templom, vagy ismertebb nevén a Csángó telepi templom Déván. A délutáni szentmisék lesznek onnan közvetítve. Persze kedden megint kivétel, hiszen a Szent Antal nagy kilenced szentmiséjét közvetítjük Csíksomjóról, szombaton pedig Kovásznáról a Mária áhítatba kapcsolódhatunk be. A szerdai napon a fatimai szűzanya ünnepe lesz. Itt még bizonytalan a dolog, hogy lesz, hiszen szeretnénk közvetíteni a rózsafűzért is, ami egyenesen Fatimából lesz imádkozva. Ilyenkor ezekről a híres kegyhelyekről, ugye az egész
Világ Mária rádiói becsatlakoznak, hogy együtt imádkozzunk. Itt a szerda délutáni programmal kapcsolatban még kövessék majd a műsor ismertetéseket. Jövő héten a reggeli szentmiség Nyárád remetéről lesznek közvetítve a hétköznapokon. A csütörtökön nem egyszerű hétköznap lesz, hiszen Urunk mennybe menetelének lesz az ünnepe, és így akkor délután, vagy délben egy órától lesz a búcsús szentmise Nyárád remetéről, hiszen ott ez a templom titulusa, Urunk mennybe menetele. Azért, hogy délelőtt is legyen szentmisénk 10 órától a nagyváradi Szent József templomból is közvetítünk egy szentmisét, majd este 6 órától Déváról lesz a szentmise. Jövő vasárnap pedig két szentmisénk lesz délelőtt 11 órától Déváról, előtte 10 óra 20 perctől a rózsafűzér is lesz közvetítve a helyszínről, a Nyárád remetei templomból pedig vasárnap este a 6 órai szentmisét fogjuk közvetíteni. Az azt követő héten már ugye a pünköst hetéről beszélünk, és ez már hagyomány, hogy a csíksomlyai kegytemplomból közvetítjük azt a hetet, a délelőtt és a délutáni szentmiséket egyaránt. Május utolsó hete pedig, tehát húsvét, elnézést, pünköst hétfőjétől egészen Szent Háromság vasárnapjáig a két helyszínünk közül az egyik Szováta lesz, ami ugye Szent Háromság templomról beszélünk, tehát ott búcsús szentmise is lesz, a másik helyszínünk pedig Szilágycse. És akkor itt átlapozunk júniusra. Június 1-től 7-éig terjedő héten Lázárfalva lesz az egyik helyszín, azon a bizonyos héten lesz Krisztus szent testének és vérének ünnepe, az is csütörtöki napon, az úrnapján. Igen, itt természetesen délelőtt udvarhelyről fogjuk közvetíteni a szentmisét a Patkóból, ugye ott a központi zónából a helybéliek ott ismerik a helyet, és Lázárfalvára azért esett a választás, mert ez a búcsús ünnepe a közösségnek, de nem a napján tartják, hanem a vasárnap. És akkor ezt kiegészítve, akkor a csíksomlyai kegytemplom lesz részben, délutáni szentmisség esetében, azon a pénteken, pedig úrnapja után másnap elkezdődik a Jézus szíve, nagy, Jézus szíve 9-ed Szatmár németiben, az ottani Kálvária templomból, amit majd aztán a jövő, azt követő vasárnapon, június 14-én a Szatmár főterén, a Székesegyház előtti téren megtartott búcsús ünnep követ, majd ennek is már hagyománya van, évek óta szoktuk ezt a 9-et és a búcsút is közvetíteni Szatmáról. Június 15-től kezdődő héttel kapcsolatban már egy plébános atyát megkérdeztem, várom a valószínűleg pozitív visszajelzést, még kell egyeztessen a munkatársaival, illetve azokkal, akiket érint a dolog. Azt követő héten pedig június 22-28 között már megkérdeztem a keresztelő Szent János plébániát, ugye Marosvásárhelyen, ahol búcsús ünnep lesz azon a héten, 24-én, és egyenlőre egy pozitív választ kaptam, a részleteket még egyeztetjük. És utána a következő héten már lesznek ugye a papszentelések, és aztán később a primiciás szentmisék is, ezeket a heteket aztán ezután fogom megszervezni. És akkor itt visszatérnék Hunyad megyébe, ugye a beszámolóval kapcsolatban az elmúlt hétvégén elmentem Újszentesről elhozni a mobil stúdiót, onnan átmentem Cserna keresztúrra, ott felszereltem a mobil stúdiót, és vasárnap részt is vettem a 9 órás szentmisén,
ugye be is harangoztam a hallgatóknak, vannak ott ugye hűséges hallgatóink, hogy a következő vasárnapon nem csak én leszek ott, hanem Szatmár Németiből a kolléganőm Szűcs Tímea is velem lesz. Ez úgy működik majd, hogy elmegyünk együtt, tehát én fogom vinni Timit magammal Nagyváradról a Sepsiszentgyörgyi ünnepségre, a születésnapi ünnepre, és onnan akkor szombaton, amikor vége az ünnepségnek, elmegyünk Cserna keresztúra, ott megszervezték, megoldották számunkra a szállást is, amiért nagyon hálásak vagyunk, Isten fizesse a vendégszeretetet, és akkor ezen a vasárnap reggelen is ott leszek a 9 órás szentmisén, de most már ezúttal nem csak én, hanem Tíme, a kolléganőm is, a hűséges hallgatók, ugye Cserna keresztúron is, meg máshol is ismerik, ismerős ez a név, ugye, és a hangja is valószínű, hogy ismerős sokaknak, és Cserna keresztúron ugye megígértem a hallgatóknak, hogy akkor szemtől szemben is találkozhatnak Tímeával. Ezen a vasárnapon lesznek Mária rádiós tárgyak is, ugye Cserna keresztúron, pedig nagyon gyorsan a szentmise után, miután egy kicsit beszélgettünk az ottani hallgatókkal, össze kell szedjük a mobil stúdiót, és át kell vigyük majd Dévára, ahol a 11-es szentmisén ugyancsak ki lesz téve egy asztal a Mária rádiós tárgyakkal, és bár első áldozási szentmiséről van szó, tehát kicsit minden is lesz ebben a szentmisében, de ott leszünk már, és ott lesznek a különböző Mária rádiós tárgyak is, kitéve a dévai Mádvai Szent Antal templomban, és ott is a szentmise végén örömmel elbeszélgetünk majd a kedves hallgatókkal, érdeklődőkkel, és ezeket a Mária rádiós tárgyakat is be lehet majd szerezni, adományokat is szeretettel fogadunk, és átveszünk majd ott, utána pedig ott is nyilván be kell szereljük a mobil stúdiót, hiszen jövő héten az egyik helyszínünk ez a templom lesz. Igen, és akkor még a zárójelet visszazárom, vagy újból megnyitom, Cserna keresztúron, miután felszereltem a mobil stúdiót, átmentem Vajdahunyadra is, ott is beszereltem a mobil stúdiót, és ott aludtam Vajdahunyadon. Egy külön élmény volt, este már sötétedés volt, hogy sötétedés után fejeztem be a beszerelést, és nagyon jó volt, ott maradtam a templomban, ott imádkoztam a zsolozsmát az oltári szentség előtt, tudtam egy kicsit csendben maradni, és egy nagyon jó tapasztalat volt, ugye erre nem mindig van lehetőségem, hogy a zsolozsmát az oltári szentség előtt végeztem el, és így tudjak egy kicsit csendben elmélkedni, ez nagyon jó tapasztalat volt. Másnap részt vettem az ottani 11 órás szentmisén is, és ott a végén beszéltem egy pár szót a rádióról, ott is ki voltak téve a Mária rádiós tárgyak, beszélgettem is néhány hűséges hallgatónkkal, adományok is gyűltek, és néhány Mária rádiós tárgyat ott is hagytam, hogy hát ha van még érdeklődés, azóta hallottam, hogy néhány különböző tárgy után nagyobb az érdeklődés, mint amennyit ott hagytam, úgyhogy fogok is még vinni azokból, amiket kértek, hogy vigyek belőle többet. Hát ahova megyek most, igen, Déván és Cserna keresztúron is ajánlom szeretettel azoknak a figyelmébe, akiknek van lehetőségük jelen lenni, vagy akár valaki által adományt küldeni és beszerezni ezeket a tárgyakat, hogy éljenek a lehetőséggel. Mondjuk ezekre a helyekre már évek óta szoktam járni, tehát a már megszokott tárgyak mellett viszont vannak új dolgaink is. Mondjuk a legeslegújabbak ezek a születésnapi dolgok, de azokat leszámítva a tavaly készült a legújabb termékünk, a Mária rádiós kulacs. Vannak, akik nagyon szeretik, például van ilyen visszajelzésünk, és azért szeretik nagyon, mert nagyon jól zár. Tehát egy kicsit olyan gumis a kupakja, rá lehet csavarozni jól, és
nem ömlik ki belőle a víz, tehát nem ereszt a kis kulacs, amúgy pedig nagyon-nagyon könnyű, tehelykönnyű, és az ember lejt is, nem lesz abszolút semmi baja. Tehát nagyon könnyű, praktikus, és nem ereszti a vizet, vagy bármilyen folyadékot, amit az ember benne hord, úgyhogy vannak, akik nagyon szeretik és örömmel használják. Ezeket a kulacsokat is be lehet majd szerezni a vasárnapi nap folyamán a Csernakeresztúri, illetve a dévai templomokban, és még hagytam ugye Vajdahunyadon is belőlük. Természetesen ezeket a tárgyakat és a születésnapra annak tiszteletére készült különböző tárgyakat is be lehet szerezni egyébként minden stúdióban is, a Nagyváradit kivéve, ami a felújítás miatt zárva van. És ezek a tárgyak, amelyeket a születésnap tiszteletére készítettünk, ezek a gyertyák, a két különböző méretben, ahogy megvoltak a Mária Rádiós hagyományos gyertyáink ebben a két méretben, most nem a hagyományos Mária Rádiós felirattal, hanem 20 éve együtt felirattal Mária Rádió Erdély. Nagyon szépre sikerült egyébként, és ezeket a feliratokat akkor rátettük el, készítettünk belőle csészét is, hűtőmágnest és kulcstartót is. Ezek is nagyon népszerűek, nagyon jól sikerültek, szépek. Vannak, akik nagyon szerették, tehát különösen a csészéket és a gyertyákat úgy láttam, hogy nagyon vitték, de a kulcstartók és a hűtőmágnesek is nagyon szépek, és azok is népszerűek voltak. De a legjobb volt persze a hallgatókkal elbeszélgetni. Ez mindig nagyon nagy élmény számomra, hogy hűséges hallgatókat találok, akármerre járok, és különösen a szorványban szeretek találkozni hallgatókkal. Talán ott még hálásabbak is a hallgatók. Ott nekik azt hiszem még többet jelent a Mária Rádió, mint a több katolikusságban, vagy több magyarságban élő hallgatóink számára, hiszen ott nekik még a magyarságban és a katolikus identitásban való megmaradásban, kitartásban, megerősödésben is segít a Mária Rádió. Sok helyen, szorványban pedig még olyan helyzet is van, hogy hétköznapokon nincs is szentmise, tehát ilyen helyzetekben pedig még nagyobb segítség az Erdély Mária Rádió hallgatása. Na de ne beszéljek ilyen sokat ezekről a dolgokról, hanem térjek vissza akkor mostanra. A legfontosabb esemény ezen a héten a születésnap megünneplése. Sepsi Szent Györgyön természetesen a születésnap már megvolt március 25-én, de mivel 20 éves a Mária Rádió, ezért úgy döntöttünk, hogy többször ünnepelünk minden olyan városban, ahol stúdiónk van, meg fogjuk ezt külön ünnepelni. Valószínűleg a stúdió születésnapja táján valamikor, úgyhogy most a következő helyszín Csíksomlyó és Nagyvárad után most Sepsi Szent György, és ez konkrétan ezen a szombaton lesz, úgyhogy Kovászna megyei, illetve környékbeli hallgatókat, önkénteseket szeretettel hívjuk és várjuk Sepsi Szent Györgyön a Szent József Lébánia templomba ezen a szombaton délután 3 órára szentmise, utána szentségimádás, és utána egy kis kötetlen együttlétben ünnepeljük meg a Mária Rádió 20. születésnapját. Adjunk hálát együtt a jó Istennek, mert ez egy csodálatos ajándék. Talán nem is reméltük az elején, hogy megérjük a 20 évet, de megértük. Istennek legyen hála, és a hallgatók szeretetét, imáját és adományait is nagyon köszönjük, hiszen nélkülük a rádió nem is létezne. Ha már az imádságnál tartunk, kihangsúlyozom ismét a háttér fontosságát a Mária Rádió működése szempontjából. Továbbra is biztatunk minden hallgatót, aki teheti, hogy imádkozzon velünk és értünk, és különösen kérem azokat a hallgatókat, akik talán már a templomba nem tudnak elmenni, ágyhoz vagy házhoz kötöttek, ők talán a leghűségesebb és leghálásabb hallgatóink. Őket kérem, hogy imádkozzanak a Mária Rádióért, és
akár még a szenvedéseiket is ajánlják a rádióért, hiszen missziós munkát végzünk, és a mai elvilágiasodó társadalomban azt hiszem, hogy Mária Rádió szerepe felértékelődik. Imádkozzunk együtt azért, hogy a Mária Rádió itt Erdélyben is végre tudja hajtani az Istentől rábízott küldetést, hogy tényleg segítsünk a szüzanyának, vigyük el az örömhírt minden otthonba, minden egyes hallgatónak az életébe, és hogy ez a mi tanúságtételünk, ez az evangelizációs munka elérje a célját mindazokban, akik hallgatják a rádiót. Igen, tehát ima háttérrel kapcsolatban köszönöm azoknak, akik így bejelentett módon, szervezett módon egy egész hétre, vagy esetenként akár egész hónapra vállalják az ima hátteret, nekik nagyon-nagyon szépen köszönjük, de mindazok imáját is köszönöm, akik nem ilyen megszervezett, bejelentett módon, hanem csak úgy spontánul imádkoznak értünk. Isten hallgassa meg mindnyájuk imáját, azokat is, amelyeket a Mária Rádióért mondanak, és minden más szándékukat is hallgassa meg az ő akarata, jósága szerint. És akkor visszatérve a szentmisékre, ezen a héten és a jövő héten is a hétköznapi szentmisék reggel 8, illetve este 6 órától hallhatóak. A hét további részében reggel 8-kor lesznek a szentmisék Vajdahunyadról, este 6 órától, ma és holnap Csernakeresztúrról, szombat este Marosvásárhelyről, a Mária áhítat keretében, vasárnap pedig 3 szentmisénk lesz, reggel 9 órától Csernakeresztúrról, 11 órától Vajdahunyadról, előtte Rózsafűzér, 4:45-től, este 6 órától pedig a Csíksomlyói Kegytemplomból lesz még egy szentmisénk, és ne felejtsük el a fontos ünnepi pillanatot Sepsi Szent Györgyről, szombaton délután 3 órától, aki nem tud eljönni, bekapcsolódhat az ünnepségbe, az ünnepi szentmisébe, és azután a következő szentségimádásba, tehát szombaton délután 3 órai kezdettel. Jövő héten is, mint mondtam, reggel 8-tól és este 6-tól lesznek a szentmiség, kivéve csütörtökön, ami Urunk mennybe menetelének az ünnepe, akkor 10 órától, délben 1 órától lesz egy másik, egy búcsú szentmisénk, Árad remetélés este 6 órától, pedig Déváról. Továbbra is minden kedden bekapcsolódunk a Csíksomlyói Kegytemplomban, a Szent Antal nagy kilencedbe, aminek majd a végét is ugye fogjuk közvetíteni, tehát a 9. részét is a 9-nek, és magát a Szent Antal ünnepi szentmiséjét is. Hát körülbelül ezek az újdonságok az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Készülünk a következő újsággal is, itt biztatnak minket, hogy írjuk meg a cikkeket a következő újságba, és bízunk benne, hogy időben elkészül majd az is. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, további áldott rádióhallgatást kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és nagyon örülök, és ma egy különleges alkalom, hogy Pálos atyánk újból itt van a stúdióban, új szívvel, új lélekkel. Hát biztos, hogy egy megpróbált időszakon van túl, de különösen hálát adok a Jóistennek, hogy itt ülhet ma újból mellettünk. Még a húsvéti időszakban vagyunk, és ezért kicsit a feltámadásról is szeretnénk beszélni, de ugyanakkor így a műsor elején arról is, hogy úgymond az atyát is feltámasztotta az Úr, újabb esélyt, újabb időszakot adott az életébe, és mint említettem, új szívvel van itt. Miért is, kedves atyám?
1: Köszönöm szépen a meleg szavú üdvözletet. Mindig a Jóistennek vagyok hálás mindenért, mert én megtapasztaltam, hogy működik az életemben, és amire meghívott, amire kiválasztott, arra, ahhoz rendszeresen a kegyelmi támogatását is megadja. Úgy szoktam mondani minden ilyen eszközcsere alkalmából, hogy újabb 6 évet kaptam, haladékot, hogy még tevékenykedjek, annyit tart ugyanis egy töltés, és akkor megint utána cserére van szükség. Enélkül már nem léteznék.
0: És milyen jó, hogy a Jóisten ugye a tudomány által belép az életünkbe, és az Úr tudja, hogy a kedves atyára még szükség van, biztos, hogy a plébánián is, de nekünk, hallgatóknak, itt a Mária Rádióban is szükségünk van a buzdítására, a bátorítására, a kedves szavaira.
1: Ha az ember nem hagyatkozik saját magára, akkor sokkal jobban megnyugszik a lelke. Az történik, amit a Jóisten akar. Nagyon sokszor a mi atyánkat is azért mondjuk, hogy a mi akaratunk legyen meg, ne az övé. De ha ráhagyatkozunk, és azt mondjuk, Isten tudja, hogy mi lesz, akkor egészen nyugodtak lehetünk, hogy amit ő eltervezett, és mi nem állunk ellen, azt megvalósítja az életünkben.
0: Húsvét időszakra és a feltámadásra térve, a két téma összekapcsolódik, ugyanis ugye az Úr feltámadást adott az atya számára is, ezáltal, hogy újból velünk lehet, hogy újból itt lehet, és ezen beavatkozás után izgultam az atyáért, hogy vajon minden rendben lesz-e, de köszönjük az Úrnak az ő segítségét. De ugyanígy mindannyiunk életében vannak olyan időszakok, amikor nehéz és még inkább szükségünk van Isten erejére, az ő feltámadásának az erejére, és arra, hogy belépjen és cselekedjen az életünkben. A húsvéti időszakban én hiszem, hogy sokan megtapasztalhattuk azt az erőt, amelyet Jézus az ő feltámadása által ad nekünk. Ha nyitottak vagyunk, ha megragadjuk mindezt. Viszont vannak olyan helyzetek, amikor talán gyenge a hitünk, amikor nehéz elhinni, hogy igen, Jézus valóban feltámadt, és az ő feltámadása kihatással lehet az én életemre is. Ugye már akkor, de azóta is van, aki kétségbe vonja Jézus feltámadását. És bár ugye ott voltak az őrök, tudatosan odaállítva Jézus sírja mellé, mégis azt mondják, hogy nem igaz. Atya, a saját életében hogyan győződött meg arról, vagy akár teológiailag, hogyan jutott el oda, hogy higgyen a feltámadásba, hogy elhiggye, hogy ez tényleg igaz és valóság?
1: Ugye Szent Pál már kijelenti, hogy ha Jézus Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a ti hitetek, és hiába való a mi ige hirdetésünk. És ez volt az első olyan szentírási üzenet, ami mélyen belém hatolt, és elkezdtem gondolkodni, hogy tulajdonképpen az emberek miért tagadják ezt, és miért fogadják el az ateista irányzatot, hogy ez csak egy legenda, ez nem valós dolog, ez csak úgy kitalálták. Egy oka van, a bűn. Ugye, mert ha Jézus Krisztus valóban feltámadt, akkor nem tehetem azt, amit eddig tettem, nem mondhatom, amit eddig mondtam, nem élhetek úgy, ahogy eddig éltem. Tehát az azt jelenti, hogy az, amit Jézus Krisztus mondott, arra ezzel a ténnyel rátette a koronát. Tehát nem, hogyha ő csak beszélt volna ezekről a szép dolgokról, a szeretetről, az igazságosságról, a méltányosságról, az Istenhez való hűséges kapcsolatban való kitartásról, akkor ez csak egy szép beszéd lett volna. De ezzel, hogy odaadta értünk az életét, és aztán mondta is, hogy nem azért halok meg, mert elveszik tőlem az életemet, én adom oda, mert hatalmam van odaadni, és hatalmamban van visszavenni. És ez húsvét hajnalán, vasárnap hajnalban meg is történt. Érdekes, hogy nem a követői látták először, nem a benne hívők tapasztalták meg, hanem a katonák, akik, én ott járt tudom képzelni, hogy hát jól szórakoztak az egészen, hogy ideültettek minket, még meg is fizetik, semmi dolgunk nincs, és hogy ezt a lehetetlen, hogy majd ő feltámad. És akkor el tudom képzelni azt, amikor az angyal félre görgeti a követ, és ők erre a zajra felriadnak. Aztán látják a hatalmas fényességet, majd a megjelenő sugárzó üdvözítőt, és akkor rohannak a főpapokhoz. És ott születik meg az első hazugság. Pénzt adnak nekik, és mondjátok azt, hogy amíg mi aludtunk, ellopták a testet. És azt írja ott az evangélista, hogy ez a hiedelem a mai napig el van terjedve a zsidók között. És ő nem jelent meg azoknak, akik elítélték, nem vett elégtételt, hanem elment azokhoz, akiket meg kellett erősítenie.

0: dolog, hanem más forrásokból is tudhatjuk azt, hogyha kétségeink vannak, hogy igen, Jézus valóban feltámadt, valóban él, és azóta is munkálkodik, és munkálkodni szeretne az életünkben. De honnan tudjuk, hogy mindezek igazak? Teszik fel sokan a kérdést, nekem is. Volt, aki azt kérdezte tőlem, hogy a Bibliát is emberek írták. Legyen az a tanítvány, legyen az bárki, hogy az ő szemszögéből, ahogyan ő érezte, de honnan tudjam én azt, hogy tényleg igaz mindaz, ami ott le van írva?
1: Ezért van óriási szerepe a hitnek. Mert ezek nem az értelem meggyőzéséről van szó. Tudományos igazságoktól még senki nem tért meg. Mindig a tapasztalat az, ami elvezet bennünket az Isten szeretetére és az ő kinyilatkoztatásának az elfogadására. Ha csak az értelemre hagyatkozunk, akkor bizony ebben pontosan benne van a gőg, hogy nem fogadom el, mert én nem tudom felfogni, és hogyha én nem tudom felfogni, akkor nem is létezik. Tehát én vagyok a mértékegység, és oda teszem magam az isteni kinyilatkoztatás elé.
0: Igen, többen azt mondják, hogy mindezt emberek találták ki, és hogy nem igaz.
1: Hát azt hiszem, hogy Karinthy Ferenc mondta, hogy ha Jézus Krisztus nem Isten, akkor aki ezt az evangéliumokat leírta, az lenne az Isten, mert ilyet ember magától kitalálni nem képes. Tehát egy olyan ember mondja, aki nem igazából keresztény, inkább az ószövetségi valláshoz kötődik, és ő mégis ráérez arra, hogy mindannak, ami ezen a földön van, kell legyen egy olyan eredője, ami természet fölötti, ami szellemi, és ami az egészet létrehozta és fenntartja. Ugyanúgy az emberi életet, és ugyanúgy ugye ahogyan belelép az ember lelki életébe, az lelki ismeret hangján, az életünk eseményei, történései alapján, és ahogyan ő belelép, mindig kihívás számunkra. Elfogadod-e? Mit lépsz? Ellenállsz-e? Vagy az indítást elfogadva elindulsz azon az úton, amire az Úr meghívott téged? Tehát ezek lelki, belső tapasztalatok, erről nagyon nehéz beszélni, mert ugye az emberek úgy gondolják, hogy 2 + 2 = 4, és akkor ilyen matematikai függvényekben gondolkodnak.
0: És ez akkor hogy van, atya? Az Úr megadja egyikünknek, hogy higgyen, a másiknak meg nem? Vagy mi zárjuk el a szívünket, hogy elhisszük-e azt, hogy van, vagy volt feltámadás, és Jézus él, vagy pedig csak a mi tudásunkra, gondolatainkra hagyatkozunk, és nem...
1: Isten nem tesz különbséget, és mindenkinek megadja a szükséges kegyelmet a megtérésre, és mindenki megkapja a megfelelő indításokat, kegyelmeket. Rajtunk múlik, hogy elfogadjuk-e, vagy nem. A gonosznak is vannak katekézisei, és ő is ugye elkezd a nyelvünkre beszélni, elkezdi a hatását kifejteni az ösztöneinken keresztül, az érzésvilágunkon keresztül. Ez a reklámszöveg, hogy mert te megérdemled, hogy ki mondta neked, hogy ezt meg azt meg kell tagadnod magadtól, ki mondta azt neked, hogy ezt el kell fogadnod, és ezt szerint kell élned, mert a kereszténység nem arról szól, hogy elvi állásfoglalás, ezt mondták, elfogadom, jó. A kereszténység mindig a hit megélése. Azt teszem, aszerint élek, amit hiszek. Ha Jézus Krisztus valóban feltámadt, akkor ez teljesen más megvilágításba helyezi az én életemet, a életfeladataimat, az elkötelezett hivatalokat,

0: társamat. Mindig ott van, hogy lelkiismeretesen a legjobbat, a legigazabbat kell követnem. És ezt, aki ezt megtapasztalja, hogy az Úr működik az életében, hogy nem csak egy írott könyvről van szó, ami persze világos az Isten, ha például egy analfabétának hiába adott volna sugallatot, nem tudott volna leírni semmit. Tehát van egy emberi alap, egy emberi tudás, egy emberi képesség, amit az Úr felhasznál, és azon keresztül üzen nekünk. Azt, aki az Úr üzeneteit követte, még soha nem csalódott, és nem bánta meg, hogy felvállalta ezeket a kegyelmi indításokat.
1: Most úgy azon gondolkodva, hogy aki nem hiszi, hogy van feltámadás, akkor miben hisz? Akkor mi értelme van az egész kereszténységnek feltámadás nélkül? Ha Jézus nem ment fel a mennybe, ha nem él, és akkor hol van a mi hitünk abban, hogy egykor majd mi is feltámadunk, mert ugye erre hívott meg Jézus bennünket, és erre vezet, és ebben kell legyen nekünk is hitünk, hogy igenis, mi is feltámadunk, és oda mehetünk, ahol ő van, ha őt követjük.
0: Igen. Az Jézus Krisztus feltámadása teljesen más, nem olyan, mint amikor Lázárt feltámasztotta, vagy Jairus leányát feltámasztotta. Az csak arról szólt, hogy egy időre meghosszabbodott a földi lét, de aztán megint elkövetkezik a földi létből való kilépés, a földi halál, és az, hogy Jézus Krisztus magára vette a mi emberségünket, és aztán azért, hogy meghallhasson értünk, és hogy ebben az emberi testben aztán újra feltámadt, és megdicsőült testében jelent meg az apostoloknak, ez adja nekünk a reményt és a hitet, hogy ami vele történt, ugyanaz fog velünk is történni az idők végén.
1: És arra is hív bennünket az Úr, hogy, és buzdít bennünket, hogy legyen egy imádságos életünk. Mert hiszem, hogy az ima által, a Szentírás olvasása által jutunk el a hitre. Az április 25-i üzenetét szeretném elolvasni, a Medjugorjei üzenetet, amelyet a Mária Pavlovics látnoknő kapott, és ebben is erre buzdít bennünket, hogy imádságos életünk legyen, mert hiszem, hogy az ima által hitet kapunk az Úrtól, az Úrral való kapcsolat által. Az Úr megadja nekünk a bölcsességet, hogy tisztán lássunk, hogy felismerjük a feltámadás csodáját is. Mert én úgy látom, ez egy csoda, amit el kell hinnünk. Az üzenet pedig így szól. Drága gyermekek, imádkozom értetek, és új életre buzdítalak benneteket. Örömteli, imádságos életre. Kicsi gyermekek, a Szentlélek töltsön be benneteket örömmel, hogy olyanná váljatok, mint a tiszta és iható forrásvíz, hogy kicsi gyermekek Istenben és Istennel a szeretet és a béke misszionáriusai legyetek. Életetek rövid itt a földön, és azért vagyok veletek, hogy az ég felé vezesselek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Tehát az üzenye is új életre buzdít bennünket, amely örömteli és imádságos élet legyen. Hogyan lehet új életünk, Atya? És hogyan lehet ez az életünk örömteli? Annyi szomorúság, keserűség, harc, nehézség van a mindennapokban, és nehéz megtalálni sokszor az örömöt, a békességet.
0: Igen, ez csak akkor történik meg, ha le tudok mondani az egómról. Ha valóban átadom. Borzasztó. Valóban átadom magamat, és átengedem a rendelkezés jogát az Istennek. Tényleg, ami, az igazi imádság, a lélek felemelkedése az Istenhez. Nagyon sok egyszerű ember úgy gondolja, hogy kívülről tudok néhány szöveget, azt elmondom, és imádkoztam. De ezek csak eszközök, hogy a lelkem felemelkedjen a teremtett világ talajáról, az Istenhez. Ezért van szükség szentírás olvasásra, elmélkedésre. Átelmélkedni azt, amit olvastam. Mit jelentett ez Jézus Krisztus életében? Hogyan valósul meg ez az üzenet az én életemben? Hogyan tesz engem képessé arra, hogy felfogjam, az Isten dolgozik az életemben. Amit megenged, azok az események javamra válnak. Az élet megpróbáltatásai olyanok az Isten kezében, mint a véső meg a kalapács egy szobrászművész életében, hogy odaüt, hogy lepattintson fölösleges dolgokat a kőből, és aztán kialakul a remek mű. Nos, az élet megpróbáltatásaival az Úr is odaüt egyet, hogy valami fölösleges dolog, egy szenvedély, egy megszokás, egy bűnös kapcsolat, vagy akármi, ami leterheli az életemet, és elrekeszt engem az Istentől, azt lepattintsa rólam. Ezek mind szenvedéssel járnak, ezek mind fájdalmasok. Az elszakadás fájdalmát érezzük meg, akkor, amikor nem mondunk például egy rossz szokásunkról. Szeretetből Istenért.
1: Ezen üzenet rámutat már kicsit pünkösdre is, amelyben azt mondja a szűzanya, hogy kicsi gyermekek, a Szentlélek töltsön be benneteket örömmel. Ugye az apostoloknak is Jézus elküldte a Szent Lelket. Ott voltak fenn a teremben, félelemmel, aggodalmakkal, eltelve, bezárkózva. De mikor betöltötte őket a Szentlélek, akkor elteltek örömmel, bátorsággal, hittel, reménnyel, és kimentek a világba, és hirdették az evangéliumot. Mi hogyan ragadhatjuk meg a Szentlelket? Hogyan kaphatjuk meg, úgyhogy mi is örömteliek tudjunk lenni? Mert hiszem, ha ott lesz a Szentlélek, ha talán most még nem is hisszük el a feltámadás csodáját, ha kétségeink vannak, ha gyenge a hitünk, a Szentlélek tudja kiformálni bennünk azt a hitet, a reményt, amely szükséges a mindennapok harcához, a szenvedéshez, a küzdelmekhez, ahhoz, hogy túl tudjunk lépni a mindennapi gondokon, a mi harcainkon, a saját félelmeinken, és hogy örömteli legyen az életünk. De hogyan várhatjuk, mit kell tennünk azért, hogy a Szentlélek betöltsön bennünket is?
0: Amikor az Úr Jézus elbúcsúzik az apostolaitól, elmondja, hogy elküldöm nektek a Szent Lelket, aki majd eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Nos, mi hajlandók vagyunk ellopni az Isten dicsőségét. Azt hiszük, hogy nekünk az csak úgy eszünkbe jutott. Azt hiszük, hogy a mi szellemi képességeinknek az eredménye az, hogy jó döntést hoztunk. És közben rá kell döbbenünk, hogy az Úr lelke működik bennünk, és sugall. Erősen sugall dolgokat. Ezt vállalt fel, ezt kell tenned. És olyankor, mivel ezek sokszor kényelmetlenek az ember számára, azt gondoljuk, hogy hát ez csak úgy eszünkbe jutott, és ezt nem érdemes követni. Ha elfogadjuk a Szentlélek indítását, és ha időről időre hálásak vagyunk érte, ha meg tudjuk köszönni a Szentlélek működését az életünkben, akkor egybefonódik az életünk az övével. És ezek a megnyilvánulások egyre konkrétabbak lesznek az életünkben, egyre határozottabbak. De ehhez meg kell újulni lélekben, meg kell újulni lélekben.
1: A szűzanya azt is mondta, hogy életetek rövid itt a földön, és azért vagyok veletek, hogy az ég felé vezesselek benneteket. Talán nem gondolunk sokszor bele, hogy tényleg mennyire rövid az életünk, De velünk van a szűzanya, velünk van az Úr. Valóban feltámadt az Úr, és mindezt azért tette, hogy nekünk könnyebb legyen, hogy ott legyen a szemünk előtt a remény, ott legyen ő, aki fele haladhatunk, ott legyen a feltámadás csodája, amely a szívünkben legyen, hogy igen, célja, értelme van az életemnek, és én is afelé haladhatok. De nem sok időm van, és nem tudjuk, hogy hány napunk, hetünk, talán évünk van-e vagy sem. Ezért arra buzdítom és bátorítom most a kedves hallgatókat, hogy ezt a rövid időszakot, bármennyi is legyen, adjuk át az Úrnak, hívjuk be az életünkbe Jézust, hogy jöjjön és ő legyen az Úr, ő vezessen bennünket, az ő feltámadásának az ereje által formálja át az életünket. És nincs olyan helyzet, amiből ne tudna az Úr kiemelni, ne tudna megmenteni, ne tudna egy házasságot helyreállítani, ne tudna egy gyermeket megsegíteni, meggyógyítani. Istennél minden lehetséges, és ebben bízzunk ma is, kedves hallgatónk, és adjuk át most neki azt a fájdalmat, azt a nehézséget, amelyben éppen vagyunk. És a mi feltámadt Urunkat hívjuk be az életünkbe, hogy legyen segítségünkre, és küldj el nekünk a Szent Lelkét, hogy új erőt kapjunk. Amikor a Szent Lélek az én életembe kiáradt és megtapasztaltam, megváltozott az életem. Én nagyon depressziós, elcsüggett, nem akartam tovább élni, amikor megtapasztaltam Isten jelenlétét, a Szent Lélek erejét, mindezek eltűntek, Isten elsöpörte ezt az érzést az életemből, és elűzte a félelmeimet. És a kedves hallgató életében is változást tud hozni a Szent Lélek, változást tud hozni a feltámadt Úr. Most egy rövid imában megkérem Atyát, hogy ezzel bátorítsuk a kedves hallgatókat, hogy bízzanak az Úrban, a feltámadt Urunkban, és kérjük a Szent Lelket, hogy cselekedjen a hallgatóink életében is.
0: Szent Lélek, Úristen, aki olyan lelki erőt és világosságot adtál az apostoloknak, hogy minden gyengeségük és gyávaság ellenére felül tudtak emelkedni a félelmükön, és életük feláldozásával is szolgálni tudták Isten és a lelkek ügyét. Mi is megkaptunk téged a szentségekben, kérünk, hogy ezt mindig tudatosítsuk magunkban. Velünk vagy, és ha rád hagyatkozunk, akkor irányítod az életünket, irányítod a gondolatainkat, megerősítesz, hogy helyt tudjunk állni igazságban, szeretetben és békességben Isten és az emberek előtt.
1: Amen. Köszönjük elsősorban az Úrnak, hogy velünk volt a mai műsorban, és köszönöm a jó Istennek, hogy Pálos atyát visszaadta nekünk, hogy itt lehet velünk. Hála neki mindenért, amit cselekszik úgy a mi, mint a hallgatóink életében. Bízzanak ma is az Úrban, bízzanak abban, hogy Jézus feltámadt, nem hagyja magukra önöket, és a kedves hallgatónknak is elküldi a Szent Lelket, hogy megerősítse, hogy segítse az élethelyzetében. Köszönjük figyelmüket!
0: A Jóisten áldjon meg mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen! Búcsúznak önöktől Illés Izabella és
0: Pálos István.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm Önöket, akik a Mária Rádiót hallgatják, a székelyudvarhelyi stúdióból József Ferenc technikus társam nevében is, a mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Évekkel ezelőtt egy olyan műsort készítettem, amiben a főszereplő sütemények egytől egyik zöldség hozzáadásával készült. Azóta már a répatorta családkedvence, de hallom és látom, hogy például Csíkmadarason a paradicsomos lapokkal készített krémes a hagyományos sütemények közé tartozik. 5-6 évvel ezelőtt, amikor az a műsor készült, eszementnek tartottam, még én is, de lám-lám. Valószínű, hogy a mai műsort is sokan Önök közül annak tartják, de ki tudja meddig. Mert hogy ehető virágok díszítik mai műsorunkat. Régóta lapul a jegyzeteim között, mint lehető téma, akár a Marti lapú a vízpartok nedves réteg árokpartok szélén. Nemrég egy dokumentumfilm ragadta meg figyelmemet, apa és kisfia a természetet járta, alig hagyták el az emberek által sűrűn járt helyeket, legalább 20 féle növény gyűjtött össze, amit ott helyben egy pitába csomagolt, meglocsolta kevés majonézzel, és kész is volt az uzsonna. Mellesleg szakács volt, aki elhagyta a nagyvárost és egy természet közeli helyen nyitott vendéglőt, ahol főfogásként ehető virágokat, gyógynövényeket szolgál fel. Érdekes mód, azóta gyakran bukkanok és akarva akaratlanul ezekre étkezésre ritkán használt növényekre, meg is kóstolom, már salátát is készítettem belőle. Ma legelőször a pitát készítjük el, hogy kéznél legyen, ha egy egészséges uzsonnához lenne kedvünk. A pitához 1 kiló liszt kell, 2,5 deka élesztő, 5 deciliter langyos víz, 1 evőkanál olaj, 1 evőkanál só és 1 evőkanál cukor. Ez egy kicsit nagyobb adag, ezt lehet ugye felezni is, de az 1 kiló liszthez 2,5 deka élesztő kell, 5 deciliter langyos víz, 1 evőkanál olaj, 1 evőkanál só és 1 evőkanál cukor. Természetesen egy picikét a sóból is tehetünk többet vagy kevesebbet, ugyanígy a cukorral is, és az 5 deciliter langyos víz sem biztos, hogy pontosan ennyi kell, ez mindig lisztfüggő. A cukrot elkeverjük 1 deciliter langyos vízben, belemorzsoljuk az élesztőt, amíg reakcióba lépnek egymással, a lisztet egy tálba szitáljuk, hozzákeverjük a sót, végül a felfuttatott élesztőt, majd a maradék vízzel megdagasztjuk. 1 tálat kiolajozunk, ezért kell az 1 evőkanál olaj, beletesszük a tésztát, meghempergetjük benne, úgy, hogy a tésztának minden oldalról olajos legyen a felülete. Letakarva, duplájára kelesztjük, aztán újra átgyúrjuk, körülbelül 15 golyócskát, tehát 15 darabot kiszaggatunk belőle, abból golyócskákat készítünk, amit kinyújtunk egy fél, esetleg 1 cm vastagságú kerek formára, olyan korong formára. Így is pihentessük legalább 10 percet, addig jól felhevül a sütőnk is. A tepsit kikenjük, vagy béleljük sütőpapírral, ráhelyezzük a pitakorongokat, és körülbelül 5 perc alatt egyik, majd a másik felét is megsütjük. Ha a közepe felpuposodik, akkor rögvest meg lehet fordítani, nem kell kivárni az 5 percet. És itt jó magas hőfokra lehet állítani a sütőnket, hogy lehet 250 fok is, de 200 mindenképp legyen, mert akkor hamarabb és szebben fog megsülni a pitánk. Ha kevesebb ideig sütjük, akkor mindenképp puhább lesz. A kész pitákat pedig takarjuk le, hogy puha maradjon. A megmaradt darabokat jól zárható dobozban néhány napig tárolhatjuk. Fagyasztani is jó lehet őket. Szendvicsnek vagy mártogatósnak is kitűnő, de annak is, aminek ma eredetileg készítettük. Hogy ehető virágokat, növényeket tegyünk bele.
tehát a pitához 1 kg liszt kell, 2,5 deka élesztő, 5 deciliter langyos víz, kell egy evőkanál, só, egy evőkanál cukor, végül egy jó evőkanál olaj is, amivel majd az összegyúrt tésztánkat be fogjuk kenni. És megsütjük, tehát megkelesztjük és megsütjük. Aztán pakolhatunk bele mindent. Az ehető virágok, rügyek közül ne felejtsük ki a gyermekláncfű levelét és bimbóját, martilapú levele és virága, ibolya, árvácska, sarkantyuka, tyúkhúr, cickafark, friss hajtása. Ez nagyon érdekes, mert a cickafark, amikor kibújik a földből, akkor olyan az íze, mint a rozmaringnak, és rendkívül finom az ilyen salátákban. A levendulát is nyugodtan tehetjük hozzá. Szerintem csak az udvaron kell nyitott szemmel végig sétáljunk, és már is megvan a szendvicsünk. Nem új keletű a virágok legelése, olvasom egy cikkben, régi szakácskönyvekben is megtalálni, nem sok ideje, úgy 20 éve, hogy Európában újra virágkorát éli, talán világjáró szakácsok hozták be és készítenek igazi gasztronómiai csodákat belőle. A virágok elsősorban díszítésre és nem evés céljából vannak ültetve, legalábbis eddig úgy tudtuk. Ezért csak kizárólag azokat a virágokat gyűjtsük be főzés céljából, amelyeket jól ismerünk. Akár a gyógynövényeket, ezeket se szedjük út mentén, ahol porosak vagy permetezettek lehetnek, és arra is figyeljünk, hogy a virág porra allergiás személyek egyáltalán ne fogyasszák. Kezdésnek ennyi, de a műsor végén még megosztok néhány jó tanácsot. Nagy divatját éli a gyermekláncfű fogyasztása, hangos még az írott média is tőle. Valóban gyógyhatású. A, B, C és K vitaminok tartalmaz abban nagyon gazdag, vastban, káliumban, cinkben, magnéziumban és rostokban. És én sok más szépet szerető társaimmal együtt írtottam a gyep közül. Ma is megteszem, de azért az eldugottabb helyeken hagyok belőle. Leveleit salátákba teszem, észre sem veszi a család. Gyökerét szárítva, porrázúzva kis mennyiségben, mert hogy keserű az íze, magának a lapinak is, hogyha sokat eszünk belőle, vagy egyszerre sokat veszünk a szánkba, de a gyökere még intenzívebben keserű. Tehát ezeket meg kell szárítani a gyökerét, porrázúzni, és kis adagokba lehet hozzátenni mártásokhoz, ragukhoz, pörköltekhez. A ki nem nyílt bimbos virágai a salátákban érvényesülnek a legjobban. Ha pittypangot esszünk, jó lesz a kedvünk, ezért készítsük el a következő receptet. Egy befőttes üvegnyi pittypang bimbó kell hozzá, 2 darab fokhagymagerezt lereszelve, 1 evőkanál reszelt gyömbér, 1 evőkanál mustármag, 1 evőkanál méz, 2 evőkanál szójaszósz, 1 babérlevél és almaecet. Tehát azért, hogy jó legyen a kedvünk, akkor ugye pittypangot eszünk, és egy nagyon jó recepttel rokulok most elő, mindenképp érdemes kipróbálásra. Egy befőttes üvegnyi pittypang bimbó kell nekünk, amit olyan nagyon szépen lepucolunk, hogy tényleg csak a bimbókat kell meghagyni. 2 darab fokhagymagerezdet lereszelünk, 1 evőkanál reszelt gyömbér, 1 evőkanál mustármag, 1 evőkanál méz, 2 evőkanál szójaszósz, 1 babérlevél és almaecet, abból bővebben kell. A bimbókat lemossuk, szűrőn lecsöpögtetjük, az üvegbe beletesszük a mustármagot, a reszelt fokhagymát és gyömbért, rátesszük a gyermekláncfű bimbót, rácsurgatjuk az 1 evőkanál mézet meg a szójaszószt, felöntjük almaecettel, tehát itt annyi almaecet kell, hogy az üveggecske megteljen, és a babérlevelet se felejtsük ki, most már akkor le lehet zárni az üveget.
legalább egy hetet hagyjuk összeérni az ízeket, sajtok mellé, salátákhoz, szendvicsekre, akár pizzára is ajánlják, de egymagában is finom. Szerintem nem veszítünk semmit vele, hogyha kipróbáljuk. Szerintem a következő recepten nem fognak annyira meglepődni, sokan már készítették is a pitypang mézet, aminek lényegében semmi köze a mézhez, inkább egy sűrű szirup a végeredmény. Ennek a hozzávalói 2 marék pitypang virág, 1 kiló cukor, 1 liter víz, 1 citrom. A virágokat megtisztítjuk, eleve tiszta helyről szedjük. Ha mosnánk, akkor a virágpor jelentős része is eltűnne róla, ezért inkább próbálkozzunk tényleg olyan helyről szedni, ahol tiszta, és eső után. Én nagyon-nagyon szeretek olyankor gyógynövényeket is gyűjteni eső után, mert akkor nem kell azzal bíbelődni, hogy külön megmosni. És tényleg itt a virágport, hogyha azt a szép sárga virágpor lejön róla, lemegy a kagylón, akkor mi sokat veszítünk. Tehát megtisztítjuk, a vizet hozzátöltjük a virágokhoz, és éppen csak felfőzzük, azonnal ki is kapcsoljuk a tüzet alatta. Egy éjszakán át állni hagyjuk ezt a főzetet, de egy 24 órát is hagyhatjuk. Aztán leszűrjük, kinyomkodjuk a virágokból a nedűt, a cukrot és a citromot hozzáadjuk, és párolni kezdjük vigyázva, hogy ne forjon. Egyszer-kétszer hagyjuk kihűlni, majd újra felforrósítjuk. Végül üvegbe szűrjük és szörpként használjuk. Pár csepp propolisszal tartósíthatjuk. Tehát a gyermekláncfű méz, azaz szörpnek a hozzávalói 2 marék pitypangvirág, 1 kiló cukor, 1 liter víz, 1 citrom. És beáztatjuk, majd leszűrjük egy 24 óra után, és hozzátesszük a cukrot, citromot, szépen megfőzzük, és persze a virágok nélkül most már csak a levével dolgozunk. Üvegbe szűrjük, és szörpként használjuk. Olyan azért mondják neki, hogy pitypangméz, mert eléggé méz állaga lesz a végén. A sárga virágokból jut eszembe a martilapú, amiből nagyon finom, különleges csemege készíthető. A leveleket rövid szárral szedjük, alaposan megmossuk, majd sörtésztába forgatjuk. A sörtészta lényegében a palacsinta tésztához nagyon hasonló, csak tej helyett sör van benne. Forró olajban kisütjük a leveleket, tehát mikor belemártogattuk a sörtésztába, akkor forró olajba tesszük, a fölösleges zsíradékot lecsöpögtetjük, és még melegen fogyaszthatjuk. Ha a sárga virágnál és a sörtésztánál tartunk, akkor kevésszer eszünk finomabbat, mint a tökvirág. Akár meg is tölthetjük fetasajttal, és úgy panírozzuk be, majd bő olajban kisütjük. Ha palacsinta tésztába forgatjuk, akkor desszertként adhatjuk egy kis lekvárral, porcukorral megszórva. Lehetőleg ne tűző napon szedjük a virágot, hűvös helyen tároljuk felhasználásig, esetleg hűtőben, de nem tárolhatjuk sokáig így sem, mert megfonnyad. És nagyon érdekes, hogy nemrégiben láttam, hogy vendéglők is ajánlják a tökvirágot kisütve, hát ez ínyentség, ugye nem lehet belőle annyit szedni, hogy egy ember jól lakjon, de hogy a tányért díszíteni és azt megenni, az mindenképp lehet. Kedves hallgatók, tudom, hogy nagyon sokan várják a zenét is, és most hallgassuk, hogy a témához jól illik a Virágos kertet című dalt fogja énekelni Zárai Márta.

Kedves hallgatók, nem csak dalban és csokorba kötve szerethetjük az orgonát. Virágfürtjei alkalmasak emberi fogyasztásra is, csak úgy nyersen is megkóstolhatjuk, de süteményeinket is különlegessé tehetjük egy orgona dzsemmel. Ehhez két csésze gondosan megválogatott virágfürt kell, a zöld rész ne kerüljön bele, 2-3 csésze víz, 3-4 csésze cukor, egy citrom és egy deka pektin. A két csésze gondosan megválogatott orgona virághoz 2-3 csésze víz kell, 3-4 csésze cukor, egy darab citrom és egy deka pektin. Mivel itt nem húsos gyümölcsből főzzük a dzsemet, szükség van zselésítőre, be kell sűríteni a lekvárt. Erre jó a pektin, amit általában almából vagy citrusfélékből von ki az élelmiszeripar, tehát nem kell tőle óckodni. Előnye, hogy nem változtat a lekvár ízén, zamatán, csupán az állagán javít. A virágokat forrásban levő vízzel leöntjük, tehát az orgona virágokat, lefedjük és egy éjszakán át ázni hagyjuk. Másnap leszűrjük a virágokból és kinyomkodjuk a nedvességet, cukrozzuk, a citrom levét is hozzáadjuk. Rövid ideig, körülbelül 5 percig főzzük, majd a pektint is beletéve további 5 percig főzzük, majd üvegbe töltjük. Illatos, mészszerű finomság a végeredmény, süteményeken öntetként nem csak a vendégeink, de mi magunk is elámulunk, olyan finom, és a színe is gyönyörű. Tehát a színe az már nem méz színe lesz, hanem enyhén lilás színű. Igaz, hogy sokat veszít az eredeti színéből, de hát ha már megfőztük, akkor ugye nem is lehet olyan. Szörpöt is készíthetünk belőle, az arány egy-egy csésze virág, cukor és víz, na meg egy citrom. Tehát ha szörpöt szeretnénk készíteni az orgonából, akkor egy csésze virág, egy csésze cukor és egy csésze víz kell, aztán egy citromot is hozzácsavarunk. Elkészítése akár a pittypang szörpé, színe hasonlít a zibolya szörphöz. És itt már meg is érkeztünk az ibolyához, egyik legkedveltebb ehetőnövény, íze lágy és édes, salátákhoz és desszertekhez is kiváló, fagylalt lekvár is készülhet belőle. Süteményeinket is különlegessé tehetjük vele, belekeverhetjük a tésztába, de a kész süteményre is szórhatjuk szirmait. Minden közül az ibolya szörp a legismertebb, és legkedveltebb, az ibolya szörpöt így készítsük, 1 liter víz, 1 kiló cukor, 25 deka ibolya virág per liter, tehát a liter vízhez kell a 25 deka ibolya virág, 1 deka citromsav és 2 darab citrom szintén az 1 literhez. A vizet a cukorral szirupnak felfőzzük. Amikor kihűlt, egy kicsit, de még meleg, akkor tesszük bele az ibolya virágokat. Ízesíthetjük a karikákra vágott citromokkal és a citromsóval, majd állni hagyjuk legalább 4-5 napot. Ezután többször át kell szűrni, aztán újra felmelegítjük, de csak pasztörizáljuk, úgy 80 fokig legyen csak a melegítése, semmiképp se főzzük. Még forrón üvegbe szűrjük, egy kis tartósítószert adunk hozzá, színével, illatával, ízével le fog nyűgözni mindenkit. Az ibolya szörp nagyon elterjedt, most már gyakran lehet látni és hallani is róla, tehát 1 liter vízhez 1 kiló cukor kell, 25 deka ibolya virág, egy picit citromsó, 2 darab citrom, és már is elkészíthetjük a vizet, a cukorral, a szirupnak felfőzzük, beletesszük az ibolya virágokat, mikor egy picikét hűl, és úgy hagyjuk, 4-5 napig is úgy hagyjuk, a citromot persze belevágjuk. Amikor letelik a 4-5 nap, olyan nagyon finom ízes lesz, akár a bodza szörp, ez akkor már átszűrjük és felmelegítjük, de csak úgy 80 fokig, aztán tesszük bele az üvegekbe, és kész van egy újabb, nagyon szép és finom
szörpünk. Cukorhoz is keverhetjük az ibolya virágot, akár a rózsaszirmokat, de mézzel is leönthetjük, így lesz illatos cukrunk és mézzünk. Az árvácska virága szintén ehető, gyönyörű, ehető díszt készíthetünk belőle, hogyha tojás fehérjével kenjük meg, de nem felvert tojás fehérje kell ilyenkor, hanem csak úgy a tojás fehérjét, ahogy szétválasztottuk a sárgájától a fehérjéket, az ujjunkkal belenyúlunk a fehérjébe, és megkenjük a szirmokat. Egy picit cukrot is szórhatunk rá, és úgy megszárítjuk. Hát gyönyörűséges a végeredmény. De jégkocka tartóba is beletehetjük, akár az ibolyát, az árvácskát is, vizet öntünk rá, és lefagyasztjuk, majd ezzel hűtjük a szörpöt. Az árvácska teljes virága ehető, csészelevelekkel együtt. Enyhén mentolos az íze, a virág köhögés csillapító, gyulladás csökkentő, salaktalanításra alkalmas, tehát gyógyteákba is belefőzhetjük. Virágait még gyümölcslevesek ízesítésére is lehet használni. És elérkeztünk a levendulához, szintén mára már nagyon kedvelt a gasztronómiában is, fajlaltokat kóstolhatunk, szörpök készülnek belőle, egész iparág épült rá, hogyha kimegyünk egy vásárra, ott már rögtön meg is kóstolhatjuk, kellemes az íze a kekszben, süteményekben, 2-3 evőkanál szárított levendula elég is egy adag süteményhez, a frissből értelemszerűen kevesebb kell. Nem szabad eltúlozni sem, mert akkor egy kicsi kesernyés lesz, tehát nem az az íze lesz, amit mi szeretnénk. Óvatosan kell bánni velük. Tehát süteményt készíthetünk belőle, például kekszet, 20 deka liszt kell, 20 deka vaj, 10 deka darált mandula, 10 deka cukor, 1 tojás, 2 kanál levendula virág szárított, vanília és egy pici só. A sütőport ne keressék a hozzávalók közt, hiszen a linzerszerű tésztákba nem jár. A levendula virágot pedig apróra vágjuk, és még egyszer hamar elmondom a hozzávalókat. 20 deka liszt, 20 deka vaj, 10 deka darált mandula, 10 deka cukor, 1 tojás, 2 kanál levendula virág szárítva, vanília és só kell hozzá. Összegyúrjuk a felsorolt hozzávalókat, majd hűtőben pihentetjük, amíg jól megdermed, hengert formázunk belőle, ezekből pedig korongokat vágunk, 180 fokos sütőben 10-15 perc alatt készre sütjük, és onnan tudjuk, hogy kész van, ha a széle aranybarnára sült. Ehhez már csak egy pohár szörp kell. Ehető a sarkantyúka, az akácvirága is. Mindenképp csak azokat a virágokat szedjük, fogyasszuk, amikről tudjuk, hogy ehető, nem mindenik az, amelyik a tányéron van. Frissen szedve a legfinomabb, nem mindegy, hogy salátákba vagy desszertekbe használjuk őket, például a sarkantyúka íze a reteghez hasonlít a legjobban, az ő helye a salátákban van, nem a süteményekben. A permetezett vagy útmentén növő virágokat hagyjuk, hogy továbbra is helyükön pompázzanak, ne szedjük le. Remélem, hogy azok a hallgatók is jól szórakoztak, akik nem annyira vállalkozókedvűek. Ma az volt a lényeg, hogy egy kicsit kimozdítsam mindennapjaik megszokott rendjéből. Hogyha tetszett a műsor, természetesen jövő héten is tartsanak velünk. Mi addig is József Ferenc technikus társammal együtt jó egészséget kívánunk, és vigyázzanak magukra. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Sepsiszentgyörgy lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét május 9-én délután 3 órakor szentmisével indul, melyet szentségimádás követ a Szent József templomban. Háladásunkat kötetlen Agapéval egybekötött együttlét zárja a plébánián.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból, megkívjuk a kedves hallgatóinkat, imádkozzunk közösen, ajánljuk fel a Sepsiszentgyörgyi stúdió további fejlődéséért, működéséért, önkénteseinkért, adakozóinkért, hallgatóinkért, betegeinkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Örülj és örvende, Szűz Mária, alleluja.
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk, Úristen, ki szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Add kérünk, hogy szent anyja a boldogságos Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerjük Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te
1: határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Halleluja. Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok dalra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok.
1: Délóra bús emléke ez, örök bírót ítélnek el, kihez nem férhet földi vád, rá gyarló nép halált kiált.
0: Minket szívbéli hála köt, védkünk miatt is féljük őt, s ha bőz ellenség ront rejánk, védelmet tőle kér imánk.
1: Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát, s a szent lelket ki egy velük, háromságban egy Istenünk. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja. Csak légy jó szolgádhoz, és élni fogok, és én igédet megtartom.
1: Csodáidra nyisd föl szememet, hogy törvényeidet csodálhassam.
0: Csak jövevény vagyok a földön, parancsaidat ne rejtsd el tőlem.
1: Csupán egyetlen vágy emészti lelkemet, hogy mindig végzéseidet kövessem.
0: Csak fenyítsd meg a kevélyeket, jaj annak, aki parancsaitól eltévejek.
1: Csalárdságtól és megvetéstől ments meg, rendelkezéseidhez én hű maradok.
0: Cselt szőhetnek, vádolhatnak a hatalmasok, szolgád akkor is törvényeidről elmélkedik.
1: Csak bizonyságaidban gyönyörködöm, és igaz igéd lesz tanácsadóm.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Lelkem hozzád emelem, Uram. Én Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent.
1: Ne újjongjon ellenség fölöttem, hiszen aki bennem bízik, meg nem szégyenül.
0: Az piruljon, aki megszegi hitét minden semmiségért.
1: Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, taníts meg ösvényeidre.
0: Igazságot szerint vezess, taníts engem, mivel te vagy az én megmentő Istenem, és szüntelen benned bízom.
1: Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való.
0: Ne emlékezz ifjúkorom bűnére, vétkére, irgalommal gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram.
1: Az Úr igazságos és jóságos, ezért a bűnösöket útjára oktatja.
0: A szelideket törvénnyel vezeti, az alázatosaknak ösvényét tanítja.
1: Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, akik szövetségét s törvényét megtartják.
0: Uram, bocsáss meg nekem a te nevedért, mert sok vétek terheli lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Istenfélő embert megtanítja az Úr, melyik úton járjon.
0: Mindig jó lesz sora az ilyen embernek, és ivadéka örökli a földet.
1: Az Istenfélőket az Úr barátul fogadja, szövetségét feltárja előttük.
0: A szemem mindig az Úrra tekint, hiszen ő vonja ki lábam a csapdából.
1: Tekints rám és irgalmazz, elhagyatott vagyok és nyomorult.
0: Add gyenyületet szívem gyötrelmének, szabadíts ki bajaimból.
1: Lásd, megaláztak és szenvedek, bocsásd meg hát minden bűnömet.
0: Nézd ellenségeimet, oly sokan vannak, s kegyetlen haraggal gyűlölnek engem.
1: Oltalmazd lelkemet, ragadj ki a bajból, ne érhessen szégyen, hisz reményem te vagy.
0: Ártatlanság és becsületesség óvjon engem, mivel teljességgel rád hagyatkozom.
1: Szabadítsd meg, Istenem, Izraelt minden sanyarúságából.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Isten megmentett minket a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében, akit üdvözítőnk Jézus Krisztus által bőven árasztott ránk, hogy kegyelmével megigazuljunk, s az örök élet reményben

0: Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy csatlakoztak a mai imánkhoz is. Maradjanak továbbra is velünk, hamarosan kezdődik a Déli Magazin.

0: Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a nagyváradi stúdióból. A Déli Magazin veszi kezdetét a mikrofonoknál.
1: Tibor atya.
0: És Vidikán Lokodi Tünde. Ahogy megszokhatták, hírekkel és időjárás jelentéssel kezdünk, majd meghallgatjuk a mai nap örömhírét, melyhez Tibor atya fűz néhány gondolatot. Mivel a hónap első csütörtöke van, ezért jelentkezik kedves önkéntesünk, tudósítónk a tengeren túlról, Erdei János. Elmondja, hogy mi történt az elmúlt időszakban az ő környékükön. Pici betekintést látunk az ő életükbe, azután pedig vissza térünk haza, és újra tekintünk, tovább tekintünk a délutánra, hogy elmondjuk, hogy mit kínálunk önöknek a folytatásba. Na de addig van még előttünk egy bőfél óra, közel 3/4 óra. Ha tehetik, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánunk kedves mindannyiuknak!

0: 2026. május 7-e van, a pontos idő 12 óra és 17 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Előadás Székely Keresztúron.
1: Székely Keresztúr város polgármesteri hivatala szeretettel hív minden érdeklődőt Albert Orsolya a Nő tetőtő talpig élet című előadására, melyre ma délután 6 órától kerül sor a Székely Keresztúri Közösségi Házban. Jegyek elővételben a Városi Könyvtárban vásárolhatók 25 leértékben. Szentségimádás Nagybányán.
0: Közös imára hívják a híveket ma este 7:30-kor a Nagybányai Szent Háromság templomba. Az esti szentmisét követően szentségimádást tartanak, amelyet elsősorban a gyermekekért ajánlanak fel. Minden együtt imádkozni vágyó hívőt szeretettel várnak. Könyvbemutató a Nagyváradi Püspöki Palotában.
1: Holnap délután 5 órakor a Püspöki Palota dísztermében mutatják be a Lovak Király sorozat utolsó kötetét, melynek címe Szent László országa. A Szent László kutatás legújabb eredményeit bemutató kötet magyar, román, szlovák és horvát kutatók önzetlen baráti együttműködésének gyümölcse, amely bizonyítja, hogy közös történelmi örökségünk feltárása és megőrzése határokon átívelő feladat. Kézműves műhely autista fiatalokkal Nagyváradon.
0: Szombaton délután 2 órától a Festum Varadinum keretén belül a civil udvarban kézműves műhelyre várnak minden érdeklődőt az autista fiatalok. A program bepillantást enged az Élet Autizmussal Egyesület nappali foglalkoztatójának mindennapjaiba, ahol autizmussal élő fiatalok tanulnak és alkotnak nap mint nap. A résztvevők megismerhetik a fiatalok munkáit, betekintést nyerhetnek az általuk alkalmazott alkotói technikákba, és ki is próbálhatják ezeket. A közös alkotás során az érdeklődők személyes élményeken keresztül kapcsolódhatnak be a programba. Az esemény teljes programja a festumvaradinum.ro oldalon érhető el. Hangszer simogató és örömzenélés.
1: Közösségi eseményen rajtól szombaton a Sepsiszentgyörgyi Orfeum Klubban a Compound Pass Egyesület Old Sons New Voice című zenei projektje délután 5 és 7 óra között hangszer simogatóval várják a gyerekeket, fiatalokat, családokat és felnőtteket. Az este 8 órától kezdődő jam session pedig zenészek, zenekedvelők számára egyaránt nyitott, bárki csatlakozhat saját hangszerrel is az örömzenéléshez, a belépés ingyenes.

0: Előadás Márton Áronról.
1: Május 11-én a Sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia hittantermében este 7 órai kezdettel Nagy Zoltán székelyudvarhelyi tanár Márton Áronról, Erdély szentéletű püspökéről tart képekkel, eredeti hangfelvételekkel és filmrészletekkel gazdagított előadást. Mindenkit szeretettel várnak. Könyvbemutató Marosvásárhelyen.
0: Kádár Anna a Mi templomunk című önéletrajzi kötetét mutatják be május 12-én délután 6 órától a Marosvásárhelyi Stúdium Hub nagy termében. A könyvet megjelentető Juventus kiadó szervezésében, a szerzővel Nagy Széke Ildikó újságíró és Szuker Ervin, a Juventus kiadó vezetője beszélget. A rendezvény végén Kádár Anna a Mi templomunk című könyvét, valamint a korábbi Emlékeim kuffere című alkotását is dedikálja az érdeklődőknek. Tarisznyás est Gyergyószer Miklóson.
1: Idén is folytatják a Tarisznyás estek sorozatot, s várják a múzeumbarátokat, érdeklődőket minden hónap második kedjén egy-egy tartalmas órára, ahol különböző területek és szakemberek kutatási eredményeivel, izgalmas térségünket és tágabb környezetünket érintő tudnivalókkal ismerkedhetnek meg. Május 12-én délután 6 órakor Kisné Portik Irén néprajzkutató, néprajzi szakíró, szakoktató tart előadást, aki a magyar népi kultúra, népi tudás ősi különböző területeken fellelhető gyökereit fogja bemutatni a Tarisznyás Márton Múzeumban. Egyedülálló szülők párbeszéde.
0: A Filotea Klub szervezésében Megküzdés és támogatás egyedülálló szülők párbeszéde címmel kerül sor kerekasztal beszélgetésre május 13-án délután 6 órától Marosvásárhelyen a Posta utca 2 szám alatt. Az eszmecsere középpontjában az egyedülálló szülők mindennapi kihívásai, megküzdési stratégiái és a közösségi támogatás lehetőségei állnak. Meghívottak dr. Kovács Réka Rózália pszichológus, valamint Szabó Piroska és Orbán Csenge édesanyák.
1: Híreink végén pedig lássuk, hogyan alakul az időjárás.
0: Ma többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel nyugaton esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk erős a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. A maximumok 19 és 26 fok között várhatók. Holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek. Majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, záporok, zivatarok elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszi terejéből, legfeljebb nyugaton, észak-nyugaton élénkülhet meg az északira, észak-nyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7-15 fok, délután 20-25 fok között mérhetünk.
1: És most lássuk, hogy ma délben 12 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Ezek szerint Aradon 15 fok van, Baróton 24 fokot mértek, Besztercén 23 fok van, Brassóban szintén 23, Csíkszeredában 25, Désen 23, Déván 22 fok van, Dicsőszentmártonban 25 fokot mértek, Fogarason 26 fok van, Gyergyóalfaluban 25, Gyulafehérváron 24, Kézdivásárhelyen 26, Kolozsváron 24, Máramaros-szigeten 25 fok van, Marosvásárhelyen szintén 25, Nagybányán 22, Nagysármáson 24, Nagyszebenben 24 fok van, itt Nagyváradon már lehűlt a levegő, jön a hidegfront, 18 fokot mérhetünk, Resicabányán 19 fok van, Sepsiszentgyörgyön 25, Székelyudvarhelyen 25 fok van, Temesváron 16, Tordán 23, végezetül pedig Zilahról 19 fokot mutattak a hőmérők.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mareradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírekukat mareradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, ez a néhány mondat az evangélium szívéhez visz közel bennünket. Nem parancsokkal kezdődik, hanem szeretettel. Nem azzal, hogy mit kell tennünk, hanem azzal, hogy kik vagyunk, szeretettek. Amint engem szeretett az Atya. Ez a mondat szinte felfoghatatlan mélységet nyit meg. Az Atya szeretete Jézus iránt tökéletes feltétel nélküli örök. És Jézus azt mondja, ugyanígy szeretlek titeket. Nem egy gyengébb emberi mércével mért szeretetről van szó, hanem ugyanarról az isteni szeretetről. Sokszor úgy élünk, mintha ki kellene érdemelnünk Isten szeretetét, de Jézus világossá teszi ez ajándék, amely már adott. Maradjatok meg az én szeretetemben, ez a kulcs. Nem az a kérdés, hogy Isten szerete, hanem az, hogy mi benne maradunk-e. A megmaradás nem egyszeri döntés, hanem kapcsolat, mint amikor valaki nem csak meglátogat egy otthont, hanem ott él. Jézus szeretetében maradni azt jelenti, visszatérni hozzá nap, mint nap, bízni benne akkor is, amikor nem érezzük közelinek. És Jézus konkrétan még hozzáteszi, ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. Ez nem fenyegetés, hanem útmutatás. A szeretet nem puszta érzelem, hanem életforma. Amikor megbocsátunk, amikor türelmesek vagyunk, amikor jót teszünk, akkor nem kiérdemeljük a szeretetet, hanem benne élünk. Hogy örömöm bennetek legyen, itt érkezünk el a csúcshoz. Jézus nem csak azt akarja, hogy jók legyünk, hanem hogy örömünk legyen, mégpedig teljes öröm. Az a fajta öröm, ami nem függ a körülményektől, nem a felszínes vidámság, hanem a mély bizonyosság. Szeretve vagyok, és nem vagyok egyedül. Ez az öröm Jézus öröme bennünk, az az öröm, amellyel ő az Atyában él. És mit jelent ez a mi életünkben? Azt, hogy a keresztény élet nem elsősorban szabályok gyűjteménye, hanem kapcsolat. Nem teljesítmény, hanem megmaradás. Nem félelem, hanem szeretet. Amikor elfáradunk, amikor bizonytalanok vagyunk, amikor úgy érezzük, nem vagyunk elég jók, azt mondja a Szentírás, hogy maradj a szeretetben. Nem kell messzire menni, nem kell mássá válni előbb, csak maradni. És ebből a megmaradásból születik meg az igazi öröm, az a csendes, mély öröm, amelyet semmi sem tud elvenni. Amen.

Sok szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Erdély János New Yorkból. Hallgassanak meg most pár eseményt, ami a közelmúltban történt, az Óperenciás tenger túlsó oldalán. Valahányszor egy Nobel-díjas megkapja ezt a világra szóló kitüntetést, szinte mindig szóba kerül, hogy nincs a világon egy nemzetnek sem annyi Nobel-díjasa, mint a magyarnak. Természetesen azokat számítjuk magyar Nobel-díjasoknak, akik Magyarországon születtek, magyar iskolába jártak, de később esetleg külföldre kerültek, de magyarnak vallják magukat, vagy akár már külföldön születtek, de ugyancsak magyarnak vallják magukat. Ezeknek a száma nem kevesebb, mint 22. Egyetlen nemzet sem mondhat magáénak ennyi Nobel-díjast. Most két kiválóságunkról szóló tudósítást, Krausz Ferencről és Karikó Katalinról szól. Krausz Ferenc az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. A Nobel-díjas Krausz Ferenc az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia, azaz National Academy of Science tagja lett, közölte az Élvonal Alapítvány. A közleményben azt írták, hogy április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választott soraiba, mint a tájékoztatóban fogalmazták. A döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális tudományos térben. Krausz Ferenc az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratórium elnöke, a Max Planck Quantum Optikai Intézet igazgatója, a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetem és a Hongkongi Egyetem professzora. A nemzetközi tagok az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nem csak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli, olvasható a közleményben. Az Oxfordi Egyetem diszdoktora lett Karikó Katalin. Újabb rangos nemzetközi elismerésekkel gazdagodik Karikó Katalin. A Nobel-díjas kutató júniusban, az Oxfordi Egyetemen, májusban pedig két amerikai egyetemen is diszdoktori címet vehet át. Több kiemelkedő nemzetközi egyetem is diszdoktori címmel tüntette ki. Idén Karikó Katalin biokémikust, írják a közleményben. A tájékoztatás szerint a kutató június 24-én veheti át az elismerést az Oxfordi Egyetem ünnepségén, ahol az idei évben 7 tudóst részesítenek diszdoktori címben. A brit intézmény méltatásában kiemelte, Karikó Katalin úttörő munkája az RNS immunogenitásának kutatásában alapozta meg a COVID-19 elleni vakcinákban alkalmazott mRNS technológiát, amely alapjában változtatta meg az oltások és a fehérjepótló terápiák jövőjét. Már májusban is két rangos amerikai egyetemen részesül hasonló elismerésben. A Johns Hopkins University fennállásának 150. évfordulója alkalmából rendezi ünnepség sorozatát, amelynek egyik díszvendége lesz a magyar tudós. Itt május 21-én adják át számára a díszdoktori címet. Ezt megelőzően május 14-én a Drexel University orvosi kara diplomaosztóján mond beszédet, ahol szintén díszdoktorrá avatják. Karikó Katalin számára nem ez az első ilyen elismerés. 2021-ben a saját alma materében, a Szegedi Tudományegyetemen kapta meg az első Dr. Honoris Causa címet. Azóta világszerte számos egyetem ismerte el munkásságát, és a mostani kitüntetésekkel együtt már 23. diszdoktori címet veheti át. A közlemény szerint a szegedi professzor napjaink egyik legnagyobb hatású természettudósa, akinek kutatásai alapvetően járultak hozzá
a modern olvastudomány fejlődéséhez. Olvashatjuk a közleményben. Az már régóta tudott, hogy a magyarok nagy elismerésben részesülnek az Egyesült Államokban, úgy a politikai, társadalmi, gazdasági vagy kulturális életben a magyarokat tisztelet övezi. Nem kis büszkeséggel örvendezhetünk annak, hogy Örkény István is most már ezek közzé tartozik. Hollywoodi feldolgozás készül Örkény István egyik legismertebb művéből, a Tótékból. A projekt Bad Mayor címen valósul meg, és a II. Világháború idején játszódott történetet dolgozza fel grotex, fekete humorú hangvételben. A filmben olyan nemzetközi sztárok szerepelnek, mint Jason Isaac, Josh Gad és Ruth Negga. A szereplőgárda egy háborús helyzetben élő család és egy érkező katonatiszt viszonyán keresztül mutatja be a történet abszurd és tragikomikus elemeit. A készítők célja, hogy a mű univerzális üzenetét, a hatalom és az egyén viszonyát, valamint az emberi alkalmazkodás abszurditását modern filmes eszközökkel is bemutassák a nemzetközi közösségnek. A Tóték Örkény István legismertebb drámái közé tartozik, amelyet korábban színházakban és filmben is feldolgoztak, de ez lesz az első nagyszabású nemzetközi adaptáció, amely Hollywoodban fog elkészülni. Magyar Fesztivál az amerikai középnyugaton, Arizona államban, Phoenix városában. Március 8-án megrendezett Phoenixi Magyar Fesztivál több ezer látogatót vonzott, és új helyszínének köszönhetően igazán különleges hangulatot teremtett. Dr. Vicsorán Réka, a Phoenixi Magyar Kulturális Egyesület alapítója szerint a rendezvény amellett, hogy bemutatta a magyar hagyományokat, valódi kulturális hidakat is épített a különböző közösségek között az amerikai középnyugaton, Arizonában. Egyszerre szolgálta az identitás megőrzést és a nyitást más kultúrák felé. Az idei Phoenixi Magyar Fesztivál minden várakozás felülmúlt, osztotta meg dr. Vicsorán Réka, az Arizonai Magyar Fesztivál főszervezője, a Phoenixi Magyar Kulturális Egyesület alapító elnöke. A szervezők tapasztalatai szerint az esemény nem csak a helyi magyar közösséget mozgatta meg, hanem jelentős számú amerikai érdeklődőt is vonzott, így valódi kulturális találkozóponttá vált. A fesztivál különlegessége idén abban rejlett, hogy új helyszínre költözött, Phoenix belvárosába. Ez a döntés meghatározónak bizonyult a siker szempontjából. Egy pici Magyarországot alakítottunk ki arra a pár órára, amíg a fesztivál zajlott. Becslése szerint 1400-1500 látogató vett részt, ami körülbelül kétszerese az előzetesen vártnak. Talán meg lehetne kockáztatni, és azt mondhatjuk, hogy minden idők legjobb fesztiválja volt itt Phoenixben, tette hozzá Réka. A siker ugyanolyan komoly erőfeszítések eredménye volt. A szervezés már egy évvel korábban megkezdődött, és mintegy 40 önkéntes dolgozott hónapokon át azon, hogy a fesztivál megvalósuljon. Réka hangsúlyozta, hogy a rendezvény mögött valódi közösségi munka áll. Ez nem azt jelenti, hogy én vagyok az egyedüli mozgatórugója ennek a szervezetnek és ennek a fesztiválnak, hanem többen is vagyunk ezek. A feladatok megosztása, a támogatókkal való együttműködés, valamint a partnerek bevonása mind hozzájárultak a lebonyolítás sikeréhez. A fesztivál alapvető célja túlmutatott a szórakoztatáson. A szervezők a kultúrák közötti párbeszéd erősítését tűzték ki célul. E programok ennek jegyében a magyar hagyományok széles spektrumát mutatták be. A néptánctól, a népdaloktól kezdve a modern zenei hatásokig külön érdekesség volt egy helyi zenekar fellépése, amelynek frontembere egy magyar népzenei inspirációkat épített be saját művészetébe.
Ez is jól példázza, hogyan képes a magyar kultúra más közegben is hatni és tovább élni. A magyar rendezvény egyik kiemelkedő eleme a gasztronómia volt. A különleges magyar ételek. A látogatók hosszú sorokban vártak például a hagyományos magyar ételekre, különösen a lángos bizonyult rendkívül népszerűnek. Egyszerűen nem tudtuk elképzelni, hogy honnan érkezik még ember, és miért akar mindenki lángost vásárolni, idézte fel a szervező mosolyogva. A kínálatban szerepel többek között gulyás, csirkepaprikás, palacsinta és különféle sütemények is, amelyeket szinte kizárólag önkéntesek készítettek el. Ez a közösségi jelleg tovább erősítette a fesztivál autentikus hangulatát. A kulturális programok között külön figyelmet kapott egy kiállítás, amely a magyar népviseletet, hungarikumokat és a magyar találmányokat mutatta be. A látogatók például megtudhatták, hogy a Rubik kocka vagy a C-vitamin magyar eredetű. Emellett interaktív elemek is helyet kaptak, például egy Rubik kocka bemutató és verseny is. Valamint egy jurta játszóház, ahol a gyerekek megismerhették a hagyományos életmód elemeit is. Újdosságként egy nagyméretű sakkjáték is megjelent, amelyhez kapcsolódva Polgár Judit munkásságát is bemutatták. A visszajelzések rendkívül pozitív voltak. Többen kiemelték, hogy a fesztivál idejére valóban sikerült megteremteni egy kis Magyarországot az amerikai középnyugaton, Arizonában, Phoenix város szívében. Ez az élmény különösen fontos a diaszporákban élők számára, hiszen lehetőséget ad identitások megélésére és megerősítésére is. Nagyon fontos ezt megőrizni, és azzal, hogy összefogunk, könnyebbé is válik megtartani mindazt, amit átörököltünk, hangsúlyozta a Magyar Kulturális Egyesület alapítója. Az idei Phoenix-i Magyar Fesztivál erőteljes bizonyítéka annak, hogy a magyar kultúra élő és képes hídakat teremteni, a nemzeti összetartozás eszméje pedig tengeren túlon, az óperencián túlon is meghatározó erőként jelenik meg. Erdély Jánost hallották.

0: Köszönjük szépen Erdei János kedves önkéntesünknek a tudósítását, és ahogy említettem, visszatérünk, és elmondjuk, hogy mit kínálunk önöknek a folytatásban. Mindig el szoktam mondani, hogy tudják, ha csütörtök, akkor csíksomlyói stúdió, na most ez pont nem így lesz, hiszen kedves Gellért kollégánk szabadságon van, úgyhogy 13 órától Szatmárra fogunk kapcsolni, onnan imádkozzák majd a szeretett láng rózsafűzérét, ima lesz a békéért, és azután pedig zenés köszöntővel várják önöket.
1: 14 órától indul egy új sorozatunk, és pedig felvidéki stúdióból felvidéki beszélgetések első részét hallhatják majd a kedves hallgatók, az amelyet majd követ az Olvassuk a Szentírást és a Medjugorjei üzenetek.
0: Ezután ima szándékok fogadása, 15 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérének az imájára hívjuk meg önöket. Ezt követi a koncertó, majd az igéző, és a szokott időben 16 óra 5 perckor a nap katekézisével Timár Sándor Asztrik, a ferences atya várja önöket.
1: 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják ismétésben, majd 17 órától fogadjuk az önök ima szándékait, mármint Csíksomlyóról, visszatérünk Csíksomlyóra, és 17 óra 15 perctől pedig a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk. Annak végén a Loretói Litánia természetesen, és 18 órától pedig szentmisét közvetítünk Cserna keresztúrról.
0: A szentmise végén Gábor Anna ismerteti a hét plébániáját, majd a Mennek királyné asszonya imára hívjuk meg önöket, melyet Szent Pál és a Pogány Irodalom Tibor atyának a sorozata követ, annak a végén egy újabb műsorismertetőt hallhatnak a kedves hallgatók. Mi megköszönjük, hogy velünk tartottak, további áldott szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzunk innen a nagyváradi stúdióból.
1: Tibor atyám.
0: És Vidikán Lokodi Tünde, a viszont hallásra.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Ahogy a kedves kolléganőm is mondta, most a Szatmárnémeti stúdióból tartunk önökkel, és imádkozzuk együtt a szeretetlen grózsafűzérét és a litániát, melyet elsősorban szeretnénk felajánlani a békéért, de imádkozunk minden kérésért és szándékért.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen! És töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltónk, öt szent csebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mi áhítattal. Az Atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned.
1: Mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned.
1: Mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged.
1: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplő

0: Végtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atyaisten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Megváltó Fiúisten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az

0: Az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szűzanya szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk.
0: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
1: Segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmez nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentlélek, Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten, mindörökkön örökké.
1: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök Atyához.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei Atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretett lángjával gyors, tökéletes Isten és ember szeretett tűzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tűze oltsa a gyűlölet tűzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján minden szív boldogító királya és központja. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
2: Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most, a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással. Azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak, hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen.

0: Hallgassuk nagy szeretettel János apostol második leveléből az első fejezetnek a harmadik versét, mely így szól: legyen velünk az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak, az Atya fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak továbbadva az emberiség szolgálatára legyünk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Imádkozzunk országunkért, hogy a keresztények a remény és békesség megteremtői legyenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmad segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk. Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus továbbra is, nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. A Szatmár Németi stúdióból a mai zenés köszöntünkben, akik önökkel tartanak.
1: Balázs Enikő.
0: És Szűcs Tímea. Bíztatjuk önöket, hogy hívjanak minket, írjanak nekünk, és köszöntsék fel a szeretteiket, köszöntsék fel az ismerőseiket. Ma a Gizellák és a Dalmák ünneplik a névnapjukat, ezúton kívánunk nekik nagyon boldog névnapot. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide írhatnak nekünk üzenetet. Hívjanak minket, írjanak nekünk, köszöntsék fel a szeretteiket, és köszöntsék fel az ismerőseiket. Van, elmondanám azt az öt dalt is, amely a mai listán szerepel. Az első helyen van a Mozaiktól a Minden, mi él. A második az Agnus Dei kórustól a Szeretett dala. A harmadik az Effatta együttestől az Add meg Istenem. A negyedik a Four is Five-tól a Kegyelmed elég. És az ötödik egy szép Ave Maria. Ezek közül választhatnak és küldhetik a szeretteiknek és az ismerőseiknek. És már van is egy kedves telefonáló, akit szeretettel köszönthetünk.
1: Halló, Mária Rádió.
0: Halló,
1: Mária
0: Rádió. Halló, halló.
2: Halló.
1: Üdvözöljük.
2: Halló.
1: Igen, mi halljuk Önt.
2: Igen.
1: Igen.
2: Tessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen.
2: Csikmadarasról vagyok, Író Aranka. És szeretném köszönteni a 40 éves kortárs találkozó alkalmából a ünnepelteket, akik szombaton fogják ünnepelni a kortárs találkozójukat a Szentmiséság keretén belül. Ezeken belül szeretném köszönteni a szomszédunkba Bot, Katalint és Ágoston házaspár, valamint Antal Zoltán, Kósa Kovács Erzsébetet Csikrákosról és Tászár Ibolyát, valamint nagyon sokan vannak még, névileg nem sorolom mindannyiuknak a Jóistentől, nagyon-nagyon sok jó egészséget kívánok, sok szeretetben a családjuk körébe, hogy többször tudják ezeket a találkozókat megérni és megünnepelni. Gizella névnap alkalmából szintén Csikmadarason szeretném köszönteni szomszédasszonyomot, Bíró Gizellát, komasszonyomot, Balázs Gizellát, és férjem keresztmamáját, Sándor Gizellát, valamint anyatársunkot, Csíkszeredába, Topalvi Gizellát, és még ők is többen vannak. Mindannyiuknak kívánok nagyon sok boldog névnapot az életbe, egészségbe, békességbe, egyetértés szeretetbe. Isten éltesse mindannyiutokat, Aranka voltam Csíkmadarasról, és amelyik dalt betesszük, hogy az egészet is küldhetnék. Köszönöm szépen.
1: Rendben, mi is nagyon szépen köszönjük a hívását, és mi is köszöntünk minden ön által említett szemét. Önnek meg egy nagyon szép délutánt kívánunk.

0: Továbbra is várjuk a hívásaikat és az üzeneteiket. Köszöntsék szeretteiket, hívjanak minket, írjanak nekünk. És van egy újabb kedves telefonáló is.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Kicsit tessék az Úr Jézus Krisztus szívemmel szeretetével köszöntöm. Én szeretném köszönteni, vasárnap lesz Csíkszeredában a Kalászmegyedi templomban az első áldozás, és minden első áldozott áldjon meg a Jóisten erővel, egészségbe, és a füleiket is. És még szeretném köszönteni Ince Gizellát, Tudor utcában névnapi alkalmából, neki is Istentől megáldott nagyon hosszú életet kívánok, örömbes egészségbe a kedves családjával együtt. Ezt kívánja a szomszédasszonya, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen az összes elhangzó dallal.
1: Rendben, köszönjük szépen mi is a hívását, és mi is kérjük Isten áldását az összes első áldozóra és bérmálkozóra, persze, a szülőkre és a keresztszülőkre egyaránt.

0: legújabb kedves hallgató van velünk, akit nagy-nagy szeretettel köszöntünk. Halló, Mária Rádió! Halló, halló! Köszöntjük szeretettel! Halló! Köszöntjük!
1: Köszöntjük az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindröki, amen!
1: Szeretném köszönteni Csíkmadar asszon leányomot, elzárom egy kicsit a rádiót, hogy ne zavarjon. Szeretném köszönteni Csíkmadar asszon leányomot, Balázs Gizella, hogy a Jóisten szegélyen egy családjával együtt

Isten éltesse a kedves köszöntötteit, önnek is áldott és szép délutánt kívánunk. Üresek a vonalak, és a postaláda is üres, ezért akkor következzék most a mai köszöntünk első dala, a Foris Fájtól a Kegyelmed elég, hallgassák szeretettel.

0: Továbbra is várjuk a hívásaikat, és várjuk az üzeneteiket, hogy köszöntsék a szeretteiket. Mielőtt beraktam a zenét, akkor is volt egy telefonálunk, őt arra biztatjuk, hogy most hívjon minket vissza, de van egy hallgató a vonalban.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Halló, Mária Rádió.
1: Igen.
2: Még az előtt szóltam, de nem értettem még a választ, hogy sikerült-e a kérésem. Szeretném köszönteni leányomat, Szikmadarason Balázs Gizella, és Fogarason Bálint Gizellát, hogy a Jóisten éltesse mindkettőjüket, adjon nekik egészséget, sok szeretetet. Madarasról voltam, Gizellának az édesanyja.
1: Köszönjük szépen, biztosan hallották, és mi is köszöntjük mindkét ünnepeltet.

0: újabb telefonálót köszöntünk.
1: Köszöntjük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is szeretettel köszöntök mindenkit a stúdióba is, és szeretném Ambrus Gizella hátnőmet köszönteni, a Jóisten éltesse sokáig névnapja alkalmából, és legyen békés, szeretetre méltó továbbra is a családjához, a gyerekeihez, és türelmesen fogadjuk el azt, amit Jóisten ránk mért, és továbbra is legyünk jó barátságba. És Janka nénimet is köszöntöm, aki a tegnap volt születésnapos, áldja meg a Jóisten, és adjon még egészséget neki, hogy élvezze a sok szép családját, a sok unokáját, dédunokáját. Magdi néni voltam Csíkszeredából, és kérnék szépen egy szép éneket, amit találná ehhez az alkalomhoz, önökre bízom. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, mi is köszönjük hívását, hamarosan megy a dal, és Isten éltesse az ünnepelteket, önnek meg egy szép délutánt kívánunk.
2: Érkezett üzenetünk is, Mikó Újfaluba Olá Gizellának boldog névnapot kívánok, sok sikert, unok a testvére, írja Aranka. Csíkdán falvára Lukács Gizellának boldog névnapot és jó egészséget kívánnak Jenő falváról. Névnapod reggeli minden jót kívánok, ahova csak nézel nyíljanak virágok, még a hó felett is rózsa nyiladozzon, dalos madár zengjen minden szépet és jót, és szeretet szálljon rád, az Isten áldása kísérje minden léptedet, sok névnapot egészséggel, sok szeretettel a családdal, ezt kívánva Nagy Gizinek áldobásra, boldog névnapot eltölteni, sok egészséggel, sok szeretettel, ezt kívánja egy mindennapos hallgató Petki Patakáról. Isten éltesse a kedves köszöntöttet.
0: És egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Én szeretném köszönteni Csíkdán falván anyatársamat, Bálint Gizellát, a Jóisten éltesse sokáig, és adjon neki jó egészséget, minden elképzelhető jót. Szeretettel köszöntjük Szent Királyul anyatársa, apatársa. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük hívását, Isten éltesse az ünnepeltet.

Üresek a vonalak és a postaláda is üres, azért következzék most egy újabb dal. Az előző hallgató kért egy szép dalt, és egy nagyon szép Ave Máriát választottam, és küldjük ezt minden köszöntöttnek, Philip Stopfordnak a szerzeménye. Hallgassák szeretettel!

0: Még van egy kis idő a mai zenés köszöntőből, aki még szeretne köszönteni, annak még van lehetősége bejutni a műsorba. Köszöntünk is gyorsan egy kedves telefonálót, aki letette a telefont, úgy látjuk, vagy mégis itt van velünk.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Halló.
1: Köszöntjük.
2: Halló.
1: Halló. Halljuk.
2: Halló, halló.
1: Mi halljuk Önt.
2: Dicsértették az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőket, és a mai elhangzó összes dallal szeretném köszönteni Gizella névnap alkalmával, Csíkszentdomokoson, Feszeg utcában, szomszédasszonyaival, Kósa Gizellát és Bodor Gizellát, valamint vannak közeli ismerőseink Pálosszugában, Karda Gizella, Középtízbe Kádár Gizella, Sárosútba Bara Gizella, és egyházközség minden Gizella nevet viselő falustársamat szeretném köszönteni nagyon sok szeretettel. Kívánok nekik jó egészséget, Isten bőséges áldását kérem az életükre, és még szeretném köszönteni egyházközségünk 40 éveseit, akik szombaton fognak ünnepelni, fogják ünnepelni a kortárs találkozójukat, kiemelve közül az öcsém leányát, Pálosztugába, Szabó Szidóniát és férjét Istvánt, Cserolat Szabó Renátát és szomszédaimat, Máté Zoltánt Feszeg utcába és Simó Rázsőt. Adjon a Jóisten nekik is jó egészséget a családjai körébe, a Jóisten segélye meg őket, és Isten bőséges áldásot kérem az ők életükre is. Isten éltessen mindannyiutokat, akik halljátok, a Jóisten segéljen meg minden lépésetekben. Köszönöm szépen a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép délután. Dicsértették az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük hívását, Isten éltesse a köszöntötteket.

0: Köszöntünk gyorsan egy telefonálót. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, Mária Rádió.
0: Igen, üdvözöljük. Hallgatjuk. Halló. Halló, halló. Valami miatt vagy nem szólal meg a kedves hallgató, vagy megszakadt a vonal.
2: Jóisten éltesse így kimondatlanul is az ő köszöntötteit, és mindenkit, aki a mai napon ünnepel születésnapot, névnapot, vagy fontos évfordulót. Jóistennek az áldását és szeretetét kérjük minden ünnepeltre, és köszönjük, hogy velünk tartottak ebben a mai zenés köszöntőben. Áldott szép délutánt kívánva búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból.
0: Balázs Enikő.
2: És Szűcs Timea. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Köszöntöm a Felvidéki Mária rádió hallgatóit, akik a Felvidéki Beszélgetések nevű műsorunkba kapcsolódnak most be. Ez alkalommal pedig a stúdióban fogadhatjuk és hallgatjuk majd Józsa Mónika egyetemi tanárt, oktatót és karnagyot, akit én, mint tanárnőmként szólítanám majd a beszélgetés során, engedtessék meg, ugyanis van szerencsém az egyik kórusában énekelni, mégpedig a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem hallgatójaként, részben már volt hallgatójaként, mivel most fejeztem be az egyetemet. Ott ismertem meg a tanárnőt, és felfigyeltem arra, hogy mennyi különböző életterületen mozog, hogy rengeteg minden foglalkoztatja őt, mennyi energia van benne, és ez lett számomra érdekes, hogy ő egy olyan személyiség, aki tényleg közösségben énekel. Rengeteg mindenhol megfordul, mint az egyetemi oktatásban, mint karnagyként több kórust is vezet, és fokozatosan bontakozott ki előttem az, hogy mennyire mélyen hívő ember. Nagyon különlegesnek tartom az ő személyiségét, ezért is bátorkodtam őt megszólítani, hogy most egy beszélgetés keretén belül a hallgatókkal is megismertethessem őt.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat, és hadd mondjam, hogy nagyon megtisztelő számomra ez a felkérés, különösen éppen azért, mert egy tanítvány részéről érkezett ez a felkérés, még olyan értelemben is, hogyha idézőjelbe csak kórustagként mondhatom a tanítványomnak, ez tényleg nagyon nagy megtiszteltetés, és köszönöm szépen.
0: Tanárnő, ahogy egy kicsit bemutassam önt, megemlíteném azt, hogy milyen kórusokat is vezet, mert nem csak egyetemi szinten, tehát azt mondanánk, hogy a közvetlen közelében, hanem ön távolságokat leküzdve utazik ezért, és nagyon sok embert megmozgat és szervez, összeszervez, hogy dallamokat és muzsikát varázsoljon, hogy egy közönség elé állíthasson produkciókat. Többek között először is ugye a szülőközségéhez közel, Galánta, itt a Kodály Zoltán daloskört működteti, illetve a felvidéki magyar pedagógusokat összefogva a szlovákiai magyar pedagógus Vas Lajos kórusának is karnagyaként ismerhetik önt a zene iránt érdeklődők és koncerthallgatók. Régebben pedig még az Ifjú Szívek magyar művészegyüttes karnagya is volt. Tehát a zene az hosszú idő óta része az ön életének, így szélesebb közösségben is, illetve kántorként tetszett említeni, hogy Vágán a szülőfalujában tevékenykedik. Mindez csak azért így az elején tömören, hogy a kedves hallgatók is lássák, mennyi emberrel dolgozik együtt, tehát hogy egy személyben miként ossza meg az energiáit, és különböző életkorú illetőkről is van itt szó. Az elején az érdekelne, hogy miként jut el az ember oda, hogy ilyen képességekre tegyen szert, hogy a zenét ennyi emberhez vigye közelebb és terjessze. Milyen út vezetett ahhoz, hogy ön most ennyi embernek a karnagya lehet, hogy tanítja a zenét, a művészetnek ezen ágát, tehát a jelenhez vezető útjáról, ha mesélne?
1: A kórusok felsorolásából talán ne hagyjuk ki a Nyitrai Konstantin Egyetem magyar kórusát, bár ugye ezt már korábban említetted, illetve a Nyitrai Konstantin Egyetem magyar kórusa kapcsán még ott van egy külön egy diákok kórusa és egy tanári kórus, és az olyan értelemben izgalmas egy picit számomra, hogy vannak emberek, akik, és többek között a kollégák is, a tanárok, hogy szinte irigykedve hallgatják, hogy jaj, milyen jó lehet nekik ott énekelni, ezt így mindenki számára bíztatásként mondom, hogy bátran próbálkozzanak. Ez a kórus is úgy alakult, hogy ők is szeretnének énekelni, mondták a kollégák, úgyhogy így alakult meg tulajdonképpen a közép-európai tanulmányok kara égisze alatt a tanári kórus, és akkor van, amikor együtt énekel a kettő, van, amikor meg külön-külön. Ez nagyon izgalmas feladat a számomra. A többit meg a tanítókórus most így röviden, tehát a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vas Lajos kórusa, egyáltalán nem az én érdemem ez, hogy létezik. Tehát, hogy hál' Istennek van egy háttérbázis, aki ezt mozgatja, és szervezésileg megteremti ennek az anyagi feltételeit. De rendkívül hálás vagyok ezért, hogy ők ezt művelik. Tehát, hogy én csak a saját szakterületem részét teszem oda. A muzsikát, a zenében való együtt táncolást, az énekben való együtt táncolást, együtt muzsikálást, és mindannak a lehető olyan művészi szintre való eljuttatását, ami bízom benne, hogy mindannyiunk örömére szolgál. Erre hát a bizonyos...
0: Múltja van ezeknek a kórusoknak, igen, már ugye a nevek is sugalmazzák mindezt, illetve ugye az egyetemi az egy frissebb alapulású, de ön egy mozgató rugója, tehát hogy fölkarolta ezeket, és most a jelenben alakítgatja.
1: Nyilván azért az mindig minden együttes vezetőnél fontos a szakmai jelenlét. És az iménti kérdésre visszatérve, hogy ez hogy jött idáig, vagy milyen...
0: Maga az éneklés, milyen, meg a karvezetéshez.
1: Milyen lépések mentén alakult. Ha nagyon az elejére akarnék visszamenni, akkor azért annyit hadd mondjak el, mert irigylem azokat az embereket, akik úgy megkérdezik, hogy és mikor döntötted el, hogy ilyen és ilyen hivatást választasz, és akkor azt mondják, hogy ó, én már gyerekkorban. Hát azt kell mondjam, hogy én egyáltalán nem, tehát én nekem fogalmam nem volt a gyerekkorban, hogy én mi szeretnék lenni. Azért jelentkeztem gimnáziumba, hogy nyerjek még 4 évet a gondolkodási határidőt, hogy majd kitalálom, hogy mi leszek, ha nagy leszek, és akkor ugye érettségit követően sem tudtam, hogy én mi szeretnék lenni. Olyannyira, hogy én a Kertészeti Egyetemre fölvételiztem, tehát hogy egyáltalán nem volt bennem semmi ilyen, hogy én ezt szeretném csinálni. Azt szoktam mondani, hogy nem én választottam a hivatást, hanem a hivatás választott engem. Jöttek az életembe dolgok, feladatok, amiket lépésről lépésre teljesíteni kellett, vagy elindult valami folyamat, ami mentén az ember úgy érzi, hogy akkor ezt menni kell erre. Ezek így bejöttek. Mondjuk a kántorkodás az volt az első ilyen lépés, mert az én szülőfalumban annak idején még a helyi plébános nyugodjon Danci Lajos atya, ő volt az, aki fölkarolta a fiatal zenét tanuló diákokat, gyermekeket, és akkor bizony odaültetett bennünket az orgonapad mellé, mert hogy nem volt kántora a községnek, és tanítatott bennünket. Ugye abban az időben én 74-től 77-ig végeztem a budapesti kántorképzőt, és ő vitt el oda is bennünket, és mindezt a legnagyobb titokba kellett tartani, nehogy tudomására jusson a hivatalos füleknek. És még így is egy csomó gond volt belőle, hát nem konkrétan abból, hanem mondjuk úgy a későbbiek folyamán, tehát érettségit követően én például a zeneiskolában hegedű tanárként működtem egy hónapig, aztán úgy kirúgtak onnan, hogy a lábam nem érte a földet, mert ugye a faluból írtak egy olyan kádervéleményt, hogy az egész család vallásos, és akkor én a templomban orgonálok, meg ilyen dolgok. És akkor azt mondták az illetékes pártvezetők, hogy hát hogy képzelem én azt, hogy ezek után taníthatok. Elküldtek, és abba az időben az még nem volt ám divat, hogy valakit elbocsássanak a munkahelyéről. Nyilván ez volt az első pofon, amit az ember így kapott, nyilván ennek is megvolt a maga értelme.
0: Érdekes dolog, hogy rögtön hivatásként beszélt róla, és hogy nem engedte el ezt, amikor voltak olyan élményei, amik akár ahhoz vezethettek volna.
1: Igen, tehát, hogy én a karvezetéssel is, és egy csomó zenei tantárgyal is magának a kántorképzőn találkoztam először. Onnan számítom a karvezetői múltamat is, hogy a tanészáró Tedeumon már végzősként nyilvánosan vezényeltem, és ez még 77-ben volt, 1977-ben. És aztán így jöttek, tehát, hogy abban az időben én hiába akartam hivatalosan Magyarországon tanulni, a kollégák mondtak, olyan jól ment ez neked, akkor próbálj meg, van itt ilyen, hogy zeneiskolai szolfés tanár és karvezetés szak, és nem lehetett, mert én nem lehetett kimenni. Hivatalosan nem engedtek, volt egy olyan lehetőség, hogy ezt valaki úgy megsúgta, hogy az akkori MATESZ, tehát a Magyar Területi Színháznak az égisze alatt, akik úgy is küldenek ki színész növendékeket hallgatóként, és hogy esetleg annak. Próbáltuk ezt az utat is, minisztériumi kérvények, stb. Nem lehetett, még a minisztérium nagy sokára jött egy válasz, hogy miért nem, egy ilyen nesze semmi fogd meg jól válasz, és ugye az akkori főnököm, a Csemadok országos titkára azt mondta, hogy én megsúgom magát a párt nem javasolja. Egyszerűen le volt blokkolva, el volt vágva az út. Ma ez olyan természetes egy hallgatónak, abban az időben nem volt. Tehát az ember így csipegette össze a különböző szakmai dolgokat, de akkor se volt bennem egy ilyen tudatosság, hogy én ezt szeretném csinálni. A kántorképző ideje alatt volt egy zongoratanárnő, édesanyámnak mondta, hogy ezt hallgatta, hogy hogyan tanítottam az egyik hölgyet, aztán azt mondta, hogy hát ezt a kislányt az Isten is énektanárnak teremtette, de abban az időben úgy tűnt, hogy hát az állami szervek másként gondolják, mint a jó Isten. Aztán nyilván, hogy hát ugye, hogy kikerül ki győztesen, az nem volt kérdés. Csak hogy visszatérve, ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és egyáltalán nem tudatos, hogy én ezt akarom csinálni. Ez valahogy így alakult.
0: Gondviselés, így utólag visszanézve érzékelhető bennem, hogy pont azokat az embereket, azokat az információkat, vagy lehetőségeket hozta maga elé az Úristen, ami segítette ahhoz, hogy ezt a mai nap így konstatálhatjuk.
1: Igen, és akkor mindig voltak olyan mérföldkövek, amikor az ember így kénytelen volt megállni, picit hátrahőkölni, és azt mondja, hogy na, akkor itt választanom kell, akkor most merre menjek, akkor mit tegyek?

0: adminisztrátorként, majd gépelek, meg én nem tudom mi. Igen, vannak ilyen mérföldkövek az ember életében, ami kétségtelenül így utólag az ember azt mondja, hogy abban nem lehet más. Felsőbb gondviselésnek a keze van benne.
1: Esetleg tudna olyan élményt kiemelni, amely megerősítette hosszú évek során abban, hogy jó úton halad, amire ma is szívesen emlékszik vissza, és kedves önnek, akár abban, hogy tanítson zenét, vagy kórusvezetést, vagy az éneklés.
0: Az éneklés maga nekem mindig nagyon közeli volt a szívemhez. Tehát én nagyon-nagyon szerettem énekelni. Kórusban
1: családban
0: énekelni.
1: Is jelen volt?
0: Családban is, igen. Édesanyám az örök énekelt, mosogatás, kapálás közben mind énekel is, hál' Istennek. Még így 81 évesen is. Nem győzök érte hálát adni a Jóistennek. És édesapám is, tehát hogy is mondjam, csak egy ilyen nótáskedvű családba születtem első gyermekként. Az éneklés állandóan jelen volt. Ez a másik vonal az, hogy én irányítsam egy közösségnek az énekét, ez nyilván így később jött. Én inkább ilyen momentumokat emelnék ki, mint ezt a zeneiskolai, tehát hogy akkor én ezt tragédiaként értem meg, hogy én azt, amit szeretek csinálni, ezt a hegedűoktat, és nem csinálhatom tovább. Az állami szervek részéről, hogy ilyen durva elutasítás, tehát hogy az ember egy ilyen fiatal, érettségizett kislány, ha szabad így mondanom, nagyon rosszul éli meg. És nyilván egy 10 év után derült ki, hogy ennek és mindennek megvan a maga célja. Tehát minden okkal történik, nem véletlen. Mindennek
1: nem
0: megvan
1: kell büntetésként felfognunk a sérelmeinket, vagy
0: így
1: ha valami
0: van.
1: Nem rögtön a mi elképzeléseink szerint alapul, hanem merjük
0: így
1: magunkat
0: van.
1: Alárendelni a Isten akaratának,
0: abszolút
1: mert hogy sokkal szebben tudja formálni és vezetni majd. Hálásabbá tenni a szívünket, mikor majd az ő akarata szerint történik.
0: Így van, ezek később derülnek ki ezek a dolgok. És még egy ilyen dolog volt. Éppen a nyitrai tanári pályafutás területén, abban az időben már az ifjú szívekben dolgoztam karnagyként, és levelezőn végeztem a zeneművészeti főiskolát, és a kollégám az állandóan noszogatott, hogy menjél Nyitrára, neked ott a helyet, tehát neked ott kéne tanítanod, menjél oda, és akkor mondd meg, hogy te ez és ez vagy, és akkor jelentkezzél be, és annyit rágta a fülemet, és nem győztem elhessegetni őt, aztán végül az ő megnyugtatása kedvéért mégiscsak elmentem, és akkor elmentem az akkori dékán után, ott most már nem emlékszem pontosan a nevére, a pedagógiai karon, de magyar volt a dékán, és akkor hát bekopogtam, és elmondtam, hogy én vagyok a Józsa Mónika, és ezt csinálom, és azt csinálom, és szeretnék itt tanítani, és karvezet, stb. És nem durván, egyáltalán nem durván, de kaptam egy olyan visszautasítást, hogy hát igen, köszönjük szépen, jó, rendben van, tudomást vettünk róla, most nincsen ilyen hely, majd, ha lesz, akkor majd szívesen látjuk. Rosszul éreztem magam emiatt, akkor még nem volt itt az ideje, aztán még jött rá 2 év vagy 3 év, nem tudom, ugye a 89-es bársonyos fordulat után. És akkor egyszer csak onnan a volt kolléganőm, a zenetanszékről most már nincs ott, már úgy akkor az egyetemi tanulmánynak a vége fele jártam, és akkor tőle jött egy üzenet, hogy lesz itt egy ilyen hely, és nem akarok menni oda. És hát mondom, dehogy nem, úgyis kell munkahely, és akkor meghirdették a pályázatot annak rendje módja szerint, én azon részt vettem egyedüliként, tehát nem is tudom, hogy kerültem be oda. Előtte 2-3 évvel korábban semmi sem működött, és akkor ott egyszeriben meg 3 év múlva minden gördülékenyen.
1: Tehát bízni kell abban, hogy az idő az csak mint emberi mérce, de az Úr nagyon is tudja, hogy mikor kell eljönni a dolgoknak. Szűzanyától példát vehetünk akár abban, hogy merjünk türelmesek lenni, és az ő kegyeibe adni azt, hogy hogyan történjenek a dolgok, és ő majd alakítja a helyzetet. Hallgassunk bele egy rövid énekbe, mely Máriát dicséri és hozzászól Józsa Mónika előadásában.
2: Beborultak már az egek, nyolc

0: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, akik a Felvidéki Beszélgetések műsorunkba kapcsolódnak be. Velem szemben pedig itt ül Józsa Mónika, akinek gyönyörű énekét hallgathattuk az imént. Kérném Mónikát, hogy meséljen róla, hogy milyen énekről is van szó, honnét ismeri, hogyan tanulta ezt meg, és miért olyan kedves az ő számára?
1: Ez egy nagyon izgalmas dolog. Én ugye már említettem, hogy 13 éves koromtól kántorkodom a szülőfalumban, és Danci atya nevét említettem. A másik ilyen meghatározó személyiség Jáki Sándor Teodóz atya volt. Ő sokszor eljött Vágára, és engem magukkal vittek az ilyen gyűjtésekre. Elmentünk idős vágaiakhoz, de nem csak Vágán, másutt a környékben is jártunk népénekeket gyűjteni Teodóz atyával és Danci Lajos plébános úrral. Azt tapasztaltam, főleg az én falom kapcsán Vágán, hogy ez egy különleges, tehát olyan gyönyörűségeket őriz a néphagyományában, a vallásos, a népi vallásosságában. Fantasztikus szokások, népi hagyományok kapcsolódnak bizonyos ünnepekhez, és a népénekek is. Oly szép darabok, ez, amit most énekelt, ez egy gyönyörű pentaton dallam. A helyiek talán nincsenek is abban tudatában, hogy micsoda értékeket őriznek ők, és hogy ezt kötelességük megőrizni és tovább vinni, de talán itt utalnék arra, hogy nagyon fontos a kántornak a szerepe a népénekek megőrzésében, a népénekek népszerűsítésében, hogy onnan az orgona pad mögül ő egy népnevelő. Nem csak, hogy a szakmáját kell ismerni, kell tudni orgonálnia, de az éneket vezetnie kell tudni, ízlésformáló, a templomi közösség tekintetében, tehát alázattal, ha viseltet a népénekek és a saját kis közössége hagyományai iránt, azt megőrizve továbbvinni, továbbfejleszteni. Hirtelen egy Kodály idézet jut eszembe, ugye a Kodály mondta egy írásában, hogy sokkal fontosabb, hogy ki az énektanár Kisvárdán, mint hogy ki az operaházigazgatója, mert ha rossz az operaházigazgatója, az hamarosan megbukik, nem szó szerint idézem az idézetet. Míg egy kisvárdai énektanár, ha rosszul működik, akkor 30 évig azt a generációt rosszul neveli. Tehát, hogy a helyi közösségekben is rendkívül fontos az, hogy milyen szinten, milyen színvonalon, milyen ízlés formáló magatartással viseltet a népénekek iránt, mert nem mindegy, hogy mi az, ami felhangzik. Teodóz atyának volt egy ilyen gyakran ismételt mondata, ő, aki pap volt, ugye bencés tanár, meg kántor is egy személyben, és zeneakadémiát végzett énektanár, ő szokta mondani, hogy a nép akkor énekel legszebben, ha hazamegy a pap meg a kántor. Egyrészt egyfajta alázat azok iránt, az emberek iránt, mert tőlük rengeteget lehet tanulni, és ezt az éneket is én tőlük tanultam. A helyiektől, a vágaiaktól. És nyilván ők nem tudják, hogy ebben milyen zenei érték van, de én már a zenei tanulmányaim során ezt most már tudom. Ez egy gyönyörű pentaton dallam, egy tiszta pentaton, az ősrégi népdalokhoz közeli. És annyi ilyen van a falusi gyakorlatban, amit meg kell őrizni a dallamok kapcsán, a néphagyomány kapcsán, és ebben rendkívül fontos a szerepe a mindenkori kántoroknak.
0: Végig ez az alázat szó járt a gondolataim közt, amit említeni tetszett a tanárnő is. Egyrészt abban, hogy az egyszerű embert is mennyire tetszik becsülni, másrészt a szülőfaluja iránti szeretet mutatkozik meg, és a tágabb régió iránt, amelyet ugye Mátyusfölddel kötnénk össze, de ez távolabbra is nyúlik. Lehet, hogy mint diák én ezt így az egyetemmel kötném össze, Zoborvidékét emelném én itt ki. Tanárnő, mennyire tetszik fontosnak tartani azt, tehát kántorként már kiemelte azt, hogy milyen szerepe van ennek, hogy pedagógusként felhívja a figyelmet a kezdő óvószakos hallgatóknak arra, hogy a gyerekeknek is tovább vigyék azt, amit a nagyszülőktől tanultunk, vagy dédszülőktől, és hogy értékként tekintsenek rá, hogy ne cseréljék rá arra, ami éppen divatszámként szól egy nyári zenére, hogy megtanulják tán kiskortól, hogyan élvezzék a pici gyerekek is azt, hogy érték és az övék, a sajátjuk, az anyanyelvükből, a népből sarjadnak ezek a dallamok, énekek.
1: Nagyon-nagyon fontosnak tartom, és ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni a hallgatóknak. Tehát, hogy amikkel dolgozunk a zenei anyaggal, a nyelvjárás, az ő saját nyelvjárásuk, tehát ahogy, amilyen sokszínű egy-egy évfolyam az egyetemen, mert egyik gömörből jön, másik Mágyosföldről, Keletről, tehát hogy annyira ízesen, szépen beszélt. Őrizzék meg a néphagyományokat, őrizzék meg a nyelvüket, a zenei kincseiket, a szokásaikat, és mindenki a saját működési területén. Onnan jött ide Nyitrára. Nyitrára egyébként én is csak így belecsöppentem. Ugye most már 26 éve ott vagyok, de a Zoborvidék ilyen szempontból közelinek érzem, és a szívemnek nagyon kedves. A Zoborvidék egy különlegesen hagyományőrző vidék. Oly gyönyörű hagyományai vannak, népviselete, dallamai, nem véletlenül, hogy Kodály rengeteget gyűjtött a Zoborvidéken. Egy-egy faluba számtalanszor visszament gyűjteni, van amelyik községbe hétszer is megfordult az évek folyamán. Tehát csodaszép zenei anyaggal, szokásokkal dolgozik. És ezek a hallgatók tény is való, visszakerülnek a saját működési területek, és ott is vannak mindenhol értékek. Az őseink hagyománya, az ő magatartásuk, az ő természethez és a Jóistenhez való viszonyuk, az mindenképpen tanulandó és tanítandó. A pici gyerekek, ezek már nem nőnek bele automatikusan, mint a korábbi években, hogy kimentek és játszottak az utcán olyan népi gyermekjátékokat, ami valóban értékes zenei anyagában is, játékanyagában is. Ma már ezt az iskola kell, hogy tanítsa.
0: És engedi az intézményes oktatás azt, hogy belekerüljön ez a tantervekbe? Van lehetőség arra,
1: sok minden eleve benne van a tantervben, hiszen a zenetankönyveinket például, ha megnézzük, tele van szokásanyaggal, nagyon sok szokásanyag van, amit a gyerekekkel kell megtanítani. Természetesen, és minden pedagógus azért a saját szokásanyagát és a saját régiójának, saját községének a szokásanyagát, dallamait is. Azt gondolom, hogy nem csak, hogy abból válogasson, hanem talán kötelessége is megismerni. És én is ezt teszem a nyitrai hallgatók. Tehát nekünk ugye van népzenénk, és igenis a zoborvidéki hagyományokat ott mindig kiemelem, mert Nyitrán ugye Zoborvidéken vagyunk, és akkor videófilmen megnézik a fantasztikus villőzést, a Talalai vasárnapot, és akkor mesélek a Sárdó vasárnapra, egy csomó minden, ami kimondottan zoborvidéki hagyomány. Kodály népdal feldolgozásaiban, kórusműveiben hogy jelenik ez meg. Igyekszem én is példával járni a Zoborvidékre fókuszálva, oda irányítva a fényt, és remélhetőleg ezt ők majd oda-haza ugyanígy művelik majd.
0: Igen, hogy a jó példát vigyék magukkal. Az egyetemi kórusban mennyire van lehetőség arra, hogy ilyen darabokat is beválogathasson? A hallgatóság mennyire kedveli mindezt?
1: A darabokat, amiket válogat, azt mindig egyrészt az együtteséhez válogatja, a saját együtteséhez. Nyilván szempontok a zenei értékek, ennek az értékek mentén kell, hogy válogasson. Kell, hogy az embert megszólítsa a karnagyot, hogy fú, ez micsoda gyönyörűség, jaj, de szeretném ezt megtanítani. Igen, ám, de az együttes az adott. Tehát, hogy ugye az sem mindegy, hogy vegyes kar vagy női kar, ezzel mindig gond volt az egyetemen, mert mindig kevés volt a fiú hallgatók száma, most egyre kevesebb, sőt, nagyon úgy néz ki, hogy most már női karként fog működni. Hogy most akkor az egyetemnek a hallgatói azok zeneszakos hallgatók, vagy óvóképzős hallgatók, most már inkább óvóképzős hallgatók, akiknek nincs olyan jártasságok a zenében, de az nem jelenti azt, hogy kevésbé tudnak énekelni, de mindig kell egyfajta válogatás, csak ez, hogy most óvóképzősök vannak, és az énekkar kötelezően választható, előfordul, hogy nagyon nagy arányban cserélkeznek a hallgatók, a létszám állandóan változik, és inkább ez szabja meg a repertoár választást.
0: Van példa esetleg arra, hogy helybéliek számára is nyitott a koncert lehetőség, tehát hogy nekik énekelhetnek hallgatók?
1: A karácsony, illetve adventi hangversenyeink közül ez egy ilyenfajta, ha szabad ezt mondom, egyfajta misszió, amikor a Zoborvidék falvait járjuk végig. Minden éven 3 ilyen karácsonyi, illetve adventi koncertet tartunk, abból az első általában az egyetem falai között kerül megrendezésre, tehát hogy ott a más szakos egyetemi hallgatók jönnek oda és hallgatják meg, és természetesen jöhetnek énekelni, sőt, mindig bátorítjuk ezeket a hallgatókat, hogy jöjjenek már közénk, mert hogy nem csak óvóképzős hallgatók vagy zeneszakos hallgatók jöhetnek oda, hanem bárki.
0: Élő példaként, mert hát én magam így,
1: így van,
0: lettem
1: így van.
0: Tagja a kórusnak.
1: Így van, és hát örömömre szolgál, és bízom is benne, hogy azért mindig van, akiket ez megszólít, tehát valamilyen módon megérint, hogy ő most ezt szeretné csinálni, mert Mert hogy a kórus éneklés az egy gyönyörűség, tehát biztos kevesen tudják ezt, hogy az micsoda fantasztikus dolog. Tehát amikor engem itt a karnagyi mi voltomról faggatsz, akkor meg egyáltalán a kórus éneklés, mint közösség formáló erőről, akkor én inkább énekesként tudok ehhez nyilatkozni, karnagyként is természetesen, de én világéletemben nagyon szerettem kórusban énekelni, meg egyáltalán énekelni, és mindig vannak ilyen visszajelzések kórustagok részéről is. A galántai kórusomban is van egy hölgy, aki már annak idején a gimnáziumi leánykarban énekelt, és volt egy alkalom, hogy ő kijelentette, hogy az életében egy legjobb döntés volt az, hogy ő kórusba jelentkezett. Aztán szintén egy másik hölgy, ugye Kodály Magyarokhoz című kánonját mindig nagyon nagy létszámú énekkar énekli, mert általában a fesztiváloknak a közös záró száma szokott lenni, és egy alkalommal lelkesen mesélte, hogy ő rá ez hogy hat, hogy valószínűleg az olimpián érezhetnek ilyet, akik megnyerik az olimpiát, hogy milyen fantasztikus érzés, hogy ezt együtt énekelni. És lépten nyomon most egyre inkább, akár a Facebookon, akár személyes találkozás alkalmával növendékek mondják, hogy milyen jó leső érzés az, hogy ők énekelhetek, vagy szintén nem olyan régen az egyik tanítvány, aki ugye az elején első évfolyamban mindig meghallgatom, mindenkit meghallgatok, ki milyen hangja van, hogy tud énekelni, és akkor javaslok a választható tantárgyak közül, hogy hangképzésre jelentkezzen, vagy énekarra jelentkezzen. És ezt a kis hölgyet is, hát időnként bizonytalan volt az intonálása, de azért meginvitáltam a kórusba, hogy tudom, hogy ott tudna fejlődni, mert szem előtt van, állandóan figyelmeztetem, hogyha mást énekel, és azt kell mondjam, hogy a hallgatók között sokan jönnek úgy oda óvóképző és hallgatóként, hogy azt mondja, hogy nem tud énekelni. Nem így van, hogy nem tud énekelni. Van hangja, szép hangja van, nincs gyakorlata az éneklésben, és ez különbség. És ez a kis hölgy is, hát meginvitáltam, hogy jöjjön kórusba, és most talán tavaly vagy mikor mondta, hogy ennek ez micsoda élményt jelentett, hogy az általános iskolában ugyanis az ottani tanítónő azt mondta, hogy te ne énekelj, mert neked nincsen hangod, és hogy engem itt a tanárnő azt mondta, hogy kórusba jöjjek. Hát az neki micsoda boldogság volt, és nagyon sok ilyen hallgatóval találkozom, hogy az általános iskolában azt mondják neki, te ne énekelj, mert neked nincsen hangod. Borzasztó. Hogy tud egy pedagógus ilyet kijelenteni, hogy valakit megbélyegez azzal, hogy neked nincsen hangod, te ne énekelj. Az egy szörnyű, ez egy tragédiaként éli meg a gyermek ezt, egy olyan tragédiaként, amit magával cipel az egész életen. Ő neki gyerekként azt mondták, hogy nincs hangja, soha ne énekeljen. És akkor jön óvóképzős hallgatónak. Persze, hogy akkor nekem az a dolgom, hogy megpróbáljam kibontani az ő hangját, úgyhogy sajnos én vizsgáztatásaim azok rettenetesen hosszú ideig szoktak tartani, mert a vizsgáztatás alkalmával egy idő után átmegyünk korrepetálásba, és azt próbálom neki segíteni, hogy az ő hangját hogyan lehetne kibontani, és hogy tudná ő élvezni a saját hangját, ami nem azt jelenti, hogy neki ezért nem kell semmit tennie, nagyon sokat kell ez ügyben tennie, de kibontható, fejleszthető. Hát
0: nyilván kemény munka eredménye a hallgató részéről, meg az ön részéről is, és nagyszerű képességnek tartom azt a hitet, amit ön képes sugározni ezekbe az emberekbe, hogy visszaadni nekik az éneklésben az örömöt. Kíváncsi lennék arra, hogyha a tanárnő mesélne még arról, hogy milyen friss élmények azok, amelyeket a nyár folyamán szerzett, akár így zenei téren, vagy személyes téren is.
1: Kettőt is tudok ilyet mesélni, az egyik ez a karvezető kurzus, éppen hogy Komáromban vagyunk itt most. A Komáromi Nyári Egyetem, a Jókai Mór Nyári Egyetem keretében most már 12. alkalommal került sor a karvezetőképzőre, és hát karvezetés sajnos az egyetemi óra keretében már nem oktatok, viszont itt sor kerül erre egy rövid 4-5 nap keretében, és hát ez is most egy ilyen volt, és bízom benne, hogy a jelentkezett hallgatók, akik kiálltak vezényelni, és akik énekelték ezeket az általunk összeválogatott darabokat, hogy ők is élvezték. De nekem magamnak is, hát ez fantasztikus élmény volt éppen az éneklés kapcsán, tehát hogy itt ebben én is énekesként, és azon túl, hogy persze az ember javítgatja a szakmai részét, a vezénylés technikát, de azon túl én magam is énekesként is részt veszek ebben, és talán most volt első alkalommal, hogy hát majdnem, hogy szólistaként kiálltam, tehát hogy itt a másik két kollégával, a karnagy kollégával együtt és az egyik szoprán énekes hölgyel egy olyan produkcióval álltunk ki a közösség elé, ami egy ilyen belső indítatású volt, hogy tisztelettel adóztunk Jókai Tibor emlékének, az urat dicsőítő énekkel, ugye ez egy Buxtehude kantáta részlete volt, és nagyon izgalmas feladat volt, tehát hogy én így énekesként korábban nem szoktam a közönség elé állni, és most nem szólistaként, de a másik két kollégával, hogy ezek olyan gyönyörű dallamok, és ebben az ember, ahogy a hangok, ahogy a szólamok így összefonódnak, és mindennek ott kell lenni a helyén, tehát hogy biztos, hogy az éneklés fegyelmezettségre, precizitásra és egy csomó mindenre fejleszt, de hogy ez milyen lelki öröm, és hogy az ember ezt úgy teszi, és olyan örvendező lélekkel tud ebben részt venni éneke, ezt én igazából most tapasztaltam meg, nem csak most kicsit túlzok talán, sokkal korábban is természetesen, de ez most egy fantasztikus élmény volt, és én bízom benne, hogy ez az élmény, amit mindenkori énekes, nem csak saját magamról beszélek most, hanem másokról is, akik énekelnek, hogy egy fantasztikus öröm az éneklés, és hogyha ez egy lélekkel teli és örömmel énekelt dolog és tett dolog, akkor ez hatni tud a közönségre is. Közönségnek a lelkét is simogatja és megörvendezteti, arról nem is beszélve, hogy az Úr dicsőségéért szól az egész, mert oda csak a legjobb való. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyszerű dolog.
0: Talán és ez ad egy olyan fényt az egésznek, ami miatt én úgy érzem, hogy ebben a pillanatban a kedves hallgatókkal is megosztanánk mindazt, hogy miként hangzik az, amiről eddig beszéltünk.

0: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, azokat is, akik most kapcsolódnak be a Felvidéki Beszélgetések nevű műsorunkba. Beszélgetőtársam Józsa Mónika, egyetemi oktató, karnagy, aki az egyik nyári élményébe engedett betekintést számunkra.
1: A másik ilyen dolog most, ez meg egészen friss, egy héttel korábban voltunk a tanítókórussal Trencsén-Teplicben, egy ilyen hétnapos kórustábor, ami egy ilyen, hát eléggé intenzív és húzós, azt kell mondjam. Mozart Requiemet tanultunk, ez most egy elég nagy feladat a tanítókórus házatáján, de azt kell mondjam, hogy mindenki olyan lelkesedéssel vetette bele magát a munkába, és akkor fölkészült rá is. Láttam a csillogó tekintetet, amikor összeállnak a témák, és egy fúga téma összevett. És hogy azt ők hozzák létre, tehát ez egy olyan dolog volt, hogy én megmondom őszintén, egy picit kétkedtem, amikor elvállaltam ezt, hogy tanítókorosan megcsináljuk, mert ez tényleg nagy feladat, egy ilyen énekzenekaros dolog, ilyenben nem szoktunk korábban részt venni. És olyan határtalan lelkesedést láttam a kórus részéről, ami engem is inspirált és tovább mozgatott, és olyan is volt most, ami korábban nem szoktuk, hogy például ugye a tanítókorosban vannak éneket oktató, elég nagy gyakorlattal, hosszú éves gyakorlattal rendelkező fiatal hölgyek, zeneiskolában éneket oktató, és akkor egyéni hangképzéseket is tartottunk, tehát hogy egyénenként mentek az énektanárokhoz fejleszteni az ő hang, megmond, testre szabott tanácsokat kaptak, és én magam is. Én is jelentkeztem, ő hozzájuk, hát ugyan már korrepetes mondják meg, hogy mit kéne jobban csinálnom ahhoz, hogy szebben szóljon a hang. De megint itt egy picit az alázatra térnék vissza, mert ők maguk is, tehát hogy három ilyen énektanár, és akkor egymáshoz jártak, hogy ők is
0: cserélődhetnek a szerepek, igen, és partnerként
1: igen,
0: tekintik egymást.
1: És hogy a másik, egy külső fül jobban hallja azt, hogy mi az, ami nem jól működik, mit kéne másként tenni. És ezek olyan fantasztikus dolgok, hogy az ember így picit így lebegve jön haza, és föltöltődve.
0: Valamelyest ez a felebaráti szeretet is érződik benne, hogy egymást
1: abszolút,
0: segíteni
1: abszolút,
0: próbáljuk,
1: igen.
0: És hogy ez mennyire gyümölcsöző tud lenni a közös együttműködés. Ezen élményektől lelkesülve kérdezném azt, hogy esetleg a tanárnő megosztaná-e a hallgatókkal azt, hogy milyen jövőbeli elképzelések állnak ön előtt? Vannak-e olyan tervek, amelyek, mint említette, hogy sokszor véletlenül jönnek, de látszott az, hogy mennyire nyitott a környezete és a helyzetek iránt, tehát hogy milyen tervekkel indul neki, akár az új tanévnek, vagy az egyes kórusokkal?
1: Ez ügyben csak rövid távú terveket tudok mondani. A hosszú távú az mindig úgy van, ahogy az egész életem ahogy alakult, hogy mindig jöttek a feladatok, és akkor valamit az élet hoz, és akkor az ember úgy rácsodálkozik, vagy elkezd gondolkodni, hogy aha, jaj, de jó, esetleg ebből lehet valamit. Tehát, hogy egy csomó minden spontán jön. A rövid távú feladatok, az még pedig, hát ugye a szokásos tanév az természetesen kezdődik a régi rutinnal, és abba is próbálunk azért új szint hozni, és új feladatokkal is. Ugye most a közép-európai tanulmányokkal a 15 éves születésnapját fogja ünnepelni, ott is majd ki kell állnunk az énekarral, egy szép műsorral. A galántai kórussal is megmérettetjük magunkat, bejelentkeztünk krakkói karácsonyi és adventi kórusfesztiválra. A tanítókórussal most ez a Requiem, mint említettem, ez a Mozart Requiem adja a feladatokat. Úgy évvégéig az ember úgy nagyon átlátja, hogy mi van, aztán a következő évi feladatok azok van, ami már kirajzolódja. Ja, és akkor például még a galántai kórussal szintén hadd említsem, október 6-án lesz egy jótékonysági hangversenyünk Gútán a kárpátaljai Nagy-Dobronyi Árvaháznak a javára, mert ott voltunk tavaly tavasszal, és hát annyira meghatott bennünket az ottani embereknek a szeretete, azok a körülmények, amikben ők vannak és léteznek, és szeretnénk ezen valamit lendíteni és segíteni, és már akkor eldöntöttük, hogy tartunk egy jótékonysági hangversenyt.
0: Azt hiszem, hogy a hallgatók nevében is mondhatom, hogy örömmel hallottuk azt, hogy mennyi alkalom és lehetőség nyílik majd arra, hogy belehallgassunk abba, hogy miként muzsikál karnagyként és énekesként is a tanárnő az egyes kórusokban. Én kívánnám a Jóisten áldását és a szűzanyától még sok-sok hasonló kegyelmet, hogy olyan feladatot ruházzon önre, amelyre az Úr már előre tudja, hogy hivatott, és mindig adjon olyan alázatos szívet hozzá, hogy ezeket bátran fogadja el, bármilyen fordulatos vagy viszontagságos helyzet is hozza ezt. Ezt a nyitottságát kívánom, hogy őrizze meg a tanárnő, és a sugárzó jókedvet, derült, és a hitet, hogy a hallgatóknak, illetve szülőfalujában, a környezetében is mindig tudja az embereknek adni, hogy értékeljék azt, ami körülöttük van, érezzék a zenét, vágyjanak rá, és talán úgy, mint önnek, hogy a lelkükbe zárva fogadják ezt az isteni kegyelmet az Úrtól. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy a tanárnő most itt volt velünk, és példát adott talán irgalmasságból is, miként említette azt, hogy jótékonysági fellépéseket is vállalnak, jótékonysági koncertet, hogy alázattal a kisebbekhez, a tapasztalatlanokhoz, vagy laikusnak tartható egyénekhez is oda lehet fordulni, és hogy mennyi csodát lehet elővarázsolni az Úr segítségével. Kívánom a legjobbakat ahhoz, hogy sok örömét lelje még a kórusokkal való együtténeklésben, mint a tanári pályán egyaránt. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, és mindenkit erre bíztatnék, a hallgatóságot is, az éneklésre, a muzsikálásra. A muzsika az szívből jövő dolog, és fantasztikus élményekben van része az embernek általa, és önmagunknak is óriási örömforrás, másoknak is örömet tudunk okozni ezzel, és az Úr dicsőségét is szolgáljuk.
0: Amen.

dicsérte a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Ott hagytuk abba, hogyan Isten tudakozódik a népe után. Nehemiás könyve első fejezet első 11 vers soraiban. Ugye tudjuk, ha vannak szeretteink, akik nyomorúságban vannak, bármilyen nyomorúságban, testi, lelki, szellemi, akármilyen, ha nekünk fáj a sorsuk és érdeklődjük utánuk, és tenni szeretnénk valamit, ne gondoljuk, hogy Istennek ez nem jobban fáj. Most emberi szóval mondom, hogy fáj. Ne gondoljuk, hogy őt nem érdekli. Ő nem tudakozódik utána, és ő nem akar jót tenni. Még sokkal inkább, mint mi, el kell jönni az időnek, amikor jót tehet. Mint ahogy itt is le kellett telni a 70 éves babiloni fogságnak, a 70 évnek el kellett telni. Megvolt az oka, hogy miért. Minden embernél megvan az oka, amíg Isten megengedi a nyomorúságot, megvan a célja is, de Isten nem feledkezik el róluk, tudakozódik utánunk, és jót akar tenni velünk. Van, hogy nyomorúságban vagyunk, és úgy gondoljuk, senki sincs, aki érdeklődne felőlünk. Pedig Istennek mindig vannak olyan emberei, akiket érdekel, akiknek fáj, ha valaki nyomorúságban van, csak azok nem verik nagy dobra. Nem embereknek mondják el, mert nem embereknek akarnak tetszeni, hanem Istennek, mint ahogy Nehemiás is, Istennek mondta el az ő fájdalmát. De ha még nem is lenne ember, azt ne felejtsük el, hogy nincsen olyan mélység, hogy Isten ne érdeklődne, ne akarna kihozni onnan, és ne akarna jót tenni velünk. Tehát én magam megyek utána, ahová elszorodtak a borúnak napján, összegyűjtöm, visszaviszem. Ez majd a jövőben is így lesz, majd Izraellel is. De így lesz mindenkivel, aki tudja, hogy messze került Istentől, és aki vágyik vissza Istenhez, Isten érdeklődik utána. Amikor Nehemiás meghallotta, hogy miben van a megszabadult maradék otthon Jeruzsálemben, akkor nézzük meg, mit csinált. Így olvassuk, hogy meghallom a beszédekkel, leültem és sírtam, keseregtem napokon át, és böjtöltek és imádkoztam a mennyek Isten előtt. Hát először is leült, ez valamit kifejez, hogy leült, mert amikor valami nagy dolgot akarunk mondani, azt mondjuk, hogy először ül le. Így állva nem is mondjuk, csak ülve. Ő is nagy dolgot hallott, leült. Kell egy bizonyos nyugalom, kell egy bizonyos idő, amikor az ember úgy átgondolja és megemészti. Hát ő benne is ez volt, leült, és ahogy végig gondolta a dolgokat, azt mondja, hogy sírtam és keseregtem. A sírás és a kesergés az együttérzésnek a jele, de ez a lelkünknek a reakciója. Az nem baj, hogy nekünk lelkünk van, és az sem baj, ha sírunk, ha kesergünk, csak hogy mi lesz a folytatás. Itt válik el, mert a folytatásnál vagy jó lesz, vagy rossz. Van olyan ember, aki sír és kesereg napokon át, heteken át, hónapokon, éveken át, és van, aki végig kesergi az egész életét. Kesereg emberek előtt, és úgy ismerjük az ilyen embereket, hogy ezek megkeseredett szívű emberek, akikkel, ha találkozunk és beszélgetünk, mindig csak a keserűség és a panasz jön belőlük. De ez nem jó dolog, veszélyes dolog. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy nehogy a keserűség gyökere felnevekedjen. Lehet keseregni, csak mi lesz utána, és ki előtt kesergünk. Nehemiás nem emberek előtt keserget. Az, hogy leültem, nem azt jelenti, hogy jól van. Ezek az emberek elmondták, elmentek, én meg szépen bementem és leültem csak úgy egyedül az Úrral. Tehát hadd olvassak el egy verset a Zsoltárokból, mint mond a Zsoltár író, aki szintén keserget. A nyomorultnak imádsága, amikor eleped és kijönti panaszát az Úr elé. Uram, hallgass meg az én imádságomat, kiáltásom jusson eléd. Ne rejtsd el arcádat előlem, mikor szorongatnak engem. Hajts hozzám füledet, amikor kiáltok, és hallgass meg engem. Tehát kinek mondta el keservét és jajgatását, panaszát? A nyomorultnak imádság, amikor elepedés kijönti panaszát az Úr elé, így olvastuk. Tehát ezt tette Nehemiás is, sírt és keserget. De utána azonnal elkezdett böjtölni és imádkozni. Tehát is a keserűségét, a sírását, a könnyeit, ilyen Zsoltárt is olvasunk, hogy szedd tömlődbe könnyeimet, az Úr előtt hullatta, panaszát az Úrnak mondta el, szíve fájdalmát az Úr elé öntötte ki. Őt kereste imádságban. Ne felejtsük el, ha fáj valami, és a lelkünkön nem tudunk uralkodni, és hullanak a könnyeink, jajgatni volna kedvünk.
lehet az Úr előtt neki, elmondhatjuk imádságban. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Sepsiszentgyörgy lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét május 9-én délután 3 órakor szentmisével indul, melyet szentségimádás követ a Szent József templomban. Háladásunkat kötetlen Agapéval egybekötött együttlét zárja a plébánián.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűn szele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, a következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűszerét fogjuk imádkozni, minden kérésért, szándékért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS számunk. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, hogy közösen imádkozhassunk minden kérésért, szándékért. Itt is van az első kedves telefonáló, akit köszöntünk.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Halló. Dicsét tessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzést, az egész összes szentmisét, megünnepelt szentmisét, de szeretném ajánlani, hajából kapott kegyelmet, hogy drága szűzanyagos, az a szentkívánat, bűneink bocsánatait, sátán távozásait, pestilelki gyógyulásait, családom minden összes tagjait, a holottaim verkeidőjét, én vagyok pont a szándékra, papa szándékára, a világ békét, egyház közösségű minden tagjait, önökét, és kérjük drága Jézust, hogy áztassa meg a földjeinket, mert nagyon szarzak, kicsértessük az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Mindörök elmen, köszönjük hívását, a Jóisten hallgassa meg kéréseit.
0: Érkeztek üzeneteink, a rózsafűzért imádkozom, Isten segítségéért, felajánlom halottaim lelke üdvéért, imádkozzunk együtt. A rózsafűzért felajánljuk Tatár Béla lelke üdvéért, adjon az Isten testi, lelki békét, neki imádkozik érte testvére Ilonka és családja. Felajánlom ezt a rózsafűzért, minden beteg gyógyulásáért, Péter írja szobátáról. Rózsika óvónéniért és Imréért imádkozom és kérem az imát. A mai rózsafüzét felajánlom édesapám lelke üdvéért, Isten nyugtassa békében egy jó munkahelyért, egészségért, családomért, testvéremért, és egy sikeres vizsgáért.
1: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Hát a rózsafűzét fel szeretném ajánlani a drága jó testvéremét, Gizelláit, aki ott nyugszik a Gyimesbükki temetőbe. A Jóisten adjon neki csendes nyugodalmat, s az örökvilágossal fényeskedjék neki minden halottaimmal együtt. És még fel szeretném ajánlani minden betegét, különösen Mariskáit, aki ma feküdt be a kórházba, műtét előtt áll, a Jóisten legyen vele, s az orvosokkal, hogy sikeres legyen a műtétkel. Családjaim minden egyes tagjáért ajánlom fel, és a háború megszűnését, hogy béke legyen a világban. Köszönöm szépen, meghallgattam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, mi is köszönjük hívását, a Jóisten hallgassa meg kéréseit.
0: Fiam gyógyulásáért, a depresszió betegségéből, hite megerősödéséért, a Szentlélek vezetéséért az életében, és hogy forduljon jóra az élete, egy édesanya írja. Rózsafűzért és összes imát felajánlom test és lelki felgyógyulásomért, bűneink bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért, szüleim gyógyulásáért, Lajos írja Svájcból. Ezt a rózsafüzet felajánlom Galaci Béla lelke üdvéért, aki ma 5 éve adta vissza lelkét teremtőjének, adjon a Jóisten örök nyugodalmat neki. Felajánlom a rózsafüzért a magam és családom betegeinek a gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelke üdvéért, lelki békéért, segítő kegyelemért, békességért a családomban, a világban, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért, egy édesanya írja.
1: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
4: Halló, Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
4: Én is ezt az irgalmasság rózsafűzérét, a misét, fel szeretném ajánlani édesapámnak a lelki üdvét, mivel következik halálának második évfordulója, és a többi halottaimért nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében. Imádkozik érte lánya Ilonka, Jézuson bízom benned, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt elhunyt hozzátartozóinkért.
0: Ezt a rózsafüzet felajánlom, hogy legyen szeretet és béke a családunkban, valamint szüleim nyugalmáért. A rózsafüzet önökkel imádkozó felajánlom fájdalmai megnyüléséért, családi békéért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, és imádkozom a közös halottaimért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik. Felajánlom a rózsafüzért unokámért, drága jó szűzanya, áld meg őt, oltalmazd és takarj be védő palástoddal, köszönöm.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, Mária Rádió. Halló.
5: Halló, dicsérhessék az Úr Jézus
1: Krisztus. Mindörökké, amen.
5: Nagy szent olvasókat és személyiséget felajánlom a hallgatókat figyelmet értő Istennek. Továbbá imád kérek több fontos szándékért, a Mária Rádió tagjaiért, az etőjét, működéséért, a világ békét, a háborúk megszűnéséért, három vajátnak a szándékért, helyi jó munkahelyet sajtunk. És minden szükségünkért, megutolsós volt a halottainkért, jótevőinkért, rosszakaróinkért, és a gonoszáltázásáért is nevezessé, meghallgatta dicsérhessék is
1: köszönöm. Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott minket, és köszönjük, hogy velünk imádkozik.
0: Az irgalmasság rózsafűszerét felajánlom gyermekeimért, kivált a kisebbik lányomért, sikeres vizsgáért, hogy Jóisten segítse őket az élet útján. Imádkozom még Mihály Imre gyógyulásáért és a családnak kitartásért. Vigyázzon rájuk a Jóisten, imádkozzunk együtt. Felajánlom a rózsafűzért, fontos szándékokért, az irgalmasság rózsafűzérét, családom testi-lelki gyógyulásáért, bűneink bocsánatáért, hitünk megerősödéséért és minden gondunk megoldásáért ajánlom fel.
1: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
6: Ezt a Szent Rózsafüzet és a mai személyiség önökkel imádkozó felajánlom Márton Jakab Margitért, akit április 24-én helyeztünk örökünk aromba 18 éve a Széker udvarhelyi Szent Miklós temetőbe, valamint férjéért, Árpádé. Felajánlom drága édesanyám, akinek születésnapja lenne most május 9-én 15-ben távozott közülünk, drága édesapámé, anyusomé, apusomé, a drága kicsi unokámé, Danikáé, Szikszai Danikáé, aki tragikusan távozott tőlünk, 21-ben a Jóisten bocsássa meg bűneiket, mert a Jóisten maga az irgalom, a szeretet, a megbocsátás, a kegyelem tengere, ítélje irgalma szerint, mivel a neve is azt jelentette, hogy Isten a bírán. A Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, pihenésük legyen csendes emléke áldott, mély fájdalommal, nagymamája Anna és testvére Anna.
1: Köszönjük hívását, imádkozzunk együtt.
0: Kedves hallgatóink, lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Meghívjuk most önöket, hogy imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét. Minden kérésért és szándékért imádkozzanak velünk.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mindnek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus anya szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz

A Georg Friedrich Händel élettörténetéről szóló nagyszerű ötrészes sorozat befejező részéhez érkeztünk. Koncerto klasszikus zenei műsorunkban a következő órában az utolsó nagy oratóriumaiból, a Júdás Makabeusból, a Salamonból, a Teodórából, valamint a Jeftából vett részletek fognak elhangzani. De szó lesz a tűzi játék zenéről, valamint egy kiváló orgonaverseny is műsorra kerül a szerzőtől. Böjte László kíván mindezekhez békés zenehallgatást, dicsértessék a Jézus Krisztus! Júdás Makabeus a szír görög uralom elleni felkelés vezetője volt, aki harci tetteiért kapta a makabi, vagyis a pörői jelzőt. A zsidó történelem egyik legnagyobb harcosaként tartják számon Józsua, Gideon és Dávid mellett. Júdás Makabeus volt az, aki időszámításunk előtt 165-ben kisöpörte a jeruzsálemi zsidó templomból a pogány szobrokat. Ennek az eseménynek állít emléket a Hanuka ünnepe. A Júdás Makabeus című oratóriumot Händel 1746-ban 61 éves korában írta. A művet egy év múlva mutatták be először a londoni Covent Garden színházban. A szerző a művet Vilmosnak, Cumberland hercegének tiszteletére komponálta, aki 1746-ban győzelmet aratott a trónkövetelő Charles Edward Stuart felett. Egy közismert és közkedvelt részlet következik a zenedráma harmadik részéből, melyet többek közt Beethoven is feldolgozott.

Handel ének és zenekar előadásában a névadó szerzőnek Júdás Makabeus című oratóriumából hangzott el a győzelmi induló. Charles Farncombe vezényelt.

Sába királynőjének érkezése. Ez a címe a közkedvelt zenekari bevezetőnek, szimfóniának, melyből rövid részlet hangzott el, mely a Salamon című oratórium harmadik tételének bevezetéseként hangzik el. Az oratórium 1749-ben került bemutatásra Londonban. Salamon körülbelül időszámításunk előtt 970-ben lett Izrael királya. Az egyiptomi királylányát vette feleségül. Ő volt az, aki a zsidók első templomát építette. A grandiózus épület kivitelezésén 30 ezer ember dolgozott 7 éven keresztül. Salamon hatalmas és igen jól felszerelt hadsereget szervezett és hajóhadat alapított. Uralkodása alatt azonban béke volt az országban, és igen magas szintű anyagi jólét.

Handel Salamon című oratóriumában dolgozza fel a messzeföldön híres bölcs király történetét, melyből a következő percekben fogunk kórus részleteket meghallgatni.

A Salamon című Handel oratóriumból elhangzott részleteket a Monteverdi kórus énekelte, John Eliot Gardiner vezényelt. 1749-ben II. György brit király nagyszabású ünnepséget szándékozott rendezni az osztrák örökösödési háborút lezáró aacheni béke megünneplésére tűzijátékkal, zenével. Erre az alkalomra olyan zenét rendelt Handeltől, melyben a vezető szerepet a fúvós hangszerek viszik. E felhívásra készült a tűzijáték zene, melynek Vauxhall Gardensben rendezett főpróbáját is hatalmas érdeklődés övezte, 12 ezer ember volt jelen, teljes közlekedési káoszt okozva Londonban. A mű és a tűzijátékos ünnepség óriási sikert aratott, a király is elégedett volt. Egy vidám részlet következik a 6 tételes zenekari alkotásból.

Az Örömmámor című tét elhangzott el Handel tűzijáték zenéjéből, az Orpheus kamarazenekar játszott. 1750-ben került színre a Teodóra című oratórium, mely a keresztény vértanupárról, a nemesi származású Teodóráról és az általa kereszténységre térített kedveséről, a római tisztről, Didymusról szól. A 4. században a római fennhatóság alatt levő Antiókia kormányzója rendeletet ad ki, hogy Diokléciánusz császár születésnapi alkalmából minden polgár áldozatot kell bemutasson Vénusz és Flóra római isteneknek. A rendelettel szembeszegülő keresztény Teodóra börtönbe kerül, de kedvese Didymusz meglátogatja őt, és ruhát cserélve ő marad börtönben a nő helyett. A keresztények örülnek Teodóra megszabadulásának, de ő a hír hallatán, hogy szöktetése miatt Didymuszt halálra ítélték, önként jelentkezik helyette a büntetés átvállalására. Habár kölcsönös önfeláldozásuk mindenkit kegyelemre indít, a kormányzó mégis halálba küldi mindkettőjüket.

Susan Grittant hallottuk énekelni a Handel oratóriumából, a Teodórából vett részletben. A Teodórát követő nagy oratórikus alkotás a Jefta. Jeftát, a törvénytelen gyereket, elüldözik testvérei a családi háztól. Az elüldözött Jefta a szegény sósú embereket gyűjt maga köré, és a sivatagban portyázik velük. A mai napig is ezt teszik a törzsüktől elüldözött beduinok. Egy szóval rabló vezér lesz Jeftából. Gileát törzse azonban az ammoniták támadásai miatt segítségre szorul. A törzs vénnyei ezért az elüldözött harcoshoz folyamodnak segítségért. Hogy bizalmát megnyerjék, beválasztják őt a bírák közé. Jefta vezetésével Gileát törzse győzelmeskedik az ammoniták fölött. A csatából győztesen visszatérő vezér fogadalmához híven feláldozza az első vele szembe jövő embert, aki szerencsétlenségére épp a saját lánya. Handel Jefta című oratóriumából következnek részletek.

Kerubról és Seráfról énekelt a Monteverdi kórus, majd Peter Pierce hangját hallottuk egy tenoráriában. A Jefta című Handel oratóriumból hangzottak el részletek. Élete vége felé zeneszerzőnkön szembaj hatalmasodott el, szürkehályog műtétei sikertelenek voltak. Érdekességként említem meg, hogy ugyanaz az orvos műtötte őt, aki Johann Sebastian Bachot is. Ezután, már a Jefta írása idején, gyakorlatilag megvakult. Robusztus testi-lelki tulajdonságai megőrizték életkedvét. Noha a zeneszerzéssel ezután kevesebbet tudott foglalkozni, viszont élete végéig hangversenyezett, orgona darabjait adta elő Londonban. Most orgona versenyei közül következik a D-moll, mely 1746 körül íródott.

Simon Preston orgonajátékát a Trevor Pinnock által vezetett The English Concert együttese kísérte. Előadásukban Handel D-moll orgonaversenye hangzott el. Georg Friedrich Handel 1759-ben hunyt el a londoni Brook Street-i lakásában 74 éves korában. A Westminster apátságban, Anglia nemzeti panteonjában temették el. Temetésén több mint 3000-en kísérték utolsó útjára. Handel sírjára egy messiásbeli szopránárjából származó részletet írtak a Bibliának Jób könyvéből. Én tudom, hogy az én megváltóm él.

Handel több kiemelkedő zenész kortársával ellentétben nem került a feledés homályába halála után. Még életében 1738-ban viaszszobor készült róla. 1760-ban, tehát halála után egy évvel megjelent az első életét összegző mű. Az angolok annyira tisztelték, hogy születésének 100 éves évfordulójára 1784-ben, mivel egy évet tévedtek, centenáriumi ünnepséget rendeztek emlékére. Ettől kezdve, de igazán rendszeresen csak 1859 óta évente hatalmas Handel ünnepségeket szentelnek emlékének. 1772-ben Michael Arne, majd 3 évvel később Carl Philipp Emanuel Bach vezényletével volt hallható a Messiás Hamburgban. Wolfgang Amadeus Mozart több Handel művet átdolgozott és hangszerelt. Joseph Haydn, aki londoni tartózkodása során ismerte meg Handel zenéjét, Handel oratóriumainak hatására írta meg a Die Schöpfung, vagyis a Teremtés című oratóriumát. Ludwig van Beethoven valamennyi zeneszerző közül Handelt becsülte a legjobban. Variációkat írt a Júdás Makabeusból az adásunk elején is elhangzott győzelmi indulóra, valamint a házszentelés fugája is Handel mintára készült.

Ezzel a Georg Friedrich Händel élettörténetéről szóló 5 részes sorozatunk végéhez értünk. Koncertó klasszikus zenei műsort a jövő csütörtökön délbe 2 órától lehet itt hallgatni, az elhangzott adásunkat pedig szombaton este 10:30-tól megismételjük. Egy gyöngyszemet tartogattam a befejezésre, mely nem csak a nagy zenész életművének, hanem az egész egyetemes zenetörténetnek egyik legragyogóbb gyöngyszeme. Ez természetesen a híres Alleluja kórus, melynek komponálásával kapcsolatban mondta a szerző: azt hittem, a mennyországot látom, és benne magát a nagy Istent. Nagy-Britanniában szokássá vált, hogy a messiás legismertebb részlete a kórus által előadott Alleluja alatt a közönség állva hallgatja a zenét. A szokás eredete II. György királyhoz fűződik, aki a londoni premier előadáson felállt az Alleluja hallgatása közben, a közönség pedig követte őt. A Chicagói szimfonikusok ének és zenekarát Solti György vezeti. A Koncertó klasszikus zenei műsor szerkesztőjét, Bőjte Lászlót hallották, viszont hallásra.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Sepsiszentgyörgy lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét május 9-én délután 3 órakor szentmisével indul, melyet szentségimádás követ a Szent József templomban. Háladásunkat kötetlen Agapéval egybekötött együttlét zárja a plébánián.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Az úr gondoskodik valóban. Hát nekem ez egy olyan rendkívüli eset jutott most erről eszembe, hogy 1944-et írunk, mikor mentettek ilyen-olyan, amolyan szélből vagy okból üldözött embereket, és a szüleim eléggé vele kapcsolódtak dolgokba. És egy barátnőjéhez mentünk egy alkalommal, akik igencsak a kis kétszobás lakásukban hogy több ember rejtettek, katonaszökevény, zsidót, mindenfélét. És razzia történt azon a telepen, és akkor a édesanyámnak ez a barátnője úgy gondolta, hogy Jézus Mária, ezek ha bejönnek, ugye, hát ebből ilyen statárium volt, azonnali főbelövés járt, ha valaki ilyet csinált, és kérlek szépen, hát jöttek hátra-hátra ezek a nyilas keretlegények, és oda is bekopogtak. Körülbelül 9 ember volt úgy összesen, akik mentettek voltak ötör a család részéről. Becsöngetnek a kertkapun, beengedik, és kérdezik a illető, illetékes, hogy ki van itthon. Azt mondta, ő van itt egyedül, és a barátnője, mármint mi. És akkor jön be, már bejön a veranda ajtóig, megnézhetem? Tessék, és ott volt a másik szobában 9 bújtatott. Na hát látom, hogy ön egy jó magyar, elhiszem magának, amit mond, és kifordult és elment. Ha kinyitja az ajtót, tovább nem folytatom, mi lehetett volna. Az úr gondoskodik, és csodásan működik, de útja rejtve van. Tenger takarja el lábnyomát, szedek szárnyán suvan.
1: Dohány Pálné Edit, a Világi Domonkos Közösség tagjának gondolatait hallották.
2: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Timás Sándor, Asztrik Ferences atya, Csíksomlyói egy templom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. A negyedik fejezet következik, egy nem könnyű lecke a címe. Ismét egy nehéz tárgyal kell foglalkoznunk, nem először és nem utoljára, mert Isten iskolájában elég gyakran szembe kerülünk vele, és többször is vizsgáznunk kell belőle. Bármelyikünk bármikor juthat olyan helyzetbe, amikor okkal vagy ok nélkül, ez most szinte mindegy, de emberek haragjával, gyűlöletével kerül szembe. Isten iskolájában most azt kell tanulgatnunk, hogyan fogadjuk, hogyan dolgozzuk fel a ránk zúduló haragot, gyűlöletet. Egy nagymama például azért került lánya és vele haragjának ösztüzébe, mert amikor nála nyaralt kisunokája, megtanította imádkozni. Egy leányt azért csúfolnak, csipkednek otthon, mert nem moziba vagy táncolni jár, hanem Isten tiszteletre és Biblia órára. Van, aki azért kerül például férje vagy felesége haragja tüzébe, mert leakaszt egy ruhát a szekrényből, és odaadja egy kéregetőnek. Sorolhatnám, és sohasem lenne vége ennek a felsorolásnak. Adódhat olyan helyzet is, amikor nem is védekezhetünk, mert védekezésünkkel esetleg másokat hoznánk bajba, kínos helyzetbe. Hallottam egy csoportvezetőről, akit a főnöke nagyon leszidott, mert csoportja lemaradt, és ráadásul még prémiumát is megvonták. Egy ideggyönge csoporttagot fedezett, aki hetekig alig tudott dolgozni, de nem akarta megmondani a lemaradás okát, mert félt, hogy a főnök nem értené meg, és az illető előbb-utóbb elveszíteni az állását. Vannak, és milyen sokan vannak, akik évek, talán évtizedek óta tűrik mások haragját. Például egy férj a feleségét, vagy feleség a férjét. Csak azért, hogy otthon valamiképp békesség legyen, és nem érgesedjék el még jobban a családi élet. Vannak úgynevezett bűnbakok, akik egy életen át, mintha azért volnának, hogy rajtuk csattanjon az ostor. Mindig ők húzzák a rövidebbet. Azt mondja Gyökösi Endre, járt egyszer nálam valaki, aki elmondotta, hogy gyermekkorában azért zárták ki egy iskolából, mert néhány tanulótársa mocsokkal kente be az igazgató ajtaját. Aztán mindenki elszaladt, egyedül ő maradt ott, mert éppen odavetődött, mint néző. És mivel nem akart árulkodó Júdás lenni, ő rajta csattant az ostor. Őt érték tetten. Azt is elmondotta, hogy ettől kezdve egész élete hasonló események sorozata lett. Valamiképpen mindig ő maradt a pácban, ahogy mondani szokás. Soron következő tananyagunk tehát arról szól, milyen magatartások lehetségesek olyan helyzetekben, amikor ránk zúdul a harag, a gyűlölet, okkal vagy ok nélkül. Mit tanít ezzel kapcsolatban az ige Isten iskolájában? A gyűlöletre a legegyszerűbb gyűlölettel válaszolni. 100 ember közül talán 70 ezt teszi. Ha te úgy, én is úgy. Szemet szemért, fogat fogért. Sőt, egy szemért, két szemet, egy fogért, egy fogsort. 100 ember közül talán 25 elnyomja a gyűlöletet, és magában füstölög. Nem hitből nyomja el, nem evangéliumi meggyőződésből, nem üt vissza, csak bizonyos gyávaságból, meggondolásból. Jobb és kedvezőbb alkalomra vár. Addig elraktározza magában, és adott pillanatban annál nagyobb erővel tör elő belőle. 100 ember közül 95-nek efféle a reakciója. A fennmaradó 5-éről, ha ugyan akad 5, majd később szólok. Mindenek előtt a harag, a gyűlölet lényegéről szeretnék valamit elmondani. A legfontosabb tudnivaló, hogy a harag a legnagyobb fényűzés, luxus, amit ember megengedhet magának. Mert hosszabb távon talán semmi nem árt úgy, még az alkohol sem, mint az összegyűlt harag, a gyűlölet.
Azt mondja Gyökösi Endre, sokszor írtam már az úgynevezett pszichoszomatikus, a testi-lelki kölcsönhatásokról, amelyeknek komolyan vétele nélkül ma már igazi orvostudomány el sem képzelhető. Ma már szinte közhelynek számít, hogy a félelmek, gondok, csalódások, fel nem dolgozott lelkisérülések, húzamosabb ideig tartó lelki feszültségek előbb-utóbb testi betegségként is jelentkeznek. A harag, s főként a meggyűlt harag, a gyűlölet egyike a legmegbetegítőbb lelki tartalmaknak, emócióknak. Ezért mondottam, hogy haragot tartani, dédelgetni, őrizgetni igen nagy és veszélyes fényűzés. Ma már vannak kutatók, akik a meggyűlt haragot kémiai úton is ki tudják mutatni. Tehát ez nem csak a féle pszichológiai mese, ahogy azt egyes emberek vélni szeretnék. Gate professzor a Washingtoni Egyetem pszichológiai

Néhány perces lehelés után az egészséges és aránylag normális lelkiállapotban levő ember kilégzésének párája szintelen folyadékcseppek alakjában csapódott le a lehűtött üvegcsövek falára. Ha a kísérleti alany a kísérlet időpontjában igen haragudott valakire, vagy gyűlöletet melengetett a szívében, és a professzor kísérlet előtt beszélt erről vele, akkor a lecsapódott folyadék színe már barnás színezetű volt. A nagy szomorúságban lévők szürkés színű csapadékot leheltek. Ha valakinek a kísérlet időpontjában komoly lelkiismeret furdalásai voltak, a lecsapódó folyadék enyhén rózsaszínű lett. A kilégzett párának azonban nem csak a színe, hanem a kémiai összetétele is különböző volt. A későbbi kísérletek folyamán Gates professzornak már elég lecsapódott folyadék állt rendelkezésére ahhoz, hogy tengeri malacokon kísérleteket végezhessen. Amikor a harag, a gyűlölet barna pára folyadékából fecskendezett be egy adagot a tengeri malacokba, azok hamarosan rendkívül ingerlékenyek lettek. Dűrohamokat kaptak, s fogaikkal nekiestek a ketrec falának. Ez az állapot többször ismétlés után is minden esetben bekövetkezett, s a kísérleti állatok nagy része el is pusztult. Gates professzor tehát kísérletekkel tudta bizonyítani, hogy az egy óráig tartó erős gyűlölet elegendő mérget termel ahhoz, hogy 80 tengeri malacot meg lehessen azzal ölni. Azt írja továbbá, tapasztalataim azt bizonyítják, hogy a lehangolt lelkiállapot is káros anyagokat termel szervezetünkben. A jó hangulat, a derűs és kiegyensúlyozott lelkiállapot pedig a szervezetre rendkívül hasznos kémiai összetételű anyagokat eredményez. Azt is kimutatta, hogy a mérgek, amelyeket az ember így termel, lassan felszívódnak a szervezetbe, és különböző betegségek keletkezését segítik elő. Gates kutatásai így közelebb viszik a tudományt, hogyan lehetséges, hogy nagy keserűségben, haragban, gyűlöletben élő emberek előbb-utóbb biztos megbetegszenek. Aztán asztmatikus rohamokat kapnak, vagy szívzavarok lépnek fel, gyomor- és bélpanaszok, ulkuszok, fekélyek, vagy éppen különböző bőrkiütések, úgynevezett ekcémák. S ha orvosuk nem csak a testüket kezeli, hanem a betegben felismeri a bajba jutott embert, és a lelkével, problémáival is tud törődni, ki tudja emelni, tanácsolni, szeretgetni a bajából, gyűlöletéből, akkor betegsége is gyógyulni kezd, majd egészen meg is gyógyul. De mi már Gates professzor nélkül és az ő kutatásai előtt is tudtuk, hiszen még a közmondások is igazolják, hogy a harag, gyűlölet vakká és süketté tesz. Vak gyűlölet, ugye dühében se nem lát, se nem hal. Vagy éget, izzó gyűlölet. Lehet, hogy lassan gyomorégésbe csap át, vagy égő bőrkiütéseket okoz. Vagy megpukkaszt. Ugye mondjuk sokszor, hogy mindjárt megpukkadok, felrobbanok dühömben. Gondoljunk csak a felfújt belek okozta keserves kínokra. Most hagyjuk a modern lélektani és orvosi kutatásokat, de úgy hagyjuk, hogy azok eredményét vegyük komolyan. Tegyük fel ismét a kérdést, hogyan reagáljunk mi, akik Isten iskolájában tanulgatunk a ránk zúduló haragra, gyűlöletre. Úgy, ahogy például Dávid király. Dávid Jeruzsálemből menekül lázadó fia Absalon elől, aki életére tör. Előbb népe egy részét sikerül tőle fiának eltérítenie, s szembefordítania vele. Odáig fajult a dolog, hogy Dávid királynak hű embereitől kísérve menekülnie kell. A menet nem valami dicsőséges, elképzelhető Dávid lelkiállapota. A Kedron völgyén vonulnak lefelé, majd az olajfák hegyén át le a puszta felé menetelnek. Egy kis falun keresztül vonul a keserű csapat, amikor eléjük ugrik Dávid elődjének, Saulnak családjából való férfi, Simei,
aki mindeddig magában őrizgette, melengette,

te a Dávid iránti gyűlöletet, és elérkezettnek látja az időt, hogy minden keserűségét kiöntse. Így kiabál feléje. Gyere csak, gyere te vérengző és elvetemült ember! Megtorolja rajtad az Úr Saul házának minden kiontott vérét, aki helyett te király lettél, és odaadta az Úr a királyságot fiadnak, Absalonnak. Most te kerültél bajba, mert vérengző ember vagy. Mindezek mellett még kövekkel dobálta, sport szórt a király és emberei felé. Akkor Dávidnak egy embere, Abisáj, felháborodik, és megmondja a királynak, hogy ő bizony leüti a fejét ennek a gyűlölködőnek. És ekkor, jól figyeljük, Dávid a gyűlöletét nem lereagálja, ha szabad így mondanom, hanem fölfelé reagálja. Nem rám és nem rátok tartozik ez, Szeruja fiai. Mert ha ócsárol, és ha az Úr mondta neki, hogy ócsárolja Dávidot, akkor kimondhatná neki, miért tetted ezt. Hagyjátok, hadd ócsároljon, hiszen az Úr parancsolta neki. Bár csak rám tekintene nyomorúságomban az Úr, és javamra fordítaná azt, hogy ma ócsároltak engem. Ezt nevezném én lereagálás helyett fölfelé reagálásnak, azaz túlnéz a szidalmazón, ha szabad így mondanom, egy emelettel feljebb. Egész ügyét az Úr kezében valónak tudja, és ebből a szempontból már nem is érdekes Simei szidalma, innen nézve már nem is fontos, hogy igaza van-e Simeinek vagy nem. Az Úrnak mindig igaza van, s ha éppen Simei ügyében volna is mentsége, Dávid jól tudja, hogy ő bűnös, nyomorult ember, s Istennek minden oka megvan, hogy valaki által most megdobáltassa és szidalmakat kapjon. Megadja magát az Úrnak, és az Úr Simei szidalmát valóban megváltoztatja, az átokból áldás válik. Absalon csatát veszít, és Dávid újra király lesz. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a napkatekézisét, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók, Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. Két lehetősége van a haragnak, a gyűlöletnek. Átokból áldássá lehet, vagy pedig minket és másokat emésztő nyomorúság, betegség, egy szóval átok. Egy tragikus boszorkánykör, amely átokkal kezdődik és átokkal végződik. Hogyan lehet a boszorkány körből kitörni? Csak fölfelé. Alig van ember, akinek ne volna haragosa, talán gyűlölője is. De mindenképpen van irigye és megszólója. Ember, aki rosszat mond rá a háta mögött. Talán éppen benne vagy egy ilyen ügy kellős közepén. Talán még Dávid történetét olvastad, egy faludbeli vagy városodbeli simeire gondoltál, aki esetleg nem kövekkel, hanem a kőnél nehezebb és élesebb szavakkal, rágalmakkal dobál téged szemtől szembe, vagy ami rosszabb a hátad mögött. Nos, válasz! A világ iskolájában eféléket mondanak. Tekert ki a nyakát, jelents föl becsületsértésért, írj egy levelet a főnökének, nyomozz utána, szedj össze róla terhelő adatokat és teregesd ki azokat. Magyarán, vágd el a nyakát, ahogy Abisáj akarta a Simeiét. Mindenki ezt tartja természetesnek, talán jogosnak és értelmesnek is. Ez az elfogadott eljárás idézőjelben. Ám tegyed, de ne felejtkezz el közben Gates professzor kísérleteiről. Az efféle természetes csata mindig olyan, mint egy atomháború, csak vesztesei vannak. Egyiket talán a bíróság ítéli el, a győztest pedig a gyomra, a szíve, az idegrendszere, egész lénye. Míg hadakozott, a felgyülemlett harag mérge felszívódott benne és megbetegítette. S még nem is olyan biztos az a győzelem. Mert a világban nem mindig az győz, akinek igaza van, hanem legtöbbször az, aki az erősebb. De van egy másik megoldás. Erre tanítgat bennünket most a lélek Isten iskolájában. A dávidi mód, a dávidi magatartás, a dávidi fölfelé reagálás. Hadd szidalmazzon. Persze ez sokkal nehezebb, mert itt a legnehezebb ellenfelet kell előbb legyőznünk, önmagunkat. Elengedve valós vagy bélt igazunkat ezzel az énnel együtt. De van-e, lehet-e ennél nagyobb győzelem? Ez pedig csak úgy lehetséges, ha egy emelettel feljebb nézek az Úrra, Jézus keresztjének tövéből, amelyen az őt gyűlölőkért s őt megfeszítőkért így tudott imádkozni: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Amit most megtanultunk, gyakoroljuk mielőbb, mert nem könnyű lecke. Kis és nagy csatáink, csetepatéink közepett, nézzünk feljebb az Úrra, hadd lehessen az átokból áldás. Az 5. fejezet következik, tanítás kezdőknek és haladóknak a címe. Nagy biblia tudósok, ige magyarázók szerint Jézus gyakran láthatta és megfigyelhette a keleti városok nyüzsgő kereskedelmi forgalmát. Gyakran láthatta, hogy a karavánok kifelé indultak a városból, nagy terheket cipelve magukon és állataikon. Láthatott igen messzi utakról hazatérőket, akik eltikkadva a hosszú sivatagi utaktól már-már alig vonszolták magukat, s megfáradva jöttek hazafelé. Azt mondják, ez a kép lebegett Jézus elé, amikor egyszerre hívja magához az életbe kiindulókat és a fáradtan megérkezőket. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terhek alatt görnyedtek, én megenyhítelek titeket. Mi ezt a képet már átvitt értelemben értjük, és valószínű, hogy Jézus is így értette. De talán szabad egyszer úgy is érteni ezt az igét, különösképpen az egyik kifejezését, ahogy most kaptam érteni és magyarázni. Jézus azokat is hívja, magához hívja, akik születésük pillanatától kezdve egy egész életre megterhelten indulnak. Ma már mindenki ismeri ezt az orvosi szakkifejezést, endogén,
vele született, öröklött módon megterhelt ember. Egyre több és több ember születik világunkban, századunkban úgy, hogy például gyönge idegzettel jön a világra. Magával hozza nagyszülei és szülei idegterheltségét, sérülését. Nem nevezhető idegbetegnek, csak ideggyöngének, neuraszténiásnak. Egy életen át idegzetében hordozza keresztjét, gyöngéd, hallatlanul érzékenyebb, gyorsan kimerül, mindenre igen élénken reagál az idegrendszere, még az időjárásra is. Hihetetlenül megérzi az úgynevezett frontbetöréseket, gyakran fáj a feje, rosszul alszik, sokszor fölébred, sose tudja igazán kipihenni magát. Ha nagyobb megterhelés alá kerül az élete, úgynevezett rövid zárlat keletkezik az idegrendszerében, azaz kiborul, összeroppan. Akad, aki más vonalon van megterhelve, ugyancsak vele született módon. Gondoljunk csak nőkre, akik egy életen át a csúnyaságukért szenvednek. Az élet hamupipőkéi, háttérbe szorított csúnyácskái. Vagy gondoljunk férfiakra, akik az átlagos férfi magassághoz képest kicsik maradtak. És mert igen sokan, sokszor lefelé néznek rájuk, könnyen kisebb rendűségű komplexum alakulhat ki bennük, mert úgy érzik, hogy ez a lefelé nézés egyúttal lenézés is. Vagy gondoljunk öröklött testi betegségekre, vagy ezekre való hajlamosságra. Milyen sok szülő egyebet sem tud gyermekére hagyni, mint egy alkati szívgyengeséget, tüdőbetegségre való hajlamot, vagy reumatizmusra való hajlamosságot, és hány hasonló betegség van még. Mindezek a fogantatás pillanatában eldőlnek. Ha szabad így fogalmaznom, a terhelteknek, az így terhelteknek is szól ez a jézusi meghívás, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. Az első tudnivalónk legyen az, hogy bármiféle terheltség alatt is nyögjünk, ez legyen különös oka számunkra, hogy meghalljuk Jézus hívását. Mert éppen a megterhelt emberek hajlamosak a nekikeseredésre, a borulátásra, az életidegenségre. Egy ideig, néha évekig, talán évtizedekig kísérletezünk orvosokkal, kúrákkal, gyógyszerekkel, mindenféle ember nyújtotta eszközökkel, s végül be kell látnunk, hogy átmeneti kis gyógyulácskákon kívül nincs igazi kiút testünk, idegrendszerünk, lényünk számára. Ekkor kell nagyon figyelnünk gazdánk hívószavára, jöjjetek hozzám megterhelt gyermekeim. Isten iskolájában számunkra az első sorok vannak fenntartva, mint ahogy más iskolákban is a rövidlátókat, a kicsiket, a nagyot hallókat ültetik előre. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől, Tímár Sándor Asztik Ferences atyát, a csíksomlyói kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról.
1: Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. 14. Leó az általános kihallgatáson az egyház eszkatológiai dimenziójáról elmélkedett, ahogyan azt a Lumen Gentium zsinati konstitúció bemutatja. Az egyház Isten földi zarándok népe, amely pontosan az utolsó ígéretből merítve olvassa és értelmezi a történelem dinamikáját az evangéliumon keresztül, elítéli a gonoszt minden formájában, és szóban és tettben hirdeti az üdvösséget, amelyet Krisztus az egész emberiség és az ő országa számára kíván elhozni. 14. Leó ezt hangsúlyozta a heti általános kihallgatásán szerda reggel a Vatikánban, miközben folytatta elmélkedését a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium egyházról szóló konstitúciójáról. Ez alkalommal a 7. fejezetben tárgyalt eszkatológiai dimenzióról elmélkedett.
1: La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale, che è la patria celeste.
0: A Szentatya emlékeztette a híveket, hogy az egyház a földi történelmen keresztül haladva mindig a végső célállomása a mennyei hazafelé tekint. Ugyanakkor sajnálkozott azon, hogy gyakran figyelmen kívül hagyjuk vagy lekicsinyítjük ezt a lényegi dimenziót. Megállapította, hogy ez azért történik, mert túlságosan arra koncentrálunk, ami közvetlenül látható, és a keresztény közösség életének konkrétabb dinamikájára. Viszont Isten országa a célja az egyház minden cselekedetének, hangsúlyozta a pápa. Az egyház nem önmagát hirdeti, éppen ellenkezőleg. Minden benne lévő dolognak a Krisztusban való üdvösségre kell mutatnia. Mint a remény őrzője, amely megvilágítja az utat, emlékeztetett Leó pápa, az egyház küldetése az is, hogy világosan kiálljon mindaz ellen, ami megöli az életet és megakadályozza annak fejlődését, és hogy állást foglaljon a szegények, a kizsákmányoltak, az erőszak és a háború áldozatai, valamint mindazok mellett, akik testben és lélekben szenvednek. Ebből a perspektívából az egyház arra hivatott, hogy alázatosan felismerje saját intézményeinek emberi törékenységét és mulandóságát, amelyek annak ellenére, hogy Isten országának szolgálatában állnak, e világ mulandó képét viselik magukon, hangsúlyozta Leó pápa. Egyetlen egyházi intézmény sem tekinthető abszolútnak, mondta a pápa, sőt, mivel a történelemben és az időben léteznek, folyamatosan megtérésre, a formák megújulására és a struktúrák reformjára, a kapcsolatok folyamatos regenerálódására van hivatva, hogy valóban betölthessék küldetésüket. Jézus pontosan azzal indította el az egyházat, hogy meghirdette a szeretet, az igazságosság és a béke országát, ezért arra vagyunk hivatva, hogy figyelembe vegyük a Krisztusban való üdvösség közösségi és kozmikus dimenzióját, és tekintetünket erre a végső horizontra fordítsuk, hogy mindent ebből a perspektívából mérjünk és értékeljünk, mondta a pápa.
1: La Chiesa vive nella storia, al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
0: Mivel az egyház a történelemben él, az Isten országának a világban való eljövetelének szolgálatában, Leó pápa kifejtette, hogy ennek megfelelően hirdeti eme ígéretnek a szavait mindenkinek és mindig. A szentségek, különösen az eukarisztia ünneplésében kapja ennek zálogát, és ülteti logikáját a gyakorlatba. Továbbá 14. Leó hozzátette. Az egyház tudja, hogy ő az a hely és az az eszköz, ahol a Krisztussal való egyesülés szorosabban megvalósul, miközben elismeri, hogy az üdvösséget Isten a Szent Lélekben az egyház látható határain túl is adományozhatja. Ebben a tekintetben a pápa rámutatott, hogy a Lumen Gentium fontos kijelentést tesz, nevezetesen az egyház az üdvösség egyetemes szentsége, vagyis az Isten által előmozdított élet és béke teljességének jele és eszköze. Ez azt jelenti, magyarázta Leó pápa, hogy nem azonosítja magát tökéletesen Isten országával, hanem annak magva és kezdete, mert a beteljesedése csak a végén adatik meg az emberiségnek és a kozmosznak. A Krisztusban hívők tehát, buzdította pápa, anélkül járják végig ezt a földi történelmet, amelyet a jó érlelődése, de az igazságtalanságok és a szenvedések is jellemeznek, hogy tévednének vagy kétségbe esnének. A tőle kapott ígéret által vezérelve éljenek, aki mindent újjátesz. Ebben az összefüggésben a pápa hangsúlyozta, hogy az egyház küldetését Isten országának Jézusban való kezdetének már és az ígért és várt beteljesedés még nem állapota között valósítja meg.
1: Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani che stanno compiendo oggi la loro missione e quanti hanno già terminato l'esistenza terrena e sono in uno stadio di purificazione o di beatitudine.
0: Leo pápa arra is buzdította a hívőket, hogy értsék meg a ma küldetésüket teljesítő keresztények és azok közötti kapcsolatot, akik már befejezték földi létüket, és a megtisztulás vagy a boldogság állapotában vannak. A Lumen Gentium valójában, ismételte meg a Szentatya, megerősíti, hogy minden keresztény egyetlen egyházat alkot, hogy létezik a szeretett közösség és a lelki javak megosztása, amely minden hívő Krisztussal való egyesülésén alapul, a földi egyház és a mennyei egyház közötti testvéri együttérzésen, a szentek azon szeretett közösségén, amelyet kiváltképpen a liturgiában tapasztalunk meg. Azáltal, hogy imádkozunk az elhunytakért, és azok nyomdokait követjük, akik már Jézus tanítványaiként éltek, mi is, emlékeztetett a pápa, támaszt kapunk utunkon, és megerősítjük Isten imádását. Az egy lélek által megjelölve, és az egy liturgiában egyesülve azokkal együtt, akik hitben előttünk jártak, dicsérjük és dicsőítjük a Szent Háromságot. Leo pápa a katekézise végén kijelentette, legyünk hálásak a zsinati atyáknak, hogy emlékeztettek minket a keresztény lét e legfontosabb és legszentebb aspektusára, és törekedjünk arra, hogy ápoljuk ezt az életünkben.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról. A Vatikán közzétett egy dokumentumot, amely a teremtett világ és az emberi élet családon belüli gondozására összpontosít, átfogó ökológia a család életében címmel. Az április 27-én hétfőn közzétett szöveg Ferenc pápa és 14. Leó pápa azon felhívására kíván válaszolni, hogy hallgassák meg a szegények és a föld kiáltását, és adjanak konkrét választ, áll a kezdeményezést bemutató sajtóközleményben. A dokumentum az Amoris Laetitia szinódus utáni buzdítás elveiből és a Laudato Si kezdetű enciklika tanításaiból merít. A szöveg az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a világiak, a család és az élet dikasztériuma közös erőfeszítéseinek eredménye, és teológusok, tanácsadók és házaspárok közvetlen bevonásával készült. A családi értékek jelentik a termékeny talajt, amelyből az egész társadalom növekszik. Ahhoz, hogy megfelelően gondoskodhassunk közös otthonunkról és minden emberről, a családoknak kell a példaképnek lenniük, írja a két dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros és Kevin Farrell bíboros. Sok család odafigyel, hogy törődjön a közös otthonunkkal és másokkal, gondolkodásmódjukat a reményre irányítva, ami Jézus Krisztus. A család értékei következetesek és alapvetőek közös otthonunk és fele barátaink gondozásában, hangsúlyozzák a bíborosok. Mik a család értékei? A család tagjai megtanulják az önzetlenséget, a türelmet és az odaadást, a nyitottságot és az életvédelmét, hogy virágozhassanak. Továbbá az egymás kiegészítését és a kölcsönösséget, a nemzedékek közötti kapcsolatokat és a szolidaritást más családokkal, valamint a tudás és a hagyományok átadását. A dokumentum iránymutatásokat kínál családok, egyházi csoportok és egyének számára, hogy segítsen nekik kezelni a jelenlegi környezeti kihívásokat és elősegítse minden ember átfogó fejlődését. A szöveg első része Ferenc pápa legjelentősebb írásain alapuló alapvető fogalmakat mutat be, míg a második rész, a kötet középpontja, tematikus fejezeteket tartalmaz, amelyek a Laudato Si kezdetű enciklika 7 célkitűzését tükrözik. Ezek a következők. A föld kiáltásának meghallgatása, a szegények és a kiszolgáltatottak kiáltásának meghallgatása, az ökológiai gazdaságtan elfogadása és előmozdítása, az ökológiai életmód elsajátítása, az átfogó ökológia és a nevelés, az ökológiai spiritualitás a családban, valamint a családok részvétele a közösségi életben. Minden fejezet 4 részre oszlik, a téma magyarázata, a téma vonatkozásai, kérdések a reflexióhoz és a vitához, valamint a javasolt intézkedések listája. A sajtóközlemény megjegyzi, hogy bár a dokumentum a családoknak szól, mindenki számára hasznos lehet, mivel a teremtett világról való gondoskodás és az emberi méltóság előmozdítása olyan témák, amelyek mindenkit érintenek. A családok, mint a társadalom alkotó elemei válhatnak e mélyreható kulturális változás motorjává. Az átfogó ökológia a család életében című dokumentum ingyenesen elérhető 5 nyelven mindkét dikasztérium hivatalos weboldalán.

0: Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában. Május 5-én kedden este 6 órakor a római Szent István kerektemplomban Baldo Reina bíboros, Leó pápa római egyházmegyeinek vikáriusa Szent Misét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékére. Homiliájában hangsúlyozta, az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet köszöntötte a Szent Mise előtt a vendégeket, a diplomáciai testület tagjait, római magyar híveket, a Rómában tanuló diákokat, kispapokat és szerzetes növendégeket, illetve az örök városban szolgáló papokat, szerzeteseket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenti bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni, annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. A Szent Misén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt, Gregorián énekük szárnyoló dallama bejárta az 1500 éves ősi bazilikát. Baldo Reina bíboros nagy tisztelettel szólt homiliájában Mindszenti bíborosról, akinek a végsőkig menő példaadó élete mindmáig előttünk áll. A Szent Mise olvasmánya az apostolok cselekedeteiből méltán illik ő rá is, mert ahogy egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítmányok lelkébe, és buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemenniük Isten országába, épp úgy tett Mindszenti bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tette tanúbizonyságot mindannyiunk számára. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Jézus az utolsó vacsorán békét ígért övéinek, mondván, az én békémet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. Mindszenti bíboros mindvégig meg tudta őrizni ezt a békét, még a börtönben is. Jól lehet, a legtöbben azt tartják, hogy az üldöztetés során az ember nem tudja megőrizni ezt a békét. Aki azonban még a börtön, a szabadságtól megfosztottság körülményei között is be tudja fogadni a lelkébe Krisztust, ahogyan ő is tette, akkor ott is meg tudja őrizni azt a békét, amit az Úr áraszt a szívébe. Krisztus ugyanis minden körülménye között a mi oldalunkon áll, szögezte le Reina bíboros. Így Mindszenti bíboros is, akinek volt ereje szembeszállni az igazságtalansággal, a hatalommal, mert Krisztustól kapott erőt ahhoz, hogy mindvégig hűségesen kitartson, és soha ne engedjen, hogy meg ne inogjon, és bele ne lépjen kompromisszumokba. Így maradt hűséges az Úrhoz, soha meg nem tagadta az evangéliumot, amelynek hirdetésére odaszentelte egész életét. Soha nem gondolta, hogy a politikai hatalmi rendszerek erősebbek tudnának lenni az ő gyengeségénél, ahogy Pál apostol is tanította, amikor a gyengeségével dicsekszik, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mindszenti bíboros mindig ezt a nagy erőt mutatta, amely viszont a hitének a gyümölcse volt. Az elnyomó ideológiákkal szemben ő nem egy másik ideológiát használt, hanem egyetlen ereje Krisztus maga volt. Ő mindig az egyház fia maradt, hűséges pap. Baldo Reina bíboros a Santo Stefano Rotondo bazilika sajátosságára utalt. Krisztus első vértanúja volt az ősegyházban Szent István diákonus, és az ő tanúságtétele nagyon sokakat bátorított nem csak a saját korában, hanem a későbbiekben is. Ezt szépen lehet látni a bazilika falai mentén futó képsorokon, amely azoknak állít emléket, akik vérükontásával tette tanúbizonyságot Krisztus Uruk iránti hálából. Ők azok, akiknek hatalmas seregéről a Jelenések könyve írja, fehérre mosták köntösüket a bárány vérében. Az ő vérontásig menő tanúságtételük óriási erőforrás az egyház számára, itt Rómában és Magyarországon épp úgy. Forduljunk hozzá, kérjük a közbenjárását, amely az ő örömteli hitének a tanúságtétele. Zárta homíliáját Baldo Reina bíboros, Leó pápa római helynöke. A Szent Mise végén Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora köszönte meg Reina bíboros szolgálatát, majd együtt imádkozták az imát Mindszenty bíboros boldog alvatásáért. Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mind halálig hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.

0: Dicsértessük a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdély Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából. A mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják, és a következő 15 percben hívom önöket, hogy amennyiben tehetik, jöjjenek és fogalmazzák meg ima kéréseiket, szándékaikat a 0259 420 555, illetve a 0359 420 555-ös telefonszámok egyikét tárcsázva. Szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös SMS számunkra várom, de honlapunkra is írhatnak a www.marioradio.ro honlapról az ima szándékfülecskére kattintva. Általános ima kéréseink között a mai délutánon is imádkozzunk a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, a kántorokért, a keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, a keresztény családokért, a szenvedélybetegekért, az úton lévőkért, a fiatalokért, a nehéz anyagi helyzetben lévőkért, de imáinkban emlékezzünk meg a Mária Rádió hallgatóiról, támogatóiról, adományozóiról, önkénteseiről és munkatársairól is. Uram, hozzád kiáltunk minden imánkkal, kérünk téged jöjj segítségünkre, áld meg a Mária Rádió nagy családját, tarts meg minket egységben, békében és szeretetben. Küldd el lelkedet és erősíts meg mindnyájunkat, hogy amit ránk bíztál, kellő bölcsességgel és kitartással végezzük. Amen. Telefonálót köszöntök, halló, halló, Mária Rádió. Halló, halló. Sajnos a hallgató nem szólt bele. Várunk újabb betelefonálóra. Addig is olvasnám az éppen beérkezett üzeneteket. Az elhangzó imákat kérem minden utazóért, a Jóisten és a Szűzanya áldása kísérje minden pillanatukban, Isten fizesse. A mai elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért. A Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukba, egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért. A gonosz távozásért családunkból Isten fizesse hidegségről egy hallgató. Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásaért, a Jóisten és a Szűzanya segítő kegyelmét. Könyörüljön rajtunk a világ gyógyulásaért, békességért, a gonosz távozásaért Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom a Szűzanyának a saját magam gyógyulásomért, és hogy legyen munkánk. Köszönöm. Halló, halló, Mária Rádió.
1: Dicsőség a drágul Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Hozzatűzik a szemlésség, felajánlom a Mária Rádió és ez dolgozójáért. A bemondott imákért, amit betetett mondani, és a lebénul gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, és a lelki-testi gyógyulásomért, az egész halottaimért, a drága gyermekem itt hagyott 3 éve, a nyugalmáért, és a család békességért, minden jó akaratú emberekért, az úton lévőkért, a betegekért, és a háború megszűnéséért, a drága Úr Jézuskámnak a drága szent nevébe, hogy hallgassa meg a kérésemet. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönöm, hogy hívott bennünket, maradjon továbbra is velünk, imádkozzon velünk együtt. A mai rózsafűzért felajánlom egy 3 gyerekes édesanyáért, daganatos betegségből való gyógyulásáért, ugyanakkor gyermekeimért, akik külföldön élnek, gyermekáldásért és egy megfelelő társért, Magdi Székelyudvarhelyről írta az üzenetet. A felsorolt szándékokért kérem az imát, és az én szándékaimért a rózsafűzért köszönöm szépen. Újabb hallgatót köszöntök, halló, halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: És szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt és minden Mária Rádió hallgatót. Csatlakozom az elhangzott imakérésekhez, és bízva a közös ima erejében, hálából szeretném felajánlni a apot sok-sok kegyelemét. Családom minden tagjának egészségéért, főleg férjem és lányom gyógyulásáért, nagyon-nagyon fontos szándékokért. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattok. Önökkel és önökért imádkozom. Dicsőítessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Nagyon kedves öntő, köszönjük szépen az értünk elmondott imáit is. A mai imákat felajánlom édesanyám lelki üdvért, a család többi halottaiért, adjon a Isten örök nyugodalmat, nekik Isten fizesse, hidegségről egy hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a gyermekeimért, testi-lelki gyógyulásért, Attila lába gyógyulásáért, írja egy édesanyja az üzenetet.

0: Halló, halló, Mária Rádió. Mindörök jön meg.
1: Szeretnék imádkérni a szüzanyhoz, hogy fegyelni és gyógyítsam, és adjon elég egészséget nekünk. A férjem egészségét, köszönnek az egészségét, és három hírtalnak az egészségét, és nem fegyelni, és adjon elég egészséget nekünk. A húgom egészségét, hogy a jöjtán fegyelni, és üdvözlöm egy bajtót, és még felajánlom a gonosz élet távozásától, és még felajánlom édesapámnak, édesanyámnak adjon erős nyugdalmat. Egy idegenre boldogok vissza, és a Jézus tudja meg minden bajt, és azon erős felészséget meg.
0: Köszönöm, hogy hívott bennünket. További áldott szép délutánt kívánunk. Egy kicsit nehezen hallottuk, de ettől függetlenül érvényes még az imakérés, köszönjük szépen. Honlapunkra is írtak néhány imakérést, a rózsafüzért felajánlom a lányaim lelkükért, egészségükért. Köszönöm szépen, egy buszvezető írja, az én minden drága utasaimért kérem az imát, akiket a múltban és majd még ezután fogok vinni busszal, valamint nekik az összes élő és elhunyt szeretteiért szentmisét és imát szeretnék felajánlani. Nagyon szépen köszönöm.

0: Újabb hallgató van velünk. Halló, halló, Mária Rádió.
1: Kértessék az Úr Jézus Krisztus. Én is szeretnék csatlakozni az imékérésekhez, ezzel a rózsafüzérrel és a szentmisével, ami elhangzott a Mária Rádióba, és még felajánlom a papjainkért, pápáért, püspököttért, a világ békéjéért, a szeretetért, a háború megszűnéséért, a családom számára, két testvéremnek és a számára, és a közös halottjaimért is, az a férjem lelke üdvéjét, és önökért is, mert önökkel imádkozok mindig, és ajánlom a rózsafüzét, hogy maradjon meg a Mária Rádió nekünk, mely fénysugár a lelkünknek. Jézuson bízom benned, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Gyimesből voltam egy hallgató, hallgató. Isten fizesse, hogy meghallgattok.
0: Én is köszönöm, hogy velünk tart a mai délutánon is. Ha teheti, akkor a továbbiakban is maradjon velünk. Köszönjük szépen az imákat. Imád szeretnék felajánlani az unokáimért, hogy a szűzanya világosítsa meg elméjüket, és térjenek vissza hitükhöz. Fogja a kezüket, és vezesse őket a jó úton. Jézusom, bízom benned, egy nagymama kérése a Csíksomlyói Segítő Szűzhöz.

Somogyi Margit írt nekünk Magyarországról. Szeretett Erdély Mária Rádió, imád szeretnék kérni a Kézdivásárhelyen született a Majlát Tihamér atya születésnapján. Isten áldását kérve életére, szolgálatára, hálát adva azért is, hogy együtt szolgálhatjuk az Urat. Somogyi Margit alsósági kántornő írta ezt az üzenetet. Imádkozzunk Majlát Tihamér atyáért is, születésnapja alkalmából, és a minden papbácsiért ezen a délutánon is. Halló, halló, Mária Rádió. Sajnos a hallgató letette, de folytatom üzenetekkel. A rózsafüzért felajánlom. Édesanyám legyen egészséges, és legyen békében embertársaival, a családjával, és vigyázzon magára. Köszönöm szépen. Egy újabb ima kérés. A szentmiséket és rózsafüzéreket a héten magukkal imádkozva felajánlom unokáim vizsgáiért, a szüleim és testvéreim nyugalmáért, a békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a fiam jó útra téréséért, a család egyetértéséért. Köszönöm mindenki imáját.

újabb hallgató tart velünk. Halló, halló, Mária Rádió. Halló, halló. Sajnos nem halljuk, de van még üzenet, hál' Istennek, jó bőven. Honlapunk

0: ellenségeinkért, oltalomért, a rossz emberek szándékától, valamint idegenben dolgozó fiam és ismerőseimet, a szűzanyó oltalmazza és óvja meg minden bajtól, köszönöm mindenki imáját. Minden imát és szentmiséket felajánlom Fábián Teréz lelki üdvért, a nyugodjon békességben az Úr Jézus szent nevében. Unoka testvére kéri az imát. Felajánlom ezt a rózsafűzért a család közös elhunytjaiért, de azokért is, akikért imádkozni tartozok, ugyanakkor Deák Erzsébet lelkért, akinek következik a halálának negyedik évfordulója, és megemlékezek a Billy Bock Mária lelkéről. Irgalmas Istenünk, könyörülj meg az ő lelkükön. Köszönöm szépen mindenkinek az imáját, egy állandó hallgató gyímesből. Még egy telefonálóra maradt időnk, hogyha nem, időközben sajnos letettem. Még egy üzenet most érkezett be. Imát és szentmiséket felajánlom kis Ildikó és szülei lelke üdvéért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Kedves hallgatóink, az ima kéréseknek a végére értünk. Arra hívom hallgatóinkat, hogy amennyiben tehetik, a következőkben imádkozzák velünk együtt a dicsőséges rózsafűzért innen a Csíksomlyói stúdióból. A Csíkborzsovai Rózsafűzér csoport tagjaival fogunk együtt imádkozni. További tartalmas és áldott szép délutánt kívánva búcsúzom. A mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod elterülte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyába, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
1: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe félment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe félment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe félment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe félment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe félment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe félment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe félment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe félment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzaménybe félvitt.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzaménybe félvitt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe félvitt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe félvitt.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe félvitt.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe félvitt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe félvitt.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe félvitt.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe félvitt.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe félvitt.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője. Ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztusom, Urunk által. Amen. Rózsa Fűzér királynője,
2: könyörög érettünk.
1: Béke királynője,
2: könyörög érettünk.
1: fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyói segítő szűzanya,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.

0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennybéli Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szentlélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szentséges Szűz Mária,
1: könyörög érettünk!
0: Istennek Szent Anyja,
1: könyörög érettünk!
0: Szüzek Szent Szüze,
1: könyörög érettünk!
0: Krisztusnak Szent Anyja,
1: könyörög érettünk!
0: Isteni Kegyelem Anyja,
1: könyörög érettünk!
0: Tisztaságos Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Szeplőtelen Szűz Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Sérelem nélkül való Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Szűz Mária Szent, Szűz Virág Szent Anyja,
1: könyörög érettünk!
0: Szeretetre méltó Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Csodálatos Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Jó Tanács Anyja,
1: könyörög érettünk!
0: Teremtőnk Anyja,
1: könyörög érettünk!
0: Üdvözítőnk Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Nagy okosságú Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Tisztelendő Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Dicsérendő Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Nagyhatalmú Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Irgalmas Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Hűséges Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Igazság tükre,
1: könyörög érettünk!
0: Bölcsesség széke,
1: könyörög érettünk!
0: Örömünk oka,
1: könyörög érettünk!
0: Lelki edény,
1: könyörög érettünk!
0: Tiszteletes edény,
1: könyörög érettünk!
0: Ájtatosság jeles edénye,
1: könyörög érettünk!
0: Titkos értelmű rózsa,
1: könyörög érettünk!
0: Dávid király tornya,
1: könyörög érettünk!
0: Elefántcsont torony,
1: könyörög érettünk!
0: Mária aranyház,
1: könyörög érettünk!
0: Frígynek szekrénye,
1: könyörög érettünk!
0: Mennyország ajtaja,
1: könyörög érettünk!
0: Hajnali csillag,
1: könyörög érettünk!
0: Betegek gyógyítója,
1: könyörög érettünk!
0: Bűnösök menedéke,
1: könyörög érettünk!
0: Szomorúak vigasztalója,
1: könyörög érettünk!
0: Keresztények segítsége,
1: könyörög érettünk!
0: Magyarország oltalmazója,
1: könyörög érettünk!
0: Angyalok királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Pátriárkák királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Proféták királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Apostolok királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Vértanúk királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Hitvallók királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Szüzek királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Minden szentek királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
1: könyörög érettünk!
0: Mennyben felvett királyné,
1: könyörög érettünk!
0: Szentolvasó királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Béke királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Magyarország nagyasszonya,
1: könyörög érettünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Add Uram, hogy mi, a te szolgáid, folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja,
1: könyörgésünket megnevezz szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, miközben

0: Uram, hallgass meg imádságainkat,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődben.
0: Minden meghalt hívők lelke Isten szent irgalmasságából békességben nyugodjanak. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Cserna keresztúrról, a Szent Kereszt felmagasztalása plébánia templomból. Szentmisét közvetítünk, melyet bemutat Tóth János plébános. A kántori szolgálatot ellátja Szemcsuk Jakab. Lélekben kapcsolódjanak be, és imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Testvéreim, az evangéliumban Jézus biztat bennünket, az apostolait és mindannyiunkat, hogy maradjunk meg az ő szeretetében. Életünkben vannak hullámok, van, amikor lelkileg fönt vagyunk, Isten közelségét megtapasztaljuk, vagy megérezzük, és vannak olyan időszakok, amikor hát eléggé lent vagyunk, ha így mondhatom, lelkileg. Elkeseredünk, vagy elfelejtkezünk Istennek a kegyelméről, jóságáról, hogy velünk van minden élethelyzetben. Bizonyára hasonló hullámok voltak Árpádházi, vagy mondhatni, hogy Boldog Gizella életében is, aki abár nem az Árpádházból származik, de mégis azok közé szoktuk sorolni, az árpádházi szentek közé, hiszen Szent István királyunknak volt a felesége, és Szent Imre hercegnek az édesanyja. Nézzünk önmagunkba, s ugyanakkor második Henrik császár, illetve német királynak, császárnak a húga, a német királyok, császárok közül az egyedüli, akit úgy hívnak, Heilig, tehát hogy egyedüli, akit szenté avattak a német uralkodók közül. És a bambergi székesegyházban van eltemetve, aránylag elég fiatalon halt meg, volt egyszer alkalmam meglátogatni a sírját. Nézzünk önmagunkba, Szent Mise elején bánjuk meg bűneinket, mulasztásainkat, kérjük a magyar szenteknek, boldogoknak, és benne Boldog Gizellának, közöttük Boldog Gizellának is a közben járását, aki hát a magyar édesanyákat nagyban segítheti. Mondhatnánk azt is, hogy magyar szent család, Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre herceg, kérjük az ő pártfogásukat családjainkra. Szent misét elhunyt idős Kelemen Pálért ajánljuk fel halála évfordulója alkalmával. Gyónom a mindenható
1: Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Derék asszonyt kitalál. Értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje egész szívvel, vívvel ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. Mindig javára van, sohasem kárára, életének minden napján. Előteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszer egy ügyes kézzel. Kinyújtja a karját a guzsai után, és kezével megfogja az orsot. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg karját nyújtja. Csalfad dolog a baj, a szépség mullandó, de az istenfélő asszony dicséretet érdemel. Magasztaljátok a keze munkájáért, és a városkapuknál dicsérjétek tetteit. Ez az Isten igéje.

0: legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus így tanította az utolsó vacsorán. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. Ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: A Szent Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, a rövid napi evangéliumot próbálom összekapcsolni Boldog Gizella ünnepével. Egyben köszöntjük azokat is, akik ezt a nevet viselik, és kérjük, hogy legyen példaképük, pártfogójuk, Boldog Gizella. Életünknek vannak olyan pillanatai, amikor úgy érezzük, hogy egészen közel vagyunk Istenhez. Megtapasztaljuk jóságát, szeretetét, elmegyünk egy kegyhelyre, vagy egy szép ünnepség, búcsú, első áldozás, lehetne sorolni ezeket az eseményeket, és milyenkor arra gondolunk, hogy milyen jó volna ezt a közelségét, Istennek ezt a melegségét, ha így mondhatom, szeretetét megőrizni. Hogyan tudnánk ezt megvalósítani, kérdezhetjük. Jézus a mai evangéliumban, mintha válaszolna erre, mikor azt mondja a tanítványainak, mint egy végrendeletképpen, hogy maradjatok meg szeretetemben. Jézus itt, amikor a szeretetében való megmaradásról szól, elsősorban nem érzelmi állapotról beszél, hanem hogy Jézus tanításához hűségesek maradjunk. Az érzelmek azok sokszor becsaphatnak minket, ugye? Azt mondja Jézus, ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok az én szeretetemben. Van egy ének, amit szoktam én énekelni, magyarul is megvan, le van fordítva, Jézus édes emlékezet. Van majd 15-16 verszak benne, egyik szebb, mint a másik.

Jézussal való, Szentség Jézussal való kapcsolatot feltételez, és az ebből fakadó parancsoknak a megtartását. Az Isten szeretetében való megmaradás tehát elsősorban Jézussal való személyes kapcsolatot, szentség életet jelenti, hogy törekedünk az életszentségre. Jézus miután felszólít a szeretetben, az ő szeretetében való megmaradás arról beszél, hogy ez az állapot békét és örömöt is jelent. Itt az örömöt említi. Azt mondja, hogy az én örömöm legyen bennetek. Furcsa, hogy Jézus örömről beszél, akkor, amikor végrendelkezik, az ő szent testét, ugye tudja, hogy eledelül adja nekünk, és tudja azt is, hogy nem sokára elfogják és meghal. Értünk a kereszten. Szenvedni készül, ezt tudja, és örömről beszél, hogy öröm van az ő szívében. Ez az öröm sem elsősorban érzelmi, hanem inkább ilyen boldogság tudat, hogy Isten útján járunk, Isten akaratát tesszük, és egyre jobban közeledünk feléje. Biztos, hogy Jézust ilyesmik vezették, amikor ezt így kimondta. Az érzelmi örömet persze a misztikusok élték át, lehetne itt említeni, ugye, ilyen nagy Szent Katalin, Tavilai Nagy Szent Terézt, Keresztes Szent Jánost, mert sokan nem tudják, hogy ez mi az, és volt olyan szent, amelyik azt mondta, hogy ilyesmit kívánni nem szabad, és hát nem tudja az, aki ilyesmit kíván, hogy mit kíván. És ez a misztikus átélés Jézussal vagy Máriával való kapcsolat, misztikus átélése, ez különleges ajándéknak, adománynak tekinthető, csak nagyon keveseknek adatik meg. Azok az emberek, keresztények, akik nehéz vagy veszélyes körülmények között élnek, különösen vágyakoznak arra, hogy Isten szeretetében legyenek, Isten szeretetében éljenek, mondjuk ki, Isten szeretetében megmaradjanak. És ilyen nehéz helyzetben vagyunk sokszor mi is, amikor figyeljük a világ eseményeit, hogy mi történik, látjuk a sok hazugságot. Láttuk a Covid-nál, látjuk most a háborús helyzetet, hogy mennyire félrevezetnek minket, mennyire becsapnak, ugye? És akkor mindig keresünk valakit, valakiket, akik hibások, akikre ráfogjuk, hogy... Az evangélium, hogy Jézus arra tanít minket, hogy ne lázadozzunk, ne keressünk bűnösöket, vagy hibásokat, vagy... Ne bélyegezzünk meg embereket, hanem elsősorban tartsuk meg Jézusnak a parancsait. És különösen a mások felé forduló szeretetnek a parancsát, ugye, hogy Jézus is megtartotta. Sokszor elcsodálkozom, hogy mennyire megértő volt még Júdással is, vagy Tamás apostollal. És eszembe jut, amikor Mártonáron püspökkor életét tanulmányoztam, 40-es, 50-es, 60-as években, hogy viszonyult a kommunista hatóságokhoz. Hány levelet írt nekik. Tudta előre, hogy semmibe veszik azt, amit ír, amit kér, és mégis nagy tisztelettel mondhatnám, hogy különös tisztelettel, szeretettel, ha mondható ez, legalábbis a sorokból ez tűnik ki, így írta meg a leveleit, kéréseit. Miben, amíg emelyeket tudjuk, hogy sokat semmibe vettek. És a következőt, a tizediket, a huszadikat is így írta meg. Igen, a mások felé forduló szeretet, megértés parancsa. És akkor meg tudjuk tapasztalni azt az örömet, amelyet az Isten kegyelmét befogadó és másokat szolgáló szeretet ébreszt fel és okoz a mi szívünkben. Azt mondta valaki, hogy a szeretet az egyedüli dolog, ami növekszik a pazaroljuk, növekszik a szétosztjuk. És biztos, hogy ilyen lelkülettel élt és jött népünk körébe Bajorországból Boldog Gizella. Ugye,

0: Szent István királyunknak az édesapja Géza megkérte, hogy legyen az ő fiának a felesége. Na bár kolostorban szerette volna életét tölteni, egyházi iskolában volt, ugye egy külön szerzetes tanította, és vállalta ezt, hogy eljön is. Nem csak egy királynak, és királyi gyermekeknek, Szent Imrének, a többi sok gyerek meghalt kicsi korában, hanem egy népnek is, ha így mondhatom, részben Mária után, ugye édesanyja lett. Mikor egy alkalommal, nem is tudom, 15 hány éve Németországba utaztunk az énekarral, akkor tartottam egy meglepetést nekik, hogy bementünk Németországba, vagy 2-300 kilométerre határtól. Voltak valami ismerőseim Nürnberg környékén is. Megtudtam, hogy Schaernben van egy bencés apátság, nem még Münchentől inkább északra. És hogy bencés apátság, kolostor, nagy templom, és sokak szerint az egyházi esküvőt Gizella és István ott tartották, mielőtt eljött volna, elhozta volna őt Magyarországra. Én elhittem, hiszen bementünk egy kápolnába szentmise után, és ott ilyen festmények voltak, amelyek eseményeket mutattak leánykérésről, ugye, és hogy hogy volt ez az egész, hogy történt. És ott egy meglepetést szántam a kórus tagoknak, különösen akik férfeleség voltak együtt. És elmondtam röviden a történetet, és azt mondtam, hogy fogjanak egymással kezet, álljanak egymással szembe, és hát ismételjék meg azt a ígéretet, házastársi hűséget, ígéretet, amit akkor tettek, amikor itt Isten előtt ugye megesküdtek, hát szentségi házasságot kötöttek. Hát nem csak nekik, hanem nekem is nagy élmény volt. Hát így hozta előtt Szent István király, és valójában így lett családjának a szíve. És így tudott jó édesanyja lenni, a népnek a segítségére lenni, hiszen egy olyan népről volt szó, a magyar népről, akik akkor tértek át, ugye, vagy próbáltak keresztények lenni, vagy próbált őket Szent István királyunk keresztényekké tenni. És ez hál' Istennek, hogy sikerült neki. Hogyha most megkérdeznénk őt, és azt mondanánk neki, hogy mit tegyünk, hogy mi szeretnénk nyugodtan, békességben, biztonságban élni, bajok nélkül, katolikus keresztényként élni itt a Kárpát-medencében, mit kell tennünk? Lehet, hogy elmosolyodna, és azt mondaná, hogy hát ti a mennyországot szeretnétek élni a földön. Igen, elmondanánk neki, hogy mennyi baj, mennyi gond, sikertelenség, szenvedés közepette éltek és élnek itt a Kárpát-medencében, akik itt vagyunk, és fel lehetne tovább sorolni, hogy mennyi minden, hány háború volt itt 1000 év alatt, mennyi nehézség, mennyi gond. És azt válaszolná, hogy a szentek is ilyen küzdelmek és harcok közepette lettek szentek ki. Nem úgy, hogy mennyország volt a földi életük, hanem küzdelem. Igen. És leéli itt a földi életét, annak nagy részét mondhatnánk, közel körülbelül 40 év szentségi házasságban. Veszprémben a múzeumban mutogatják azokat a mise ruhákat, ha bár egy kicsit szétszakadva, amelyeket ő, a királynő, a kisasszonyokkal egyetemben, a papoknak, püspököknek, különféle egyház, azoknak, templomoknak hímzett és vart. A vár ormán ott van a páros szent szobra, a Szent István és a Boldog Gizelláé. És azt is meg kellett érnie, hogy 3, 4 vagy 5 gyermeket, kisgyermeket eltemettek, gyermeküket eltemették. Azt is meg kellett írnia, hogy Szent István a legjobbakat akarta, és mégis, hát Koppány fellázadt ellene. És végig kitartott mellette 40 éven át, míg István királya volt az országnak, Gizella nem csak a hitvese volt, hanem társa, mondjuk azt, hogy imádkozó társa. Mert a feleségnek nem csak az a dolga, hogy a férjnek a felesége legyen, gyermekeknek az édesanyja, hanem a családnak a szíve, és hogy együtt imádkozzon a férjével, gyermekeivel és unokáival. Az egyházmegyék megalapítása, püspökségek, templomok, miseruhák, oltár, terítők, stb. Beszerzése, megvarrása, elküldése, ahogy mondhatom, nagyon sokban ő rajta múltak ezek a feladatok. Akkor, amikor még csak építették a templomokat, akkor, amikor még csak szervezte az ő férje az egyházmegyéket, a 10 egyházmegyét, közöttük az erdélyi püspökséget, ugye 1009-ben. Adjunk hálát a Jóistennek, hogy élete vége felé, amikor már nem volt olyan szívesen látott özvegyasszony Magyarországon, mert ugye itt is gondok voltak, egyesek újra pogányságot akarták visszaállítani, akkor vissza tudott menni Passau mellé, Kolostorba, Niedernburgba, és ott 70 évesen a kolostornak az apátnője tudott lenni. Ha Passauba megyünk, ami Németországnak az innenső szélébe van, akkor ott három folyó találkozik, középen a Duna, bal felőről Ausztria, felőről az Inn, jobb másik felőről pedig az Ilc, ami Csehországból jön. És ebben a városban van egy minorita templom, ha abba elmegyünk, és bemegyünk a templomba, jobbra mindjárt látunk egy sírt, ahol nagyon sokszor friss virágok és piros fejeződ szallagocskák és koszorúk vannak, hát az boldog Gizellának a sírja. Volt alkalmam egyszer oda elmenni, és ott imádkozni. Az isteni bölcsesség megtanította vele, hogy igenis itt a földön nincs mennyország, itt van küzdelem, vannak bajok, van a türelemnek és a hitnek és a hűségnek nagy-nagy iskolája, és hál' Istennek, hogy Isten mellett ő végig ki tudott tartani. És 1059-ben, amikor elhunyt, de ugye ebben a kolostorban, akkor ebbe a Passau Minorita templomban temették el. Kalkuttai Teréz anyának a mondása jut eszembe, egyesek szerint a pápa is szerette ezt mondogatni, Szent II. János Pál, mikor pápát emlegetek, akkor legtöbbször elgondolok, tudják a kedves évek, hogy miért, amely család együtt imádkozik, az a család együtt is marad. Adjunk hálát a Jóistennek ezért a magyar szent családért, ha így mondhatom, és hogy utána jöttek sorba az Árpádháznak a szentjei és a boldogjai, és kérjük az ő segítségüket, pártfogásukat, közbenjárásukat, segítsenek abban, hogy itt a földön ne mennyországot akarjunk látni magunk körül és magunkban, hanem vállaljuk a mindennapnak a kitartását, küzdelmét, hűségét. Árpádházi boldog Gizella, magyar szentek és boldogok, könyörögjetek érettünk. Amen. Testvérek, imádkozzunk Jézus Krisztushoz, aki asszonyokat, nőket választott, hogy feltámadásának első tanúi legyenek.
1: Ajándékozd a szeretes főnöknöknek a bölcsesség és a jóság lelkületét. Add meg a hithirdetésben tevékenykedő asszonyoknak az ékes szólás ajándékát és növeld buzgosságukat.
2: Én téged
1: Fordulj mindazokhoz, akik eltávolodtak a hittől, hogy megtérjenek.
2: Kérünk téged, hallgass minket.
1: Mutasd meg a hit közösségünk leányainak az igaz életre vezető utat.
2: Kérünk téged, hallgass minket.
0: Elhunyt szeretteinknek pedig add meg az igaz a körök jutalmát, hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass minket.
0: Jóságos Istenünk, boldog Gizella Szent István oldalán, magyar népünk első hit hirdetője volt. Közben járására engedj a katolikus út, hit, engedj és segíts minket, hogy mi is a katolikus hit buzgó tanúiként tudjunk élni Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten színe előtt.
1: Fogadj el az Úr kegyelmét.

Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy közösségbe tartozunk, közben járnak értünk nálad, hogy felbátorod

0: vagy és dicséretre méltó ember szerető Istenünk. Mert életünk útjain velünk vagy mindig, valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küld el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Itt van köztünk Jézus,
1: aki értünk adta önmagát.
0: A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet. Hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Itt van köztünk Jézus,
1: aki értünk adta önmagát.
0: Ezután megparancsolta nekik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ime hitünk szent titka.
1: Válogodott hirdetjük, Urunk, és itt elvajunk föl támadásodat, ami ellen jössz.
0: Megemlékezünk tehát, szent atyánk, Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked. És hadd, hogy szereteted lelkének ereje által mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Ebben a szent titokban részesülve mindenható atyánk, éltessen minket a szent lélek, s hadd, hogy fiadnak képmására alakuljunk. Erősíts meg minket a közösség kötelékében Leó pápánkkal, Gergely és László püspökeinkkel, a többi püspökkel, a papokkal, a diákonusokkal és egész népeddel együtt. Add, hogy egyházadban minden hívő figyelje az idők jeleit, és az evangélium szolgálatára szentelje magát. Segíts, hogy megértsük a körülöttünk élő emberek szükségeit, hogy mi, akik az öröm és a remény részesei vagyunk, gyászukban és bánatukban hirdetni tudjuk nekik az üdvösség jó hírét, s velük együtt előbbre jussunk a te országod útján. Emlékezzél meg Pál és többi testvéreinkről, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal, boldog Gizellával, magyar szentekkel és boldogokkal, védőszentjeinkkel és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk Jézus Krisztus, a te fiad által. Amen.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik életük során törekednek Jézus szeretetében maradni, mert az örök szeretet és béke honába jutnak. Uram,
1: nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
0: Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre.
2: Hiszen valami is
1: mondom, hogy nem vagyok valóban Krisztus, az élő Istennek fia, ki a világra jöttél, üdvözíteni a bűnösöket, akik között az első én vagyok, a te tisztos vagyok.

hiszen tudom és hallunk, hogy ez, amiben most részesülök, valóban a betalanságos és legtisztább teste, s a te valóságos elevenítő véded. Kérlek ad, hogy elejtetek, hogy a magamhoz, bűneim bocsánatára.

0: imádott lelkem mélyről, szeretlek tiszta szívemből, neked élek, neked halok, ilyet vagyok életemben és halálomban. Istenünk, Istenünk, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek vélelmezője, és népednek jó pásztora legyen, tart, hogy mielőtt szentjeid között is szerelmesünk, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
1: Országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt. Alleluja. Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, ma boldog Gizella ünnepén mennyei szentséget kegyelmével világosítsd meg szívünket, és szítsd fel bennünk a szeretett tüzét, hogy szent vágyak

0: halottainkért, Istenünk, te megbocsátod bűneinket, és szíveden viseled az emberek üdvösségét. Kérjük jóságodat, hogy szüleink, testvéreink, rokonaink, lelki pásztoraink és jótevőink, kik elköltöztek ebből a világból a boldogságos Szűz Máriának, minden szentnek közben járására eljussanak az örök boldogságra. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök boldogságot nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék meg.
0: Nyugodjanak békességben,
1: az Úr Jézus szent
0: Mária betegek gyógyítója, Mária béke királynője, elsőért imádkozzunk mennek és földnek, Ura, ki végtelen jóságodból, atyai gondoskodással termővé teszed a földet, hogy embernek és állatnak bőséges táplálékot adjon. Esedezve kérünk, árazd ránk áldásodat és testünk táplálására, adj bőséges eledelt nekünk, emlékezzél meg régi irgalmadról, s amiként Illés próféta kérésére az eget megnyitottad, küldj most is földjeinkre elegendő esőt, tisztítsd meg üdítő széllel a levegőt, s őrizd meg minket minden természeti csapástól, hogy test és lelki eledellel ellátva szent fölségednek örömmel szolgáljunk. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Mária keresztények segítsége.
1: Könyörögjél.
0: Mária magyarok nagyasszonya.
1: Könyörögjél.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

Kedves hallgatók! Szent misét közvetítettünk Cserna keresztúról, a Szent keresztúr magasztalása plébánia templomból, melyet bemutatott Tóth János plébános. A kántori szolgálatot ellátta Szemcsuk Jakab. Technikában Péter Damian segített, a mikrofonnál Pap Rajmondot hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztust!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Csernakeresztúri plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. A csodás Dél-Erdélyben, a Retyezát és a Déli Kárpátok árnyékában napsütötte lankás dombok között terül el a kis falu Csernakeresztúr Hunyad megyében. A nagylaki határátkelőtől 200 kilométerre Déva és Vajdahunyad között található, a Cserna folyótól nyugatra fekszik. Nevének eredetiről elmondható, hogy mint a helység nevekben mindig a keresztúr itt is arra utal, hogy egykori templomát a Szent Kereszt tiszteletére emelték. Először 1302-ben említik, majd 1365-ben Krisztúr, 1367-ben pedig Keresztúr néven. A megye legnépesebb magyar lakta helysége, több mint felét bukovinai székelyek leszármazottai lakják. Őseink az 1764-es madéfalvi veszedelemkor menekültek Bukovinába, és 5 faluban telepedtek le, és pedig Isten segíts, fogadj Isten, Hadik falva, András falva, József falva, majd innen telepíti 1911-ben a magyar állam a mai faluba Csernakeresztúrra. Barcsai Andor és Szabó Imre a korábban saját maguk által felvásárolt birtokra 620-630 bukovinai székelyt telepített, részben az 5 bukovinai székely faluból, részben az aldunai telepes falvakból. A telepítéssel a korábbi faluhoz csatlakozva Csángó telep jött létre. Az akkoriban hivatalosan is használt Csángó szót a telepesek még Gúnynénnek érezték, de az újabb nemzedékek önelnevezésükként fogadták el. Az ő utódaikat a telepítés után régi magyaroknak nevezték. A lakók nagy része korábban a vajdahunyadi nehézipari üzemekben dolgozott, az 1990-es években sok Csángó család a falu kedvező adottságait kihasználva vendégszobát alakított ki, vagy panziót nyitott. Látnivalók a faluban a vízimalom, a Csángó tájház, a régi református templom megmaradt tornya, a torony és a falu fölé emelkedő dombon az 1882-ben épült faerkélyes ortodox templom. Letelepedésük után 1915-16-ban templomot építenek, 1920-ban katolikus iskolát indítanak. A falu közössége mai napig büszke hagyományaira. A piskitelepi plébános és hunyadi főesperes Nyújtódi Jancsó Ernő vallásos székely népet a megfelelő lelki gondozásban és nevelésben részesítette. Csernakeresztúr ekkor piskitelep filiája volt. Sok utánajárás után és a megfelelő anyagi háttérrel 1914-ben letették Csernakeresztúron az új katolikus templom alapkövét. Jancsó Ernő főesperes hirtelen halála és a háború miatt megtorpant a templom építésének az üteme, de 1916. szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén Hobot József, alesperes plébános mégis megáldotta az új templomot és átadta rendeltetésének. Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-ára nyúlik vissza, amikor Jeruzsálembe felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja fölé. A császár édesanyja Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben, majd szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen ered az elnevezés, Szent Kereszt felmagasztalása. 1918-ban Csernakeresztúr önálló plébánia lett. Egyelőre a régi furkaféle ház szolgált plébániának. 1944-45-ben az egyházközség új katolikus iskolát épített, amit azonban 1948-ban államosítottak. 1948. október 13-án meghalt Dézsi Lajos, a hitközség plébánosa, aki 1919-től kezdve hűségesen szolgálta híveit 3 évtizeden át. Az új plébános Kósa József idejében 1955-ben épült fel az új plébánia, aki 1971-ig haláláig itt szolgált. A templom főoltárán egy fa feszület áll a korpusszal, két mellékoltárán Jézus szíve és a lurdi szűzanya szobrai. Ezen kívül még a Szent József, Szent Pió, Szent Rita és a templom bejáratánál a Szent Antal szobrok láthatók. A templom előtt jobbról egy nagy márvány feszületet és balról Mária világkirálynő a kis Jézussal szobrát helyezték el, és még egy fakereszt a Bukovinából beköltöztetett csángók tiszteletére van állítva. Az egyházközség katolikusok lélekszáma 700, a filián meg 150. A Cserna keresztúri Szentkereszt felmagasztalása plébánia, a gyulafehérvári római katolikus érsekség Hunyadi főesperesi kerületéhez tartozik. A búcsús ünnepe szeptember 14, örökös szentségimádási nap július 20. Filiája a Piskitelep oldalagosan ellátott plébánia, és a templomot Lönhárt Ferenc püspök idejében építették 1885-86 között. A templomot 1886. augusztus 22-én szentelték fel Szent István király tiszteletére. Ekkor a katolikusok száma mindegy 980 volt. A templomot Jancsó Ernő fő esperes plébános idején 1904 nyarán megnagyobbították, oldalhajókkal kibővítették. Oltáregylet is alakult 1904-ben Jancsó Ernő főesperes plébános idejében. Piskitelepen a templom mögött egy kripta is épült, hiszen a Nagyágon született és Piskitelepen nevelkedett Lönhár Ferenc püspök végrendeletében azt kérte, hogy Piskitelepen helyezzék örök nyugalomra. Hunyadi főesperesi kerülethez tartozik, búcsús ünnepe augusztus 20, örökös szentségimádási nap július 14. A gyulafehérvári egyházmegye, valamint a Cserna keresztúri plébánia honlapjáról vett értékes információk alapján a műsort szerkesztette Gábor Anna. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni, méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvendez szűz Mária, alleluja.
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk. Úristen, ki szent fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy szent anyja a boldogságos szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerjük, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
2: Atyánk, aki a mennyekben vagy, a hit, amelyet fiadban, Jézus Krisztusban, a mi testvérünkben adtál nekünk, és a szeretet lángja, amely kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ébressze föl bennünk országod eljövetelének áldott reményét.
0: Kegyelmed alakítson át minket az evangélium magvainak tevékeny földműveseivé, hogy az emberiség és az egész világ mindenség bizakodóan várja az új eget és az új földet, amikor a gonosz hatalmai már legyőzettek, és örökre felragyog a te dicsőséged.
2: A jubileumi szent év kegyelme élessze fel újra bennünk a reménység zarándokaiban a mennyei javak utáni vágyakozást, és árassza el az egész világot megváltunk örömével és békéjével. Örökre áldott Isten, tiéd legyen a dicsőség és a dicséret mindörökké.
0: Amen. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, Pál apostolnak az ellenfeleit nézzük meg. Joggal feltételezhető, hogy Pál apostol számára ellenfeleivel való konfliktusa nem csak teológiailag, hanem emberileg is sok gondot okozott. Mert probléma figyelembevétele nélkül levelei sem volnának érhetőek. Ez a legrégebbi páli nevére, az első tesszaloniki levére még nem jellemző. Különösképpen megmutatkozik az ellenfeleivel való összeütközés a Galata, a második korintusi, valamint a Filippi levélben. Sőt, arra következtethetünk, hogy ezek a levelek az ellenfelek provokációja nélkül egyáltalán nem jöttek volna létre. Amikor erről a jelenségről tárgyalunk, először is azt kell gondolnunk, hogy nem kívülről jött ellenfelekről van szó. Jól lehet, Pál nem kevés helyén említi azt az ellenállást, amely őt kívülről érte, különösen zsidó részről. Akadályoznak minket a pogányoknak szóló ige hirdetésben. A harmadik jeruzsálemi útjával kapcsolatban életét is félti. A római levél tekinthető úgy, mint egy dialógus. Mindezzel azonban a zsidókkal most nem kell foglalkoznunk, Pálnak sokkal inkább a keresztény közösségekben támadnak ellenfelei. Ez legalább annyira nyomasztó, mint amennyire érdekes jelenség, amely részünkről fokozott figyelmet kíván. A konfliktus a páli evangéliumot és ezzel szoros összefüggésben apostoli és misszionáriusi személyét érinti. A teológusok vitája már ebben a legkorábbi állapotban megjelenik. Aki ezt a vitát ócska teológus perpatvarnak szeretné tekinteni, az figyelmen kívül hagyja azokat a komoly szándékokat, amelyek azt áthatják. Egyesek ugyan talán azt kívánnák, hogy a vitát barátságos eszközökkel oldották volna meg, vagy olyan elképzelésekkel állnak elő, hogy talán az apostoli korban testvéri módon érintkeztek egymással. Egy túlságosan idealizált kép az ősegyházról nem felel meg a valós viszonyoknak. Minden esetre Pál ezekben a vitákban úgy állt ki, mint aki hajthatatlansággal és olykor éles nyelvvel védelmezi ügyét. Ez az evangélium ügye, legalábbis ő ezt mindig így látta. Az ügy, amiről itt szó van, még nem valósult meg. Ha olyan olykor-olykor megjelenő kritikai megjegyzéseket találunk, amilyeneket Pál némely mellette működő misszionáriusra vonatkoztat, ilyenekről, sőt sokakról mondja, hogy Isten szavával nyerészkednek. Azok mellett, akik Krisztust szeretetből hirdetik, vannak mások is, akik ezt haszonlesésből és nem tisztességesen valamilyen ürüggyel teszik. És ebben a konkrét esetben, az efezusi közösségben, ahol ő éppen fogságban van, működő, tehát ebben az efezusi közösségben működő prédikátorokra utal, aki tőle mind bebörtönzöttől eltávolodtak. Azt is kifogásolja, hogy néhányan ajánló leveleket használnak, amelyeket nyilván egy másik közösségben kaptak. De ez valódi ellenfelei módszeréül szolgálhatott. Ezért szembefordítja velük, hogy az ő ajánló levele az általa Korintusban alapított közösség, amelyikbe azok megpróbálnak behatolni, a mi levelünk ti vagytok, beírva a szívünkbe, olvassa és megérti minden ember. Más helyen is szembetűnik a valódi ellentét észrevehető éle, vagyis idézem, csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által meghívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. Jól lehet, nincs más. Vannak olyanok, akik megzavarnak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha akármi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetve nektek, mint amit mi hirdettünk, átkozott legyen. Vagy ha ugyanis valaki jönne, és mást Jézus hirdetne, mint akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadnátok be, mint amit kaptatok, vagy más evangéliumot, mint amit elfogadtatok, szívesen vennétek. Ügyeljetek a kutyákra, ügyeljetek a hamis munkásokra. Sorolhatnám még a kiválasztott szakaszokat, amelyek világosan beszélnek. Pálnak az a vádja, hogy ellenfelei más evangéliumot hirdetnek,
és nagyon súlyos. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, egy rövid dal után. Maradjanak velünk!

Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk, és Pálnak az a vádja, hogy az ellenfelei más evangéliumot hirdetnek, nagyon súlyos ez a vád. Ha ezt egy későbbi egyházi helyzet nézőpontjából akarnánk szemlélni, akkor eretnekség vádjával volna azonos. Azonban ezzel a kifejezéssel a korai egyházban óvatosnak kell lenni. Ugyanis még nem volt általánosan elismert joghatóság, amelynél adott esetben a vitát rendezni lehetett volna. Vajon az apostol maga nem volt elegendő tekintély? Na és kirejtőzött az ellenfelek mögött. Talán ők is igényt támasztanak az apostol címre, amint azt a rájuk alkalmazott főapostol megnevezés sejteti, habár ők egy egészen más apostol felfogást képviselnek, mint Pál. Köztudott, hogy akkoriban már megvoltak a kezdetei egy kibontakozó hagyománynak. Léteztek olyan krisztológiai hitformulák, mint a korintusiakhoz írt levélben is a 15. fejezet 3-4-5-ös versorai, de vajon mennyire általánosan voltak ezek ismertek? És mindenek előtt hogyan kellett volna ezekkel az alapvetőnek tartott hitformulákkal olyan vitákat megoldani, mint azok, amelyekbe Pál keveredett? Ugyan lehet azt mondani, hogy a vita, amellyel foglalkozunk, az igaz és hamis, a képviselhető és tovább nem képviselhető tekintetében kiélesedett. Amellett mégis mindig nyitott kérdés maradt, ki kerül ki győztesen ebből a vitából. Amennyiben valaki az ellenfelek szándékát és tetteit szeretné leírni, csak hamar megoldhatatlan nehézségekbe ütközik. Szándékaiknak csak néhány vonás állapítható meg. Sok tisztázatlan és ismeretlen marad. Minél tovább haladunk ebben a leírásban, annál inkább feltételezésekre kell szorítkoznunk. Ezt a kutatásokból származó és egymásnak teljesen ellentmondó információk bősége igazolja. Gyakorlatilag a nehézségek elsősorban abból fakadnak, hogy egyáltalán nem áll rendelkezésünkre az ellenfelek közvetlen véleménye. Teljesen Pálra vagyunk utalva, Pál pedig elfogult. Ő egyáltalán nem szólítja meg közvetlenül ellenfeleit, mindig csak saját közösségének beszél az ellenfeleiről. Az is igen kétséges, hogy a későbbi tévtanokat vissza lehet-e vezetni a páli ellenfelek nézeteire, és hogy ezekben a csírákban észrevehető-e a későbbi kibontakozás. Az ellentétes pozíció rekonstrukciójánál azt gondolják, hogy az olykor eretnek ellenes. Ez nem játszik szerepet. Kialakíthattak egy hagyományt a zsidóságban, és Pál megismerte azt. Ide sorolhatunk átkozódásokat, mint a kutyák, csaló munkatársak, sátán szolgái, vagy általános intéseket, hogy óvakodjanak azoktól, akik viszályt és ellenségeskedést szítanak, akik nem Krisztus szolgálják, hanem a gyomrukat,

és ügyes és képes beszédekkel félrevezetik az ártatlanok szívét, hogy Krisztussal szemben ők a hasukat előtérbe helyezik. Utalás lehet arra, hogy számukra Krisztus keresztje keveset jelent. Megkísérlünk különösen a Galata, II. Korintusi és Filippi levélre alapozva képet alkotni Pálnak az ellenfeleiről, ami az apostolt mindenek előtt nyugtalaníthatta, hogy sikerük volt. Ők részben bárnyékolták Pált, és követőket szereztek. Buzgón tevékenykedtek, és tekintéllyel léptek fel. Amikor mi a Galaták 5. fejezet 10. versében olvassuk, bárki, aki zavart kelt köztetek, viselni fogja ítéletét, bárki legyen. Ez a bárki legyen tekintélyre utal. Az egész megrendelés és megütközés kifejezésre jut azokban a szinte tehetetlennek ható kérdésekben, hogy ki bűvölt el a Galatákat. Korintusban az ellenfelek számára azt tette biztosabbá a sikert, hogy a közösségben már meglevő panaszokhoz kapcsolódni tudtak. Az ellenfelek támadták az apostolt nem csak evangéliuma miatt, hanem személyében is. Azonban ebben a vonatkozásban különbséget kell tenni a Galata és a 2. korintusi levél között. Apostolságának és evangéliumának függetlenségétől szóló a Galatákhoz írt első fejezetbeli fejtegetéseiből adódik a következtetés, hogy az ellenfelek megpróbálták bebeszélni a Galatáknak, hogy Pál sem nem teljes értékű apostol, sem pedig teljes értékű evangéliummal nem rendelkezik. Inkább másodkézből kapta, emberektől tanulta azt. Az utalás arra, hogy ő nem ismerte a földi Jézust, szintén szerepet játszhatott. Valószínűleg az apostoli testületre hivatkoztak, amelyet a maguk felfogásában Pállal szemben állónak értelmeztek. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. A mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják, engedjék meg néhány szóban ismertessem a ma esti műsor kínálatunkat. Hamarosan esti mesével folytatódik műsorunk, ezt követően Nozsolos Mából az esti dicséretet fogjuk imádkozni. 19:58 perckor minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Máriától. 20 órától a Lelki Atya válaszol címmel dr. Darvas Kozma József esperes plébános úr lesz itt a Csíksomlyói stúdiónkban, várja majd az önök kérdéseit, hozzászólásait a műsorhoz. 21 órától kiáltás ima a nemzetért, 21 órától a Béke Rózsa fűzérére hívjuk hallgatóinkat, majd ima a hivatásokért a kispapokkal. 21 óra 25 perctől Francesco Palántai címmel kolozsvári kolléganőnk Ferenc Emese jelentkezik majd műsorral. 22 órától Zsolozsmából imádkozzuk a befejező kompletóriumot. 22 óra 10 perctől Szellő címmel Puskás Attila atya várja majd önöket rádiókészülékek elé. 22 óra 40 perctől a Jelenünk és Jövünk című műsorunknak az ismétlését hallhatják. És végezetül a Vatikáni Rádió friss műsorával zárjuk majd a ma esti műsor kínálatunkat. Arra hívom hallgatóinkat, hogy amennyiben tehetik, akkor az elkövetkezendőkben is, az est további részében is maradjanak az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a Csíksomlyói stúdiónkból, további áldott szép estét kívánva. A mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: kedves gyerekek, ma este Kupac Kata mesél nektek a Mária Rádióban. Hallgassátok szeretettel, keresztül az Almán című meséjét.
1: Mondjuk, volt egy kukac. Az egyszerűség kedvéért legyen a neve Kukac. Egy télire eltett almában üldögélt a kamrapolc sarkában, bár neki sem a térről, sem a kamrapolcról nem volt tudomása, hiszen amikor belerágta magát a pirosló gyümölcsbe, az még egy almafa ágán lógott valahol a napsütötte kertben. Meg hát, köztünk szólva, a kukacok amúgy sem a világ dolgaiban való jártasságukról híresek. Kukac azt sem tudta egészen pontosan, mióta is időzik odabent az alma belsejében. Nem volt nála óra, de hiába is lett volna, mert kukac lévén nem ismerte a számokat, és a hol lassan, hol gyorsan telő percekről, órákról és napokról sem volt közelebbi tudomása. Mégis volt egy olyan érzése, mintha már túl régen lustálkodna abban a szűk járatban, amit az alma húsában rágott magának, az imént. Réges-régen? Ki tudja már? Jól van, elég volt a vacakolásból, sóhajtott a kukac. Bár egyedül volt, most mégis többes számot használt, mint mindig, ha magában beszélt. Ez a magányos kukacok furcsa szokása, talán mert így nem érzik annyira egyedül magukat. Munkára fel adta ki magának a parancsot kukac, és rágni kezdett. Úgy tervezte, hogy addig halad egyenesen előre, amíg ki nem rágja magát a napvilágra valahol az alma másik felén. Nem volt se térképe, se iránytűje, csak ment valamiféle ősi kukac megérzéstől vezérelve az orra után. Az almában sötét volt, figyelmét így semmi sem terelte el a céljától. Rágott, ahogy csak az erejéből telt. Előre elképzelte a pillanatot, amikor kidugja majd a fejét az alma túloldalán, és a szemét elvakítja a kertet pompás ragyogásba borító napfény. Kukacnak persze sem a kertről, sem a napról nem volt a közelebbi ismeretei, de azért volt valami határozott emléke a fényben táncoló levelekről és a melegről, ami jól esően simogatta a hátát, amikor néha-néha megpihent valamelyiken. Az alma húsa jó szaftos volt, kukac alig bírta nyelni. Szerencsére egészséges, jó étvágyú kukac volt, úgy érezte, bármennyi almát meg tudna enni, ha arról volna szó. Tulajdonképpen prima dolga van itt, gondolta kukac, amikor néha megállt szusszanni egy kicsit, vagy éppen kakilni egyet. Mit tegyünk? Mivel az almákban nincsen vécé, a kukacok ott végzik el a dolgukat, amerre éppen járnak. Végül is... akarhat ennél többet egy kukac? Semmiképpen sem, gondolta kukac. Mondjuk talán egyhangú kicsit, ahogy egyedül fúrja itt ezt az alagútot, de hát mit tegyen? Ilyen a kukac élet, ez a dolga, és kész. De vajon miért is? Kukac fejében olyan váratlanul bukkant fel ez a kérdés, hogy egy pillanatra még nyelni is elfelejtett. Talán megparancsolták neki, hogy ezt csinálja, vagy van valami fontos dolga odaállt? Esetleg találkozója lesz ott valakivel? Már éppen töprengeni kezdett volna a válaszon, ám ekkor az alma magházához ért. Itt egy kicsit jobban neki kellett gyűrkőznie, mert errefele a terep rágosabbnak bizonyult. Teljes erejéből dolgozott, és mire túljutott a magházon, már ki is ment a fejéből az iménti furcsa gondolat. Ügyes vagyok, és erős, gondolta elégedetten kukac, és folytatta útját, csak a legritkábban engedve meg magának egy-egy rövidke pihenőt, plusz kakilások, de ezt hagyjuk. Csodálkozva állapította meg, hogy bár jó ideje úton van, és talán cseppet már fáradtnak is érzi magát, mégis gyorsabban halad, mint az elején. Kukac nagyon büszke volt magára, mert nem tudta, honnan is tudhatta volna, hogy a télire eltett alma ezen a felén bizony már puhulni kezdett egy kicsit. Akár meddig tudnék rágni, gondolta vidáman kukac, de azért valljuk be, már előre örült a jól megérdemelt pihenésnek egy napfényben fürdő falevélen. Talán még dudorászni is kezdett volna, ha a kukacok értenének az ilyesmihez. Ennek hián némán, ám elszántan araszolt előre az almalétű ragacsos alagútban, miközben saját egyhangú csámcsogásától valami édes zsongító kábulat ereszkedett apró kukac elméjére. Nem csoda hát, hogy szinte felkiáltott meglepetésében, amikor egy váratlan pillanatban a levegőbe harapott. Itt volnánk? Kérdezte önmagától kukac. Úgy bizony állapította meg, miután kidugta a fejét az alma héjába rágott kerek lukon. Ám abban a pillanatban igen csak el is csodálkozott. Odakint ugyanis csupán egy egészen picit volt világosabb, mint ahonnan jött az alma belsejében. Se napfény, se ágak, se zöld levelek. Kukac értetlenül és vaksin hunyorgott a sűrű félhomályban. Mivel amúgy sem volt valami éles a szeme, csak bizonytalan, feketébe vesző foltokat látott maga előtt, de mindegy is, hiszen, mivel sosem találkozott ilyesmivel, úgysem ismerte volna fel a polcon sorakozó konzerveket és a lekvárral meg kompottal teli befőttes üvegeket. Csend volt, se lombok neszezése, sem madárcsiripelés nem hallatszott. Itt valami tévedés történt, dünnyögte csalódottan kukac, mikor rövid nézelődés után visszahúzta a fejét a lukból. Meg kell találnunk a jó kiáratot. Azzal kedvetlenül megfordult, és újra rágni kezdett befelé, csak úgy valamiféle ősi kukac megérzéstől vezérelve, az orra után.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Örök királyunk, Szent Urunk, Atyával trónoló Fiú, Ádám ősünket egy szabad alkotta, mint képmásodat.
0: S midőn az ördög földiek, ős ellensége megcsúfolt, szűz által testi életet, vállaltál értünk földi sort.
1: Velünk, hogy lakva testben is, Istennel minket egybekös, s keresztségben bocsánatot, megváltásképpen adj nekünk.
0: Kereszt halált az emberek, üdvért haltál kegyesen, és ontottad szent véredet, üdvünknek váltságdíjaként.
1: Fel is támadtál, glóriát készített néked, Szent Atyát, hogy sírból felkelünk mi is, hívőn megvallja tiszta szív.
0: Maradj örökre Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, oszd meg dicsőséged velünk.
1: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyánk léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen.
0: Gyászomat örömre fordítottad, alleluja. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem hagytad, hogy újjongjanak rajtam ellenségeim.
1: Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál.
0: Kihoztál, Uram, a holtak országából. Életben tartottál, nehogy sírba szálljak.
1: Zsoltárt zengjetek az Úrnak, ti az ő szentjei. Áldjátok szent emlékezetét.
0: Mert csak egy pillanatig tart haragja, de jósága végig kísér életünkön.
1: Ha este betér hozzám a sírás, reggelre visszatér az újongás.
0: Így szóltam magamban bízva, sohasem fogok meginogni.
1: Te, Uram, jó voltál hozzám, erős, magas hegyre állítottál.
0: De ha elrejtetted arcodat, én megrettentem.
1: Hozzád kiáltok, Uram, Istenemhez így könyörgök.
0: Véremből mi hasznod lenne, hogyha sírba szállnék?
1: Dicsőíthet-e a por téged? Magasztalhat-e hűségedért?
0: Hallgass meg, Uram, és könyörülj rajtam. Te légy, Uram, segítségem.
1: Gyászomat örömre fordítottad. Széttépted szőrzsákomat, és örömbe öltöztettél.
0: Hogy lelkem énekeljen, és ne hallgasson. Uram, én Istenem, téged áldalak örökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Gyászomat örömre fordítottad. Alleluja. Fia halála kiengesztelte Istent velünk. Alleluja. Boldog, akinek gonoszsága megbocsátva, és akinek bűnét eltörölték.
1: Boldog az, akinek az Úr nem számítja be vétkét, és akinek lelke hamisság nélkül való.
0: Elhallgattam, csontjaim is kiszáradtak, míg egész nap kiáltoztam.
1: Éjjel-nappal érzem kezed súlyát, életerőm kiszáradt, mintha forró nyár hevet ikkasztana.
0: Bűnömet eléd tártam, nem rejtettem el vétkemet előled.
1: Így szóltam, megvallom az Úrnak gonoszságomat, és te megbocsátottad vétkemet.
0: Ezért fohászkodik hozzád az igaz ember a megpróbáltatás idején.
1: Ha nagy vizek áradnak is, őt el nem érik.
0: Te vagy menedékem, megóvsz engem a gyötrelemtől, a szabadulás újjangásával veszel körül.
1: Értelmet adok neked, és megtanítalak a helyes útra. Szemem rajtad nyugszik.
0: Ne úgy élj, mint a ló vagy az öszvér. Azokban nincs értelem, fék és kantár kell nekik.
1: Különben, ha be akarnád fogni őket, még csak nem is közelíthetnének hozzád.
0: Sok szenvedés vár a gonoszokra, de aki az Úrban bízik, azt ő szeretettel veszi körül.
1: Igazak, vígadjatok és újongjatok az Úrban, és örvendjen minden tiszta szívű.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Fia halála kiengesztelte Istent velünk. Alleluja. Ki hasonló hozzád a hősök közt, Uram, ki hasonló hozzád, te szentségben dicső. Alleluja. Hálát adunk neked, mindenható Urunk, Istenünk.
1: aki vagy, aki voltál, és aki eljössz, mert átvetted a főhatalmat, és uralkodol.
0: Háborognak a nemzetek, de eljött az ideje haragodnak, és az ítéletnek a holtak fölött.
1: Jutalmazd meg szolgáidat, a prófétákat és a szenteket. Neved tisztelőit, a kicsinyeket és a nagyokat.
0: Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága.
1: Mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt.
0: Legyőzték őt a bárány vérével, és tanúságuk igéjével.
1: Még életüket sem kímérték, mint halálig.
0: Ezért örvendezzetek, ti mennyek, és ti, akik benne laktok.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ki hasonló hozzád a hősök közt, Uram, ki hasonló hozzád, te szentségben dicső, alleluja. Krisztus meghalt egyszer a bűnökért, az igaz a bűnösökért, hogy az Istenhez vezesse minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Legyőzte a halált, hogy az örök élet örökösei legyünk. Azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek az ő uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet. Az Úr láttára, alleluja, alleluja.
1: Az Úr láttára, alleluja, alleluja.
0: Öröm töltötte el a tanítványokat.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Az Úr láttára, alleluja, alleluja.
0: Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök, alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
0: Mert atyánknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök, alleluja. Krisztus feltámadt elsőnek a halottak közül, újjongva dicsőítsük mindnyájan és kérjük.
1: Aki feltámadtál a halálból, hallgass meg minket.
0: Emlékezzél egyházadra, amelyet az apostolokra építettél, és kiterjesztettél a föld végső határáig. Áld meg mindazokat, akik hisznek benned.
1: Aki feltámadtál a halálból, hallgass meg minket.
0: Te vagy lelkünk, testünk orvosa, látogassál hozzánk, és erősítsd meg jóságosan.
1: Aki feltámadtál a halálból, hallgass meg minket.
0: Adj gyógyulást és erőt a betegeknek, és szabadíts meg őket minden szenvedésüktől.
1: Aki feltámadtál a halálból, hallgass meg minket.
0: Segíts az aggódókon és az elnyomottakon, atyai jóságoddal könnyítsd a nélkülözők sorsán.
1: Aki feltámadtál a halálból, hallgass meg minket.
0: Kereszted és feltámadásod mindnyájunknak megnyitotta a halhatatlanság útját, add meg elhunyt testvéreinknek országod örömét.
1: Aki feltámadtál a halálból, hallgass meg minket.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, a te kegyelmed átalakít minket, bűnösökből megigazultakká válunk, a lelki nyomorúságból boldogságra jutunk. Állj mellettünk gondviseléseddel és támogass ajándékaiddal, adj nekünk erőt, hogy mindvégig álhatatosak maradjunk a hitből fakadó kegyelmi életben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Mindenek előtt két dolog segíti az embert érettségre. Szeretet és szenvedés. Mondta Johannes Messner.

0: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Esperes úr a stúdiónkban, dicsértessék Jézus Krisztus, Isten hozta.
1: Mindörökké, amen. Én is nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját ma május 7-én. Mai nap boldog vagy másképp Szent Gizella, Dalma napja és az Egri Bazilika felszentelésének, a negyedik templom felszentelésének az emléknapja 1837. május 7-én szentelték föl. Passaui Szent Gizella az első magyar szent családnak a, mondjam úgy, a lelke, aki 980 körül született Regensburgban a bajor hercegi családnak a tagja, aki a család hajlama miatt, hát a Regensburgi apátnőre, a rokonra bízta, nagynénire, de Szent Wolfgang Regensburg püspöke, amikor Géza nagyfejedelem követei megjelentek, és megkérték Gizella kezét, akkor rábeszélte Gizellát, hogy vállalja a magyar nép kereszténységbe való megerősítését, és 996-ban megesküdtek, majd Nyitrán volt az Istvánnak a hercegi birtoka, egy év múlva Géza nagyfejedelem meghalt, akkor István lépett apja örökébe, és meg kellett a régi levirátus a sógorságban az idősebb kerül a fejedelmi székbe, hát üzlenie. Géza ezt felszámolta, és István Sójnál Koppányt legyőzte, s a Somogy országot a pannonhalmi bencéseknek adta. Gizella királyné, hát még nagy fejedelem asszony volt, amikor Veszprémbe költözött, és ő varta a két lobogót, keresztes zászlót Istvánnak, az egyiken Szent György és Szent Mártonnak a képe volt. 1000-ben megkoronázták, és az állandó királynői székhely az Veszprém lett. Gyermekük, több gyermekük, vagy 7 gyermek született, voltak, akik kiskorba meghaltak, gyermekeik közül Ágota, a Magyarországra menekült angol Edwin hercegnek lett a felesége, skóciai Szent Margitnak az anyja volt Ágota, és volt Otto, ő lett volna a trónörökös, de ő is meghalt.

0: éhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,

0: meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentséges Szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: A boldogságos Szűz Mária közbenjárása által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz.
1: A szolgálatok
0: is különfélék, de az Úr ugyanaz. Számomra azért fontos ez, mert megmutatja azt, hogy sokfélék vagyunk mi emberek. Sokféle adománnyal, sokféle hivatással, sokféle rendeltetéssel. De hogyha megtaláljuk a helyünket az életben, és megkeressük azt, hogy mi Isten akarata a mi életünkre nézve, akkor kiteljesedhetünk, mert Isten megadja ehhez a segítséget nekünk. És egyúttal benne van számomra az is, hogy mivel itt egy testről van szó, és a lélekről, hogy ennek az egy testnek sok tagja van, írja is utána később a Korintusi levélben Pál, és hogy ezeknek a részeknek együtt kell működni. Eljön számomra is majd előbb-utóbb már a nyugdíjazás ideje, nem feltétlenül szeretnék tovább dolgozni, a mai eszemmel legalábbis nem. De valamilyen karitatív munkát szeretnék végezni, akár lehet ez egy hospice-házban lévő szolgálat, akár valamilyen más karitatív munka, amihez úgy gondolom, hogy előbb-utóbb megtalálom a megfelelő kapcsolatokat, és majd megtalál a feladat.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Szeretettel köszöntök minden kedves Máli Rádió hallgatót. Úgy gondoltam, hogy Szent Józsefről beszéljünk egy picit, és ezen belül pedig az édesapákról, hisz nemrég május 1-én ünnepeltük Szent József a munkás, aki az édesapák, a családapák védőszentje. Egy rövid történettel szeretném kezdeni. Az egyik alkalommal két barát elmentek sízni. Próbálkozott a barát a síjeléssel, és magyarázza, meséli a férfi, hogy annyit estem, hogy a végén már nem is számoltam. Oktatóim mégsem adták föl. Egyikük szabályos síórákat adott nekem délelőttönként, délután pedig a többiek siklottak le velem, kis sebességgel, az enyhébb lankákon, miközben folyamatosan adták az instrukciókat. A negyedik nap délutánján kísérőm, egy atléta termetű férfi felvitt a hegycsúcsra. Ezt a pályát biztosan élvezni fogod, mondta, amikor leugrottunk a síliftről. Siklottunk pár száz métert, majd megálltunk, és megvizsgáltuk az előttünk fehérlő terepet. Inkább hasonlított egy sziklákkal tarkított szakadékra, mint egy hagyományos sípályára. Nem meredek ezek kicsit? Próbáltam nyugodt hangon feltenni a kérdést. De, válaszolta útitársam, innen indulnak a lesiklók, amikor a városban rendezik a sí világkupát. És mi az átlagsebesség? Kérdeztem. Egy pillanatra elgondolkodott, hát úgy 140 km óránként. Miközben a mélységet néztem, kicsit megijedtem. 140 kilométer. A barátom ekkor nagyon megértőnek bizonyult. Oké, nyugtatgatott. A profik egyenesen száguldanak lefelé ezen a nagy meredeken. De mi ketten cikcakban haladunk majd a lejtő egyik szélétől a másikig. Én majd előre megyek, te csak gyere a nyomomban, és akkor minden rendben lesz. Így történt, hogy azonnal hihetetlenül meredek lejtőn lesiklottam a társam nyomában. Sítalpai éppen a megfelelő méretű nyomokat hagyták, miközben az én sítalpaim beleilleszkedtek az ő nyomvonalába, szép lassan tudtam haladni ahhoz, hogy az irányt is tartsam és állva maradjak. Lejjebb, lankásabb szakaszok következtek, ahol már egymás mellett haladtunk, és gyönyörködtünk a lélegzet elállító tájban. Kedves Mária Rádió hallgatók, azért mondtam el ezt a történetet, mert sok fontos szempontból a mi keresztény életünk is tulajdonképpen olyan, mint ez a lesiklás a hegyről. Nekünk is a nyomvonalban kell maradnunk, és mi sem vagyunk elég jók. Ha csak a magunk erejére támaszkodunk, újra meg újra elbukunk. Ha csak a magunk erejében bízunk, meghalunk. De milyen jó azonban, hogy nem kell önmagunkra hagyatkoznunk. Mindig van valaki, aki segít megtalálni a hegyről levezető sínyomokat. Elsősorban Isten a mi segítőnk, de sokszor más keresztény testvérek is sok sietnek a segítségünkre, ismerik az útat lefelé. Kitapasztalták és kisíjelték már előttünk az ösvényt, hogy legyen, amit követnünk. Keresztény életet élni olyan, mint jó nyomvonalban síjelni. Mózes arra buzdította Istennek a népét, hogy járjanak mindenben az ő útjain. Pál apostol is azt mondja, hogy a keresztények lépjenek nyomába atyánk Ábrahám hitének.
A keresztény házas élet nem más, mint egy séta, utazás a jól kitaposott ösvényen. És a házas életben azért vannak a férfiak, azért vannak az édesapák, hogy ahogyan mondotta Szent Pál apostol is, tanúságot tegyenek férfiúi hitükről, kötelességükről. Mégis ahhoz, hogy istenfélő férfi váljon belőlünk, ahhoz, hogy istenfélő férj váljon a férfiakból, helyesen kell gondolkodniuk erről az utazásról. Itt különösen is arra célzok, hogy jól lehet a síelés és a távgyaloglás például a sportból ismert fogalmak nekünk, keresztényeknek tudnunk kell, hogy pusztán csak ügyes, kitartó gyakorlással, edzéssel nem érünk el sikereket. Óvakodnunk kell tehát a teljesítményorientált kereszténységtől, vagy úgymond a mindent bele kereszténységtől. És ugyanígy van a házasságban is, hogy óvakodniuk kell a férjeknek, a feleségeknek, vagy ketten együtt a teljesítményorientált házasságtól. Ne az legyen a célkitűzésük, hogy nekünk több legyen, mint a szomszéd házaspárnak, nekünk jobb legyen, szebb legyen, ügyesebbek legyenek a gyerekeink. Ez túlterheltséget von maga után. Igazából Isten szemszögéből nézve azt kell tenni, amit Isten elvár. Ha még nem vagy férj, de reméled, hogy az leszel, akkor nagyon figyelj, hiszen a szerepet meg kell tanulni, és nem számíthatsz itt súgóra. Ha már férj vagy, de kiderült, hogy nem ismered a saját szerepedet, akkor sürgősen kell tanulj. Isten irgalmas, és Isten neked súg, az előadás közben is, ha látja az igyekezetedet és elkötelezettségedet. A lányoknak és asszonyoknak azért kell ismerniük a férj szerepét, hogy tudjanak segíteni. És a segítés első lépésre, asszonyok, figyeljenek, ne foglaljátok el a házasságban a férjnek a helyét. A második lépés pedig, ami nagyon fontos, biztassátok és bátorítsátok férjeteket a szerepének a betöltésében. Annak, hogy egy férj jól tölti be a szerepét, általában az a jele, hogy a felesége boldog. Sem zsarnokok, sem papucshősök mellett nem boldogok az asszonyok. Azt hiszem azért, mert egyik sem teszi lehetővé, hogy Isten terve szerint tölthesse be a maga asszonyi szerepét. Zsarnok mellett nem tud kibontakozni, és papucshős mellett kénytelen férfivé növekedni. A Biblia szerint tehát az igazi férfi az Istenben bízik. És ha minden férfi hisz Istenben, akkor felteszi a kérdést, hogy vajon boldog-e a feleségem. Füle Lajosnak jut eszembe most a hirtelen egyik verse, amely így szól, hogy a feleségem énekel, harmat húl, levél lebben így, énekel a másik szobában. A hálaének dallama a csukott ajtón átszivárok, s megtölti lelkem templomát. Íme az Úr jót tett velem, a feleségem énekel a másik szobában. A zsarnok önmagában, a papucs hős a feleségében bízik,
és végeredményben egyik sem Istenbe, hanem emberbe veti bizalmát. Jeremiás könyvében olvashatjuk, hogy vegyük most elő egy picit a Szentírást is. Jeremiás 17. fejezetének az 5.-6. verse így szól: ez nem egy átok, nehogy megjegyenek a kedves Mária Rádió hallgatók, hanem ez egy tény megállapítás, amit a Szentírásból most kiolvashatunk. Így szól: átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában,

sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. A férj szerep köréről legátfogóbban Pál apostol beszél az Efezusiakhoz írt levelében, az 5. fejezetének a 21. versétől a 32. verséig. És ebben a bibliai szakaszban a szerepkörnek, a férj szerepkörének három fontos összetevője ismerhető fel. És érdemes ezt megjegyezni, kedves Mária Rádió hallgatók, a Szentírás szerint a férj szerepköre a vezetés, a szeretet és a gondoskodás. Ezt megismétlem még egyszer, hogy esetleg akinek a férje most nem hallja ezt a műsort, akkor elmondhassa majd este lefekvéskor neki, hogy kedves férjem, ez a te dolgod, vezetni, szeretni és gondoskodni. És most vegyük sorra, kedves Mária Rádió hallgatók, mit is jelent ez? Vezetni, ez az első. A férfi feje a feleségnek, olvashatjuk a Szentírásban, a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. És ebből a kijelentésből gyakorlati konklúziók is adódnak. És melyek ezek a konklúziók? Tehát először, a vezetés felelősségét Isten adta a férjnek. Ezért a házasság csak akkor működik jól, ha érvényesül benne a férj vezető szerepe. Itt most gondolom, hogy nagyon sok háziasszony egy kicsit felkapja a fejét, hogy na én ezt hogy is gondolom, és a Szentírás hogy is ír ilyen, de hát tovább folytatom, és akkor megértik. Tehát a férj vezető szerepe, ha érvényesül, maga a férj szerep az nem rang, hanem megbízatás Istentől. Elsősorban felelősséget jelent a feleség és a gyerekek anyagi, egészségi és lelki jólétéért. Tehát nem azért kell a férjnek vezetnie, mert ő tökéletesebb vagy jobb teremtmény, mint a feleség, hiszen nem az, hanem azért, mert Isten őt bízta meg ezzel, és őt is fogja a férjet számon kérni. Tehát arról sincsen szó, hogy mindent a férjnek kell csinálni a családban, de mindenről tudnia kell, mert mindenőtt, mindenért felelős. Ezt úgy képzelem el, mint most az én saját posztomat, hogy én, mint igazgató, tehát nem a műsor igazgató csinál mindent, de ha baj van, elsősorban őt vonják felelősségre. Tehát először a férjnek kell betöltenie a szerepét ahhoz, hogy a feleség és a gyerekek képes legyenek betölteni a saját magukét. Így tehát a vezetés a Biblia szerint szolgálat. Krisztus az egyház feje, azért jött, hogy ő szolgáljon, olvashatjuk Márk evangéliumának 10. fejezetének a 45. versében. A férj, aki a feleség és a család feje, a feleségét, a gyerekeit, a családját szolgálja. Lukács evangélistánál a 22. fejezetéből, a 25.-26. verseiből ezt olvashatjuk, idézem: a királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. A vezetés a vezetettek kibontakozása is. Tudjuk, hogy egy jó kertész keze alatt jól fejlődnek a növények. Ugyanígy van a családban is, hogy egy jó férj, egy jó édesapa keze alatt boldog, örömteli és szeretetteljes légkör alakul ki a családban. Így tehát

A vezetés, a légkörteremtés is. Az Istenben bízó férfi Krisztus királyi uralma alatt áll. Vezetése mellett Krisztus szeretete, öröme és békéje költözik be a családba.

Lackfi János, Zsoltáros. Dicsérlek, Uram, amiért nekem adtad kedvesemet, lelkem helyett lelkemet, okos kertészemet, növekedésem ösztönzőjét, burjánzásom visszanyesőjét, akiben megtalálhatom mindazt, amire érdemes volt sóvárognom. Add, hogy fájdalmat ne okozzak, hogy fájdalmában osztozni képes legyek, s ha osztozni nem is tudok, ha terheit átvenni gyenge is vagyok, legalább mellette álljak. Ott legyek, jelen legyek, vele legyek, jelenlétében legyek, jelenlétembe vonjam őt, átéljem, és az enyémbe olvasszam életét. Add, hogy rá ne telepedjek rettentő önzésemben, ki ne pusztítsam, mint kertben feledett lavór az alatta elsatnyult füvet. Hagyjam lélegzethez jutni, ne csörtessek érzéketlenül előre, ne csapódjanak arcába a kezemből kiszabaduló tüskés indák, hanem észrevétlenül elhajlítsam útjából az ágakat, elgördítsem az akadályokat, hogy ne ejtsek rajta véletlenül sem sebet, hogy ne őrizgessek semmi véletlenül ejtett sebet, hogy ne essek a meddés vétkébe, hogy ne akarjak mindig okosabb lenni, hogy szabadon engedjem, mint egy madarat, és szabadnak várjon vissza, mint egy madarat.

De folytatnám tovább az előbbi gondolatmenetemet, ugye, hogy a férj szerepköre, és beszéltem a vezetés szerepköréről, a férj az a vezető. És itt jön a másik probléma, amikor vannak olyan kapitányasszonyok, hogy a férjükön akarnak uralkodni, és a férj természetesen kiengedi a kezéből a gyeplőt, és itt kezdődnek az alkoholizmusnak az első jelei. Amikor a férj nem tud már uralkodni a feleségén, idézőjelbe uralkodni, nem tudja a vezető szerepét, mint férj pozitívan megélni, átvesz mindent a kapitány asszony, és akkor a családban kezdődnek a problémák. De ez megint egy másik fajta téma, útvonal. Visszatérnék akkor a férjeknek a többi vezető szerepére, illetve a férjeknek a szerepkörére, amelyben az elsőt már megtárgyaltuk, hogy a vezetés, és erre adtak a kedves hallgatók egy konkrét példát is, hogy hogyan is működik a hétköznapi életben. A második szerepkör a férjnek a szeretet. A Szentírásból olvashatjuk, az Efezusiakhoz írt levélben Szent Pál apostol írja az 5. fejezetének a 25. versében: férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. De még ezelőtt, a mondat előtt még benne van az is, hogy asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek. Tehát először az van a Szentírásban, hogy asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek. És utána jön, hogy férfiak, ti pedig szeressétek a feleségeteket. Na most akkor nézzük meg ezt is egy picit aprólékosabban. Talán úgy hangzik ez a nehéz parancs, mint hogyha hogy ne sértsek meg senkit, mintha egy bénának mondanák. Tehát nyújtsd ki a kezedet, ahogyan Krisztus, kezdeményezően. Tehát nem válasz szeretet az övé, hanem az én szeretetemet megelőző szeretet. Hiszen olvashatjuk szintén a Szentírásból, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk, azaz amikor mi még semmi jelét sem mutattuk a mi iránta való szeretetünknek. Tehát a férfi ne csak vállalkozásokban, nyaralási ötletekben legyen kezdeményező, hanem elsősorban a szeretetben. A másik feltétel nélküli elfogadásával, ez a második gondolat, az egyház az elmúlt évszázadok során sohasem volt tökéletes, Krisztus mégis kitartóan szerette. Így a férj sem várhatja, hogy a felesége tökéletes legyen. És fordítva is ugyanez érvényes. Szeretete nem függhet attól, hogy felesége jól végzi-e a dolgát, de még attól sem, hogy milyen a magatartása az asszonynak a férje iránt. Önmaga feltétel nélküli odaadásával a harmadik gondolat. Tehát nem csak meghalni, hanem évtizedeken át élni is lehet valakiért, és önmagunkat adva. De nagyon sokszor van az a kifejezés, hogy annyira szeretlek, hogy meghalok érted. Tehát nem meghalni kell, hanem élni kell egymásért. Szeretetben. Élni kell valakiért. Konkrét esetben a férjemért, a feleségemért, önmagunkat adva. Önmagamat adni annyi, mint időmet, figyelmemet, teljes érdeklődésemet adni, a magam érdekeit háttérbe szorítva. Ez sokszor azt jelenti, hogy fontosabb arról gondoskodni, amire a feleségemnek van szüksége, mint a saját szükségleteimről. Például a feleség beszélgetni akar, de a férj aludni szeretne.
Tehát itt egyszerűen önmegtagadásról van szó. Negyedik, a tettekkel. Ha kell, virrasztva, gyalogolva, több munkával, minden munkát félretéve, a szavakkal. Jézus is használta a kommunikációnak ezt az igazán emberi módját. Van ez a mondás, hogy szóból írt a magyar ember, de minden idők és minden táj embere is szóból írt az asszony is. Sokszor az asszony sírva panaszolja, évek óta egyszer sem mondtad nekem, hogy szeretsz. Nem elég így vigasztalni, ahogy a viccben is van, hogy megmondtam az esküvőn, és ha valami változik, akkor majd szólok. Tehát nem erről van szó. Önmegtagadás. Az érzelmeknek a kimutatása, nem félni az érzelmektől. Mindezekből következik, hogy szeretetünknek elsősorban, a férj szeretetének elsősorban akarati döntésen kell alapulnia, és nem változékony érzelmeken. Akár a béna, aki Jézus parancsára kinyújtotta a kezét. Így szeretni is csak akkor leszek képes, ha megértem, a mindenható Isten az, aki erre szólít fel engem. És ezért fogalmaztam az elején, hogy nehéz ez a parancs, pont olyan nehéz, mint amikor Jézus szól a bénának, hogy nyújtsd ki a kezedet. És a béna hisz, szereti Krisztust, és meggyógyul. És a férjnek és a feleségnek is ez a feladata. Nyújtsák ki közösen a kezüket Krisztus felé, mert erre szólítsa fel őket, és közösen elérik a békesség és a szeretetnek a légkörét. Harmadik pedig a szerepkör a férjnek a gondoskodás. Szintén a Szentírásból, az Efezusiakhoz írt levélből olvashatjuk, a férfiak szeressék a feleségüket úgy, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk testének. Ha férfi vagy, akkor most gondold át, mennyi időt, energiát, figyelmet fordítasz naponta a tested táplálására és gondozására, legyen benne a tisztálkodás, borotválkozás ideje, természetesen az is a magaddal való törődés, amikor a tested valamelyik része fáj. No és mennyi idő kell, energia és figyelem, mennyi idő, energia és figyelem jut naponta a feleségednek? Van egyszer egy asszony mondta a férjének, ha csak olyan pici rész lennék benned, mint a fájós fogad, akkor többet törődné velem. Érdekes hasonlat. És a gondoskodó férj ismernie kell a férjnek a felesége szükségleteit. Tudnia kell, hogy mik a legnagyobb gondjai, részt vesz az álmaiban, és megalapozott vagy akár híjú reményeiben. Tehát a Szentírás szerint a gondoskodó férj úgy viselkedik, hogy a felesége érzi és tudja, hogy ő fontos a férje számára. Ezt abból tudja meg, hogy a férjének van ideje rá, és a kéréseit nem felejti el. Erre az érzésre és tudásra az asszonynak azért van szüksége, mert ettől függ az, hogy képes lesz-e igazán feleség lenni, vagy betölteni a maga szerepkörét.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Roscelli Szent Ágoston, áldozópap, rendalapító. Genova mellett született, Bargogne di Casarzaligoriban, 1818-ban. Ágostont a születése napján keresztelték meg, mivel gyengének, szinte életképtelennek ítélték. Szülei szegények, de mélyen hívő, erényes emberek voltak. Egészen kicsi fiúként pásztor lett, apja bárányait őrizte. Szülei kérésére első tanítója a plébános Andrea Garibaldi atya volt. 1835 májusában a faluban misszió volt. Ágoston ekkor érezte először a határozottan, hogy papnak kell lennie. Genovában 1846-ban pappá szentelték. Egy kézművesektől sűrűn lakott külvárosban kezdte papi életét. Hamarosan meglátta, hogy a rábízottak, főként a fiatalok mekkora veszedelemnek vannak kitéve, miközben munkát keresnek, illetve nagyon nehéz körülmények között dolgoznak. Igen nagy gondot fordított a gyóntatásra. 1858-ban kifejezetten munkás pasztoráció felé fordult, ismét csak különös tekintettel a fiatalokra. 1872-ben börtönlelkész, 1874-ben az újonnan megnyitott tartományi árvaház káplánja lett. Az árvaházban sok leányanya is megfordult, s Ágoston atya 22 év alatt 8500 újszülöttet keresztelt meg. Megtért lelki gyermekei közül többen felajánlották segítségüket a leányok megmentésére és nevelésére. Ágoston házakat nyitott, ahol a veszélyeztetett kislányok otthonra találtak, és fölkészítették őket a rendezett életre. Az e házakat vezető nőkben és Ágostonban lassan megérlelődött egy szerzetesi közösség megalapításának gondolata. Miután áldását kapta a kezdeményezésre, 1876. októberében beöltöztette a szüzanya szeplőtlen szíve leányainak nevezett közösség első tagjait. A kongregáció főként Genova környékén, illetve Itáliában terjedt el. 1902. május 7-én Genovában halt meg.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Ha szeretjük embertestvéreinket, és mindenkivel békében tudunk élni, biztos jele ez annak, hogy jó úton haladunk, mondta Merici Szent Angéla.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csaba Tibor, Tibes, keresztény rapperrel, Hézer Luca beszélget.
1: Nagy szeretettel köszöntelek itt a Mária Rádióban. Beszélgessünk rólad egy kicsit. Mutatkozz be a kedves hallgatóknak, akik esetleg még nem ismernek téged. Mi a te utat, hogyan jutottál el a hithez?
2: Hát először is köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Csaba Tibor vagyok polgári néven, de a legtöbben Tibesként ismernek. Keresztény rapper vagyok. Egyébként nem főállásban, hanem másodállásban, de elég sok fellépés megkeresésem van, hála Istennek, az elmúlt időszakban. És lehet, hogy majd inkább kérdésekre válaszolva mennék bele mélyebben, de annyit kell tudni rólam így nagy vonalakban, hogy én nem keresztény családba születtem. Nem is kaptam keresztény neveltetést, és nem is kereszteltek meg csecsemőkoromban, meg később se. És nekem ez 25 éves koromban volt egy nagy párfordulat az életemben, és én úgy váltam hívő emberré, és mivel már előtte is zenéltem, ezért ez a zenei vonal megmaradt, csak most már Isten tudja tulajdonképpen a jó célokra használni.
1: És mi volt az, ami téged felnőtt férfiként erre motivált, hogy megkeresztelkedj? Volt valamilyen konkrét esemény, vagy egyszerűen így szükségesnek érezted?
2: Hát ez egy elég hosszú út volt, úgy mondanám, mert ahogy mondtam, nem kaptam keresztény nevelést, de annyi behatás volt azért a családban, hogy nekem anyukám, amikor ilyen 13-4 éves voltam, akkor megtért a hit gyülekezetébe, csak nálunk ez akkora feszültségeket okozott így a családon belül, hogy nálunk sosem lehetett így nyíltan Istenről beszélgetni, meg elmenni akár Isten tiszteletre, akár gyülekezetbe, bármi ilyesmi. És ebből kifolyólag nálam ez nem volt egy ilyen nagyon-nagyon mélyen elültetett dolog, de annyit pont beszélgettem anyukámmal, meg volt annyi bibliai alapismeretem, hogy azért azzal úgy nagyságrendileg képbe voltam, hogy amiket én aztán csináltam fiatal felnőttként, azok nem feltétlenül bibliai értelemben pozitív dolgok, de valahol menekültem mindenféle lelkiismeret furdalás elől, és nagyon úgy képzeltem el az életemet, hogy amit mond az aktuális társadalom, ami ilyen szempontból nem változott azóta, tehát, hogy legyünk minél népszerűbbek, legyen az ember minél népszerűbb a lányoknál is, legyen minél több pénze, legyenek minél jobb cuccai, tehát, hogy én is ezekben mértem úgymond a sikert, nem feltétlenül emberi kvalitásokban, de mivel beállítottságilag meg azért mégiscsak ott voltak ezek bennem így a lelkiismeretesség, meg az, hogy azért egy olyan konzervatív nevelést kaptam, hogy nem igazán tudtam egy idő után összeegyeztetni azt, amit csinálok, azzal, amire én gondolnék, hogy milyen egy jó ember, és ahogy így a Biblia is mondja, van a bűnnek egy ideig, óráig való gyönyörűsége, amikor ez elkezdett így megkopni, akkor így elgondolkoztam, és föltettem az élet nagy kérdéseit, van-e élet a halál után, létezik-e egyáltalán Isten, mi az életnek az értelme, és én 25 évesen arra jutottam így szétnézve a környezetemben, meg az addigi tapasztalataimra hagyatkozva, hogy mivel minden az életben egyik pillanatra a másikra véget érhet, legyen szó párkapcsolatról, munkahelyről, vagy magáról, az életről is így egészségügyi szempontból, és az ember akármennyire küzd, megerőlködik, nincs saját hatalmában ez az egész. Én arra jutottam, hogy ha nincs Isten, akkor ennek az egésznek semmi értelme nincsen, és akkor engem így ez a gondolatmenet indított el, hogy elkezdjek Isten iránt érdeklődni, és nekem érdekes módon a zenén keresztül jött be. Tehát egy keresztény rappert először a YouTube dobott föl, aztán megjelent az MLP nevű formáció Magyarországon, és amikor olvastam róluk, hogy történetesen pont ugyanabba a felekezetbe járnak, mint ahová édesanyám is megtért, akkor így néztem, hogy most ez mi, hogy most akkor repzene, meg hit, és akkor ez hogy működik, és velük ültem le egyébként egy kávézóba beszélgetni, csak addigra már bennem Isten annyira dolgozott, meg annyira előkészítette ezt az egészet, hogy ott már nem is a zenéről kérdezgettem őket, hanem így Jézusról, meg hogy az ő életük hogyan változott meg, és egy olyan természet fölötti élményem volt ott így a beszélgetés közben. Egy olyan nagy találkozásom volt tényleg Istennel, hogy én ott eldöntöttem, hogy átadom az életemet neki, és akkor kész, ennyi volt, amit addig csináltam, és nekem akkor történt kvázi a megtérésem, és onnantól én elkezdtem Bibliát olvasni, elkezdtem imádkozni, elkezdtem Isten tiszteletekre járni, és akkor ez így hozta magával azt is, hogy egy idő után beismerítkeztem.
1: Visszatérnék egy kicsit arra, amit már említettél, és bizonyára sokan tudnak ezzel azonosulni, hogy mennyire nehéz a világban lenni, és azt látni, hogy olyan értékeket üldöznek emberek, amikkel egyébként nem értünk egyet. Te mit szerettél volna fiatalon csinálni a zene mellett? Mi volt az, ami mondjuk a végzettséged lett? Mi volt az, amivel szerettél volna beilleszkedni a társadalomba és megfelelni ezeknek az elvárásoknak még a keresztség vagy a bemerítkezés előtt?
2: Nekem alapvetően reális, vagy reális, reálos beállítottságom volt, tehát a matek, kémia, fizika, ezek mentek így igazán jól, és lehet, hogy ezzel sokan vannak így fiatalon, én is úgy voltam vele, hogy így a tárgyak alapján bögtem rá egy egyetemi képzésre, nem azért, mert tudtam, hogy mit csinál mondjuk egy vegyészmérnök, de én így vegyészmérnök képzésen tanultam, meg végeztem is egyébként aztán mesteren Veszprémben a Pannon Egyetemen, és ennek kapcsán kezdtem el ilyen mérnöki területeken dolgozni, de ez tényleg így az egyetemnek a második feléig fogalmam sem volt arról, hogy például hogy mit csinál egy vegyészmérnök. Tehát ez volt, ami így megvolt, de tény, hogy valahol így ez az önmegvalósítás, az mindig is így a repzene volt nekem. Tehát, hogy egészen 15-6 éves korom óta írok dalszövegeket, meg tényleg így láttam ezeket a feltörekvő, akkor még feltörekvő rapper volt a Fluor Tomi, aki aztán befutott a Well Hello-val, én vele voltam viszonylag ilyen közelebbi kapcsolatban az elején, és akkor engem ez vonzott ez a világ, hogy én is akkor színpadra álljak, hogy az emberek úgymond, hát ez ennek nem feltétlenül volt mindig egy pozitív motivációja, tényleg így ki akartam tűnni, meg népszerű, meg ismert akartam lenni elsősorban, most már azért megváltozott ez a motiváció, de ahogy mondtam, nagyon, tehát hogy szerintem a fiatalok nagyon kivannak szolgáltatva ennek, hogy eléjük van rakva egy kép, hogy milyen egy sikeres ember, milyen egy népszerű ember, és akkor arra vágynak elsősorban, és én is ilyen voltam alapvetően.
1: Hogyha megnézzük ezeket a korai dalszövegeidet, amik a megtérésed előtt születtek, és a mostaniakat, akkor mi az a szembetűnő különbség, akár az írás folyamatában, vagy a végeredményben, ami mondjuk akár két különböző embert is takarhat?
2: Hát nem csak, hogy akár, mert most már egyébként én letöröltem ezeket a régi dalaimat, amik az én nevem alatt voltak fönn, annyira nem tudtam velük egyetérteni. Volt korábban is néhány ilyen értékkereső dalom, ahol így gondolkoztam ilyen mély kérdésekről, de az igazán népszerű dalaim egyébként így a bulizásról szóltak. Tehát én tényleg, amíg így az egyetemen ennek benne voltam a mélyébe, addig olyan szinten komolyan is gondoltam ezt, hogy ahogy mondtam, hogy van ez a, amikor a Biblia beszél erről, hogy ez az ideig, óráig való gyönyörűség, hogy én tényleg élveztem, tehát hogy általában az emberek nem azért csinálják a bűnt, mert hogy az fú, az ember rögtön érzi, hogy akkor itt a, nem tudom, jön az ördög a pokolnak a kénköves tüzével együtt, hanem egészen egyszerűen az van, hogy az ember így a vágyait hajszolja, és azokat elégíti ki. És én egy ideig elhittem, hogy ez az igazi boldogság, ez az igazi szabadság, és erről írtam mondjuk dalokat ilyen mindennap ünnep címmel, megírtam egyetemi buli himnuszokat, tehát én azzal voltam ott Veszprémben elsősorban ismert, és az alkotási folyamat az abból a szempontból egyébként hasonló, hogy én ezt mindig el szoktam mondani, hogy a dalszövegírás, tehát ezek az igazán jó ilyen dalszerzők azért elsősorban intuitív, szinte spirituális szinten csinálják ezt az egészet. Tehát nem én sem úgy írtam a legjobb dalaimat, hogy ilyen fú, de tudatosan, hanem belekerül az ember egy ilyen flow élménybe, és néha, mintha a dal írná magát. És ez annyiban változott azért a megtérés után, hogy értelemszerűen ezt egy ilyen imádkozással, meg egy folyamatos szellemi élettel az ember igyekszik letisztítani, hogy ott egy jó flowból, egy jó spirituális háttérből jöjjön ez az egész történet. És azért a dalszövegeimet is, hogyha összehasonlítom a régiekkel, azért azt köszönöm vissza, hogy most már igyekszem az evangélium hirdetésére tenni a fókuszt arra, hogy a keresztény életről beszéljek, arra, hogy a társadalom kritikákat is úgy fogalmazzam meg, hogy megmutassam a kiutat, mondjuk így Jézus Krisztusban, a megtérésben, az újjászületésben, tehát hogy ez nekem a fő hajtóerő meg motiváció, hogy ugyanúgy, ahogy az én életem megváltozott, ugyanúgy minél több ember ilyen hasonló változásokon menjen keresztül.
1: Ez is egy nagyon szép gondolat, hogy ahogyan te megtértél felnőttként, másokat is arra buzdítasz, hogy ők is közeledjenek a jó Istenhez. Ez tudatos volt, vagy pedig egyszerűen így alakult az életed, hogy például a YouTube csatornádon is egyre többet beszélsz a hitedről?
2: Ez nálam teljesen tudatos, mert az van, hogy ha visszagondolok arra, hogy milyen életet éltem, és visszagondolok a kortársaimra, akkor azt látom továbbra is, hogy ők ugyanazoktól a dolgoktól szenvedtek, amiktől én is. Mindenki a hétköznapoknak a szürkesége, a saját problémái, traumái elől belemenekül bizonyos dolgokba, van, aki a bulikba, mint én, van, aki egy munkába, tehát, hogy mindenki próbálja így eltologatni azokat az igazán fontos kérdéseket, amik az élet szerintem legfontosabb dolgai, és az, hogy én azáltal, hogy megtértem, újjászülettem, hogy Jézus elkezdett rajtam munkálkodni, én ezáltal tudtam letenni mondjuk az alkoholt teljesen, tehát én azóta nem voltam egyszer sem részek, hogy megtértem, nem gyújtottam rá egyszer sem, nem káromkodtam, nem néztem pornográf tartalmakat, ezeket így szeretem kihangsúlyozni, mert ez Istennek a kegyelméből fakad, nem azért, mert én fú, de jól csináltam valamit, hanem kooperáltam azzal, amit Isten számomra nyújtott, és én így tudtam megházasodni is, tehát én előtte el nem tudtam volna képzelni, hogy én egy kiegyensúlyozott normális kapcsolatban fogok tudni egy nővel élni, meg a hűtlenség az egy nagyon nagy probléma most az aktuális társadalomban, és az, hogy én úgy tudtam megházasodni, hogy az első csókkal is vártunk az esküvői, nem csak minden mással, az nekem egy ilyen óriási ilyen bizonyítéka is Isten létezésének, és én tényleg szívből szeretném azt, hogy emberek tudjanak ilyen érték alapon élni már a földi életben is, meg persze az se elanyagolható, hogy aztán a mennyországba kerüljenek az egésznek a végén, de hogy tényleg én azt látom, hogy Jézusnak a koncepciója már a földi életben is egy annyival jobb, megélhetőbb közösséget teremt társadalmi szinten is, hogy Istennek a szeretetén keresztül képessé válunk egymást is, meg magunkat is szeretni, amit így a mostani tinédzsereken, ha végignézek, hogy az, hogy egymás meg magukat szeretik, hát no comment, tehát, hogy most egy nagyon-nagyon sötét időszakát éli ilyen szempontból a társadalom, és nekem ez tényleg annyira így ez van a szívem közepén, meg ez a fő hajtóerőm, hogy mivel a hip-hop az egy nagyon önkifejező műfaj, ezért akarva akaratlanul ez fog kijönni a dalokból, ez fog kijönni a kommunikációból, hogy igyekszem minél több embert Jézus irányába irányítani, meg azért azt is igyekszem törni, hogy sokan ilyen sztereotípikus dolgok miatt, egyháztörténeti dolgok miatt, mit tudom én, tehát hogy aktuális közéleti események miatt maradnak távol mondjuk ettől az egyházi közektől, és ezt is feladatomnak érzem, hogy közelebb hozzam az átlag emberhez is így a bibliai dolgokat.
1: Igen, erről is szerettem volna egy kicsit beszélni, hogy azt én nagyon jó dolognak tartom, hogy nyitva hagyod ezt a párbeszédet, akár mondjuk a kommentekben, a videók alatt, hogyha valamit feldobsz, egy témát, akkor arra lehet reagálni. Tehát mondjuk nem hívők oda mehetnek, és megkérdezhetik, hogy na de hát akkor miért csinálta ezt az egyház, és te tudsz rá válaszolni. Tehát ez is nagyon fontos, hogy ne csak bezárkózzunk és szajkózzunk a saját gondolatainkat, hanem legyünk nyitottak is, és talán a zene is egy nagyon jó platform erre a nyitottságra, mert hogy nagyon önkifejező és nagyon más, mint amikor mondjuk beszélgetünk. A zene egyfajta áttörés is lehet, hogyha így gondolunk rá, mert valaki elkezd hallgatni egy zenét, mert nagyon tetszik neki, aztán rájön, hogy ó, hát itt a dalszöveg is azért így elég érdekes.
2: Igen, hát ezt igyekszem tényleg megvalósítani a gyakorlatba is, amiről az elméletbe beszélek. Most ez nem feltétlenül mindig könnyű, de azt veszem észre, hogy azért van egy olyan réteg a nem hívő közegben is, és ez a nagyobb, aki azért sokkal mélyebben, meg árnyaltabban gondolkozik, csak nem feltétlenül ez lesz az a réteg, aki elsőként kommentel, és ezt nehéz menedzselni, hogy azok az emberek, akik csak így szeretik így beömleszteni a saját véleményüket, de úgy, hogy csak valakit elküldenek melegebb éghajlatra, hogy mondjuk ezek az emberek ne vegyék el azoknak a kedvét, akik meg tényleg őszintén akarnak beszélgetni egy-egy témáról. Egyelőre úgy érzem, hogy többé-kevésbé ez azért szokott sikerülni, meg én is igyekszem a kommunikációmban azért arra figyelni, hogy ha bár meg vagyok győződve arról, hogy Jézus az igazság, az út és az élet, és csak rajta keresztül vezet az út az atyához, de igyekszem elsősorban Istennek a szeretetén keresztül megszólítani az embereket, meg ezt a fajta exkluzivitást nem úgy kommunikálni kifelé, hogy egyből az embereket taszítsa, hanem én azt szeretném, ha megismernék tényleg,

0: hanem akár mondjuk erre a szép házasság történetre, amit az előbb említettél, hogy találhatunk olyan embereket, akik hasonlóan gondolkodnak, és akik hasonló értékeket képviselnek. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy nem vagyunk egyedül a világban, még ha úgy is tűnik ebben a hatalmas zajban, hogy mindenki csak a rosszat hajszolja, azért vannak kivételek, és nem is olyan kevés.
1: Hát meg én úgy mondanám, hogy sokan vágynak erre, de már eltemették ezt magukba, hogy ilyet úgyse lehet csinálni. Tehát valahol belül, ha teljesen őszintén megnézem magamat mondjuk a megtérésem előtt, azért bennem is volt egy vágy, egy kiegyensúlyozott családi életre, csak így végnézve az összes rózsaszín ködös szerelemnek a brutál durva széthullását mások életébe, saját életembe, így valahogy ezt a mai napig tartom, hogy úgy működik most aktuálisan a nem hívő közeg, hogy bármikor fölébredhet az ember úgy, hogy már nem szereti a másikat, és akkor pattan is lelép, és mindegy az szinte, hogy össze vannak-e házasodva, vagy nem. Tehát, hogy nem érték a hűség. És ilyen szempontból is szerintem fontos ezt hangsúlyozni, hogy Istenen keresztül ez is lehetséges, de ugyanakkor a keresztényeknek sem szabad elfelejteni azt szerintem, hogy ez nem annyi, hogy oké, akkor elmondok naponta egy imát, és akkor megvagyok, mert akkor minden rendben lesz a házasságommal. Tehát, hogy azért nekünk hívő embereknek is figyelnünk kell arra, hogy beletegyük a megfelelő erőfeszítés meg energiát abba, hogy emberi szinten is működtessük ezeket a dolgokat, mert keresztény közösségekben meg ezt látom néha, hogy így olyan szinten rábízzák a dolgokat Istenre, hogy elfelejtik, hogy ott mondjuk nekik is azt az emberi nívót bele kell tenni, hogy ne úgy lássanak minket kívülről, hogy bort iszunk, de vizet prédikálunk, mert azért a képmutatás az valahol mindig is szerintem így a hívő közösségeknek a történelmi szinten is az egyik, hanem a legnagyobb problémája.
0: Egy másik dolog, ami eszembe jutott még így a közben, hogy hallgattalak téged és a történetedet, ez a, hát nem is ráhagyatkozás, hanem inkább bizalomnak nevezném. Tehát, hogy te hitted és bíztál Istenben, hogy ez az út, amit neked mutat, ez a jó út. Tehát le tudtál mondani az alkoholról például, és olyan dolgokról, amiket jónak tartottál, mert hittél benne, hogy Isten ígér egy sokkal jobb utat, és úgymond be is bizonyosodott, hogyha jól gondolom.
1: Igen, de nem volt ez teljesen tudatos. Tehát, hogy úgy képzelje el engem, hogy a megtérésem előtt egy-két nappal is még úgy gondolkoztam ezekről, hogy így már akkor így érdekelt annyira a kereszténység meg a hit, hogy így eszembe jutott ez, hogy most mi lenne, ha megtérnék, vagy ilyesmi. De hogy mindig is úgy gondolkoztam így az alkoholról, meg ezekről a dolgokról, meg így a nőkről is, hogy fú, hát ezek olyan jellegű dolgok, amikre így most le kéne mondani, hogy most én ne éljek úgy, ahogy eddig éltem, és ezt így agyba nem tudtam lejátszani sosem, hogy ez hogy működik. Én szerintem az embernek arra érdemes figyelni, nálam az történt, hogy volt egy olyan momentum, amikor úgy átfordult az bennem, hogy életemben először úgy szívből tudtam hinni, hogy Isten létezik, hogy Jézus Krisztusnak a megváltás ez egy igaz dolog, és akkor belekapaszkodtam ebbe a hitbe, és engem ez a hit vitt úgy tovább, hogy onnantól már nem ezen agyaltam, hogy most akkor mennyi mindenről mondok le, hanem valahol megint csak a Bibliát tudom hozni példaként, hogy megismerjük az igazságot, és az igazság szabadokká tesz bennünket, hogy én ezt éltem át, hogy nem egy ilyen izzadságszagú, ilyen próbálom magamról így leszedni ezt a sok függőséget, hanem hogy egy ilyen szabad emberré váltam, és a mai napig egyébként, ha úgy döntenék, most ez furán fog hangzani, de hogy berúghatnék, vagy rágyújthatnék, csak azt érzem belül, hogy nincs erre szükségem, meg hogy nem is szeretnék olyan dolgokat csinálni, amik Istennek nem tetszenek, és ez nem azt jelenti, hogy tökéletes lettem, vagy hogy ne követnék el hibákat a mai napig, csak hogy ezeket az ilyen nagyon markáns dolgokat így valahogy Isten így levette rólam ezeket a terheket, és ehhez így azt tudom mondani utólag, hogy szerintem az kellett, hogy tényleg így én ott a falon is keresztül mentem volna abba az időszakba, meg a mai napig ezért az üzenetért, és ehhez kellett azért lemondásokat, főleg az emberi kapcsolatok terén alkalmazni, és ez sem úgy történt, hogy én akkor hátat fordítottam mindenkinek, hanem azt vettem észre, hogy én megtértem, megváltoztam, és a környezetem azt úgy reagálta le, mivel én egy nagyon más ember voltam előtte, hogy ez nekik nagyon nem tetszett, és ezért sokan eltávolodtak tőlem, meg a családon belül is voltak ebből feszültségek, tehát én azokat, amikor Jézus erről beszél, hogy aki elhagyja az ő életét, én értem, az megtalálja, hogy úgymond szinte gyűlöljük meg a saját magunknak a lelkét, a személyiségét, hogy az emberi kapcsolatokra tudjunk úgy nézni, hogy el kell, hogy hagyjuk apánkat, anyánkat, hogy követni tudjuk Jézus Krisztust. Tehát én ezeket olyan szempontból átéltem, hogy nálam ez csak úgy tudott felépülni ez az egész, hogy mindig Isten volt a prioritásnak az első helyén, és potenciálisan be kellett nekem azt vállalni, hogy elveszítek barátokat, hogy adott esetben mosolyszünet van apukámmal akár egy hónapig, tehát hogy ilyen jellegű

0: lemondásokkal is jár ez, viszont amit mondtál, hogy nem, tehát hogy engem nem az motivált, hogy mit kaphatok ezért az egészért cserébe, engem Istennek a szeretete motivált mindvégig, de azt el tudom utólag mondani, hogy Isten tényleg olyanokat készít az ő neki, tehát az őt szeretőknek, amiket szem nem látott, fül nem hallott embernek szíve meg se gondolt, hogy így az, hogy én most úgy élek, ahogy, az nekem egy fantasztikus kincs meg ajándék, de szerintem arra figyelni kell, hogy ne, mert ugye szokott is lenni ez a egyház kritika, mondjuk a prosperitás evangéliuma, hogy így az emberek azért érnek meg, hogy majd azt ígérik nekik, hogy majd gazdagok lesznek, meg ez, meg az, meg amaz, de hogy ez nem így működik, hanem tényleg, hogyha az ember így őszintén a szívét, az életét átadja az Úrnak, akkor Isten fog neki olyan dolgokat készíteni, amik így azt, ahogy így meglepődik, de ha én is csak azért csináltam volna ezt az egészet, hogy legyen egy feleségem, akkor valószínűleg nem tartanék itt most.
1: Visszatérnék még erre egy kicsit, hogy hogyan változtak meg a kapcsolataid. Voltak olyanok, akik esetleg veled tartottak ezen az úton? Tehát voltak, akiket tudtál magaddal hozni a régi baráti köreidből, vagy teljesen átalakultak ezek a kapcsolatok?
0: Hát az egy kezemen meg tudom számolni egyébként, hogy hány olyan emberi kapcsolatom maradt meg a múltamból, akikkel a mai napig egyébként így vélemény meg értékrendbéli különbségektől függetlenül tudunk egy jót beszélgetni. Tehát ez nálam sajnos eléggé alacsony ez a szám. Meg azért a családomban annyi pozitív változás történt, hogy nekem van 3 öcsém egyébként, abból 2 már megtért azóta, meg így családi szinten azért többé-kevésbé rendeződtek így a dolgok. De én azt mondanám erre, hogy volt, tehát hogy tényleg a, nem tudom, volt egy ilyen legalább 30-40 fős baráti köröm, és abból nagyságrendileg 2 ember maradt, akivel a mai napig van kapcsolat. És ez nem úgy történt, hogy én akkor elszigeteltem őket, hanem sokakkal pont azért, hogy ne botránkoztassam meg őket, akár egy sör mellett is leültem beszélgetni arról, hogy én most milyen változásokon mentem keresztül, de ez őket annyira így vagy megbotránkoztatta, vagy nem tudtak vele mit kezdeni, hogy egy idő után így ignoráltak, nem kerestek, és akkor én pedig elfogadtam, hogy oké, akkor ez ennyi volt.
1: Említetted úgy, hogy a családon belül is történtek bizonyos nézeteltérések. Ezek rendeződtek az idővel, mondjuk, amikor már látták, hogy ez nem egy ilyen késő kamaszkori fellángolás, hogy te most így hívő lettél, hanem ez egy életforma gyakorlatilag. Ez változtatott valamin?
0: Többé-kevésbé. Tehát nálunk édesanyám azóta is hívő egyébként, tehát hogy vele nem volt ilyen szempontból konfliktus, ez inkább édesapámmal volt, meg van bizonyos értelemben a mai napig. Azért amikor azt már látta, hogy lett egy feleségem, jöttek az első unokák, stb., akkor azért ő is elkezdett enyhülni, mert látta, hogy működik ez az egész. Ugye ő inkább az a típus, ami szerintem eléggé benn van továbbra is így a magyar társadalomban, hogy igazából Istenre csak a gyengéknek van szüksége, a függőknek, azok, akik depressziósok, azok, akiknek az élete olyan szinten kilátástalanná válik, hogy nekik valami külső segítséghez kell folyamodni. Tehát ő ebbe valójában a gyengeséget látta, meg azt, hogy engem majd manipulálnak, meg ilyesmi, és egy idő után szerintem, hogy így látta, hogy mennyire kiállok ezért, meg hogy azért vannak saját egyéni gondolataim, így elkezdett megenyhülni ez a dolog. Aztán meglátjuk majd, hogy így az idővel hogyan alakul, tehát azt mondanám, hogy van egy jó viszony, de azért ez a kis ellentét még ott van a mai napig, így ebben a kapcsolatban.
1: Hogyha valaki most hallgat minket, és éppen ennek az útnak az elején áll, vagy egy olyan hullámvölgybe került, ahol mondjuk családi konfliktus miatt megkérdőjeleződött benne, hogy ez-e a jó út, nekik mit tudnál tanácsolni, te, mint aki személyesen is átélted ezeket?
0: Életkortól tenném ezt függővé, mert most értelemszerűen, ha egy tinédzserről beszélünk, aki otthon lakik ott, azért nem olyan egyszerű ez a dolog, hogy akkor lépek otthonról, és akkor új életet kezdek, tehát hogy ott azt mondanám, hogy tartsatok ki, hogy megvan az a pusztai vándorlási időszak, amiből aztán kivezet az Úr az ígéretnek a földjére, tehát hogy ott az azért egy keményebb történet szerintem, amíg otthon kell, hogy lakjon az ember, és benn van a szülőnek a tekintélye alatt. De bibliai szempontból azért azt is hozzátenném, hogy a szülőnek azért nincs joga papíron ilyen istentelen, meg ilyen dolgokra kényszeríteni mondjuk a gyereket, tehát hogy egy ilyen szabad hitgyakorlásnak azért papíron tudnia kéne történni egy tinédzser életében is otthon, és onnantól, ha pedig valaki idősebb, pláne, hogyha már önfenntartó képes magát fenntartani, akkor én meg azt tudom mondani tényleg, hogy megéri Istenért felvállalni ezeket a konfliktusokat, mert azért Jézus amiket ígért, meg amiket, tehát valójában ezekhez a feltételekhez szabta az ő követését, és én ezért látok abban egy nagy különbséget, hogy valaki hisz Istenben, vagy valaki ténylegesen követi Jézus Krisztust. És ahhoz, hogy ténylegesen tudjuk őt követni, azokhoz jobban kell őhozzá kötődnünk, mint az emberi kapcsolatainkhoz, és sajnos ebben papíron beletartozhat az is, hogy ahogy ő mondta, hogy meghasonlás támad apa és fia között, anya és lánya között, stb., hogy ez benne van a pakliban, és én azt mondom saját tapasztalatból, hogy nekem sokat segítette az egyrésztről az identitásomban is megerősödni, hogy újra és újra ezekben a konfliktusokban Jézus Krisztus mellett álltam ki, és én azt látom a saját életemben, meg azoknak az életén, akik hasonlóan csinálták, hogy Isten azért megáldja azokat, akik ő érte felvállalják ezeket a konfliktusokat, meg atrocitásokat, akármilyen nehéz is, meg kemény is, de én meg vagyok róla győződve, hogy ez megéri.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy megosztottad ezeket a gondolatokat. Bízunk benne, hogy sokaknak fog majd erőt adni ezen az úton.
0: Köszönöm szépen én is, és Isten gazdag áldását kívánom a hallgatóknak is az életére.
1: Köszönjük szépen.
2: Csaba Tibor, Tibes, keresztény rapperrel, Hézer Luca beszélgetett.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: A rejtőzködő Medjugorje gyermek. Emmanuel Márdár nővér azonos című könyvéből felolvas Oltyán Emese.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Oltyán Emese vagyok. Kérj, amit csak akarsz. Ez a címe mai történetünknek, melyet Emmanuel Maillard nővér Medjugorjéről szóló könyvéből olvasok fel önöknek, miután meghallgattuk a szüzanya üzenetét. Ma este is, drága gyermekek, különösen hálás vagyok azért, hogy itt vagytok. Szüntelenül imádjátok a legszentebb oltári szentséget. Mindig jelen vagyok, amikor a hívek imádják az oltári szentséget. Ilyenkor különleges kegyelmeket kapnak. Forró nyári este volt. Maria Torrasa a tömegen keresztül furakodva igyekezett három szabad ülőhelyet találni a Szent Jakab templom mögötti körtéren. 2002. augusztus 4-e volt. Maria fáradt volt, ugyanis két barátnőjével, Szonyával és Beatrice-el éppen egy hosszú körmenetről értek vissza, ami bevett szokás az ifjúsági találkozón. Barátnői szerint lesz egy zárószertartás a téren, amit nem hagyhatnak ki. Mariának azonban elképzelése se volt, mi fog történni. Követte őket. Hegedű szó csendült fel, majd gyönyörű énekek hangzottak az emelvény felől. A körcik alakú oltáron táncoló gyertyalángok valami titokzatos esemény közelettét jelezték. Majd meglátjuk, gondolta Maria, és igyekezett leplezni barátnői előtt a vallásos dolgokban való totális járatlanságát. A hegedű hangnemet váltott, a kórus pedig új éneket kezdett el énekelni. Benedictus qui venit. Egy pap közelített az oltárhoz, két gyertyahordozó ünnepélyes kíséretében. Kezében tartott valamit, és az oltár közepére helyezte. Úgy nézett ki, mint valami lábon álló napocska. Mi ez? Kérdezte Mária Beatrice-től. Monstrancia, a közepén pedig ott van Jézus. Látod azt a fehér kerek valamit? Jézus van benne. Jézus. Mária elgondolkodott. Úgy érti, Isten? Azt akarja mondani nekem, hogy Isten van a napocskában? Mária jól ismerte barátnőjét, és tudta, hogy világéletében kiegyensúlyozott nő volt, normális, két lábbal a földön álló. Ezért ez mégiscsak furcsa, gondolta. Mária leginkább kíváncsiságból jött Medjugorjéba, anélkül, hogy bármi különöset is várt volna. Magában sokat mulatott barátnőin, akiket minden érdekelt, aminek csak köze volt a valláshoz. Ő maga már réges-régen elhagyta az egyházat, és nem tudta, hogy szívvel is lehet imádkozni. Isten minden bizonnyal létezik, de nem gondolta, hogy neki ehhez bármi köze is lenne. Élete iránytűjét a saját megérzései és ízlése jelentették. Néhány héttel korábban kezdődött minden. Mária kis argentinai falujában, La Paré-ban. Munkából hazamenet, meglátogatta keresztfiát, az egyéves Felipét, és közben elbeszélgetett a gyermek édesanyjával, Beatrice-zel. Nem érzem valami jól magam, mondta neki, és nem értem, hogy miért. Beatrice csak hallgatta, és nem szólt semmit. Egy héttel később azonban, amikor Mária még mindig ugyanezt mondta, egy képet adott át neki, melyre ez volt írva. A béke királynője. Mária meglepetten vette el, és gyorsan a táskájába rejtette. Este elővette, és olvasgatni kezdte a hátulján lévő üzeneteket. Innentől kezdve minden este ösztönösen a kép után nyúlt. A békés megnyugtató szavak nagyon elgondolkodtatták. Az üzenet lassan-lassan, akaratlanul is beleivódott lelkébe, míg végül sikerült megfogalmazni a Beatrice-nak rosszul léte okát. Nincs bennem békesség. Ez szaladt ki a száján, és ahogy kimondta, megkönnyebbült. Igen, ez az. Nincs benne békesség, de eddig még egyszer sem jutott eszébe, hogy szembesüljön ezzel. Miért is nézett volna vele szembe, ha anélkül is látta, hogy képtelen kezelni? Megkérte férjét, vegyen neki relaxációs kazettákat. Neki azonban más ötlete támadt. Miért nem mész el inkább oda, Jugoszlávia környékére egy kicsit? Beatrice és Sonja is éppen oda készül. Talán kihasználhatnád arra is, hogy megtaláld családod gyökereit. A levegőváltozás gondolata tetszett Máriának. Úgy döntött, velük megy. Tetszett neki az ötlet, hogy barátnőivel legyen egy kicsit. Nekik azonban nem családfakutatás volt a céljuk, Medjugorjéba készültek éppen. Úgy sem rossz, gondolta Mária, biztosan szép az a környék. Ott éppen nyár van, induljunk. Gyorsan utána olvasott a medjugorjei eseményeknek, és némileg előkészült az útra. De csak mosolygott, amikor egyes jámbor lelkek megjegyezték. Micsoda szerencséd van, a szüzanya hív. Nem, válaszolta Mária. Sonja és Beatrice hívott meg. Minden várakozás ellenére Mária feledhetetlen napokat töltött Medjugorjéba. Később így számolt be erről. A szívemben nem volt semmi más, csak szokatlan béke, amit eddig csak Medjugorjéban éreztem. Egyik este a zarándoklat vezetője mindhármuknak adott egy-egy képeslapot. Máriának Szlávko atya képe jutott kezében az oltári szentséggel. A pap természetesen idegen volt számára, és a képeslapnak se tulajdonított jelentőséget. Mária úgy érezte magát a zarándoklaton, mint aki vakációra jött. Nagy örömmel tapasztalta meg az emberi kapcsolatok eddig ismeretlen fajtáját, keresztények közötti egyszerű, vidám közösséget. Egy nem éppen jelentéktelen dolog mégis megzavarta időtöltését. A falu telefonvonalai Dél-Amerika felé nem működtek, és lehetetlen volt kideríteni, mikor javítják meg őket. Mária magára hagyta 81 éves apját, férjét, valamint 21, 18 és 14 éves gyermekét. Nyugalmát zaklatott gondolatok és aggodalmak zavarták. Meg aztán ott van Mátiász. Mátiász a törés, a seb, az anyaság csődje. A fiú 15 éves kora óta nem hajlandó beszélni anyjával. Mária 3 éve hatalmas belső gyötrelmeken ment keresztül, a szenvedő anya tipikus, fájdalmas kérdéseit forgatva magába. Mit tettem, hogy így gyűlöl? Mit csináltam? Hogyan fogok kijönni belőle? Elmegy otthonról. Mit kell tennem, hogy újra szóba álljon velem, anélkül, hogy kidobna? Mária aznap este életében először az oltári szentség előtt találta magát. Anélkül, hogy megérteni próbálta volna Beatrice kissé furcsának tűnő odasúgott szavait, a többiekhez hasonlóan letérdelt az oltára helyezett aranyos napocska előtt, és várt. Nem tudott imádkozni, lelkében nem találta a szavakat. Beatrice egyszer csak a fülébe sugott valamit, akár egy titkot. Nézd, ott van a Jézus. Az emberek imádják őt. Nagyon különleges pillanat ez. Kérj, amit akarsz, és ő megadja. Mária hirtelen azt se tudta, mit gondoljon. Soha nem beszélt Jézushoz. Most meg egyszerre csak azt mondják neki, hogy itt van, és bármit lehet kérni tőle. Hát ezen nem újon. Nincs mit veszítenie. Nem kellett sokáig gondolkodnia, hogy mit is kérjen. Mátiász. Jézus, ha valóban ott vagy és hallasz engem, add meg, hogy Mátiász és én újra jóba legyünk. Ez volt élete első imádsága, vagyis inkább kiáltása Isten felé teljes szívéből. A hófehér ostját nézte, akár csak valami fényt az éjszakába. Ahogy nézte és könnyes szemét az ostjára emelte, igen, ő az, Mátiász. Az aranyozott napocskában Matthias arcát látta. Olyan volt, mintha az ostyába lenne vésve, mintha az ostyából jönne és ott lebegne. Maria megfeledkezett Beatrizről, a tömegről és önmagáról is. Szívét lenyűgözte az, amit saját szemével látott. Magában megszólította a fiát, aki nagy meglepetésére válaszolt. Mama, mi a baj? Kérdezte tőle a fiú. Ez valami jelenés? Maria úgy látta Matthiast, mint azon a napon, amikor utoljára találkoztak. Kedvesen beszélgettek néhány percig szívük mélyéről. Amikor Maria ismét észrevette magát és környezetét, Beatrice gyengéd karjai vették körül, aki vele együtt sírt az örömtől. Beatrice, Sonia, láttam a fiamat, láttam Matthiast. Attól az órától kezdve Maria visszavonhatatlanul megváltozott. Jézus belépett az életébe, megtapasztalta munkálkodását, válaszolt a kiáltásra. Maria befogadta őt a szívébe. Kedves hallgatók, köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Várom önöket jövő héten is ugyanebben az időpontban. Addig is minden jót kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.